Tilos Erdőt halljátok. 90.3 FM. Berlinből megjövett kedves vendégek. Ide-oda. Csak zene.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.

Drums, acid, techno.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
2: Hallottuk Euronews hírét. Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba. A kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.

Isten kutyája. Préger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: is not my work. It is the work of us all. I am nobody in the picture. I'm an instrument. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient.
1: Sziasztok, jó reggelt kívánok, újból itt vagyunk az Isten kutyájával, amely a Tilos Rádió vallási műsora, olyan vallási műsor, amely hisz abban, hogy vallásról, Isten szerelemről kizárólag a legszabadabb nyelven lehet beszélni. Miről lesz szó mai adásban? Hortobágyi Ciril azt mondja, hogy hát lehet, hogy az egyház kisebb lesz Magyarországon, ez nem vitás. A kérdés az, hogy közben hitelesebb lesz-e. Parászka Borókát is idézni fogjuk, aki a Csíksomlyói Nemzeti Zarándoklat helyszínéről, az ott megfogalmazott szentmise részletekkel támasztja alá, hogy mennyivel kevesebb a zászló, a politikai jelkép, mint az elmúlt években, és akkor menjünk erre tovább, nem? Hely György in the house, Lovasi András fantasztikus munkatársa, teológus, tudománytörténész, rendkívül okos ember, két kezemen sem tudom megszámolni, annyi nyelven beszél. Ő lett az egyházi ügyekért felelős államtitkár. Micsoda jó hírek! És képzeljétek el, hogy tegnapi nap volt, vagy lett volna 100 éves Miles Davis, és arra gondolok, hogy fél éve még ott álltam Bronxban, a temetőben, tanástalanul, hogy vajon merre lehet a sír, és aztán megpillantottam, majd ledobtam a telefonomat a földre a tutuval, a Miles Davis lemez bekapcsoltam, éppen a tutunál állt a játszási listám, és csodálatos élmény volt együtt lenni Miles-szal. Hát átöleltem a sírját, és nevettem, és hallgattam a zenét. Jó adást kívánok nektek. Klassz, hogy megint itt együtt vagyunk.

0: A pannonhalmi főapát Rotovári T. Cyril elég aktív mostanában több újságban és média fórumon is megnyilvánult. A Telexen azt mondja, hogy nem csak a társadalom változik körülöttünk, hanem a politikai és kulturális közeg is átalakulóban van, amelyhez az egyház az elmúlt évtizedekben eléggé ugye hozzászokott. Fűzhetnénk hozzá, eléggé belelustult. Vesztességként is megélhetjük ezt, vagy alkalmas pillanatként arra, hogy felismerjük valós helyzetünket. Hát szerintem inkább válasszuk az utóbbit. Magyarország ma már természetesen nem keresztény ország. Magyarország ma már nem természetesen keresztény ország. Nagyon jó ez a két mondat. És a különbség nem csak szórendi, vagy nem szórendi, világnézeti. És a két állítás között ott húzódik egy korszakváltás. Az első mondat egy vesztességérzet kifejezése, a második egy új helyzet felismerésének a leírása. Annak belátása, mondja a pannonhalmi főapát, hogy a hit nem kulturálisan magától értetődő, nem egy öröklött társadalmi automatizmus, hanem személyes döntés és tapasztalat kérdésével vált. Most volt Pünkösd. Pünkösd ünnepe a hiteles jelenlétre emlékeztet bennünket, mert az egyház nem önmagából él. Nem, és nem is önmagában él, tehetnénk hozzá. Nem intézményekből, megszokásból vagy történelmi tekintélyből kellene táplálkoznia, mert az erőforrása az valami teljesen más, az a Szentlélek, amely képes új életet kezdeni az emberben és a közösségekben. Gondoljatok arra, amiről az apád beszél, hogy Jézus első tanítványai egyáltalán nem biztos háttérből indultak misszióra, egyházépítő küldetésükre. Egyedül egy száz saruban, félelmekkel, kérdésekkel, bizonytalansággal vágtak neki a hosszú földrajzi és spirituális útnak. A Szentlélek azonban bátorságot adott nekik, ezek lázadó emberek voltak, ezek forradalmi lelkületű emberek voltak, nem csak spirituális emberek, nem csak keresők voltak leginkább, és a hit személyes tapasztalattá vált számukra, nem egy tanítást képviseltek csupán, egy megélt valóságot közvetítettek. És azt, hogy Krisztus irgalma és jelenléte képes új életet nyitni az ember számára, ez az Isten szerelem, ez a Krisztus szerelem teljesen át tudja fordítani egy olyan forradalmi erővé, amely kiszakítja ebből a megszokott, hazug, mismásoló valóságból. Úgyhogy a kereszténység jövője nem azon múlik, hogy mekkora a társadalmi befolyása, Lázs Ner, meg Fidesz, hanem azon, hogy képes-e hiteles válaszokat adni a mai ember belső kérdéseire. Segít-e életének értelmet kereső vágyát és lelki útkeresésében. Tehát az egyház egész egyszerűen, mondjuk ki, nem beszélhet úgy az emberekhez, mint a kívül állna életük tapasztalatain. És azt mondja Hortobágyi is, hogyha nem hallgatjuk meg a kérdéseiket, félelmeiket, dilemmáikat, akkor a mi válaszaink is könnyen üressé válhatnak. Mert az emberek megérzik, amikor csak kész mondatokat, paneleket ismétlünk. És mennyire jó és mennyire jó kötés Miles Davishez, hogy ő sose panelekben gondolkodott, hogy tegnap lett volna 100 éves, kimondani is fantasztikus, egy bevezetőben is mondtam, de mindig más csinált. Mindig más új utakat fedezett fel, és az is mennyire jól állt már neki, amikor az utolsó korszakában a hip-hopban merítkezett meg. Úgyhogy most következik a Blow című szerzeménye Miles Davis.
1: Hello, you have no messages.
2: Baby, don't blow.

Hát ez az über gyorsan nyomuló Pannonhalmi főapát a HVG-be is szerepelt, és azt mondja, nagyon, nagyon vicces, amiket mond, a hatalom túlszerette az egyházakat, és hogy édes hazánk Magyarország egy olyan időszakba lépett, amikor sokan az igazság kimondását várják, és igazából meg bűnbánat sincs az igazság felfedése nélkül, mert ami bűn volt, azt néven kell nevezni. Hortobágyi Cyril egy nagyon izgalmas ember, nem véletlenül volt Várszegi Asztrik annó a magisztere, aki szintén az egyházi nyitásért szállt mindig síkra, és azt mondja, hogy feldolgozás helyett ebben az országban sokszor fájtlat borítottunk a történelmi múltra, pedig ha a sérelmek és a bűnök nincsenek kimondva, ha nincs valamiféle elégtétel, akkor megtisztulás és gyógyulás sincs. Akkor nem lehet tovább lépni. Mert a bűnök genje bármikor feltörhet. Fogalmaz kritikusan. Így vagyunk ezzel az egyház és a politika kapcsolatában is. Hát újra kell gondolni az állam és az egyház kapcsolatát, ez teljesen világos a Pannonhalmi főapát nélkül is. Mert igazából nem annyira tette szóvá az egyház és a hívők közössége, hogy az Isten, haza, család szólam folyamatosan elhangzott az elmúlt 10-16-20 évben, miközben Isten nem illik ebbe a sorba. Mi az, hogy Isten, haza, család? Mi az, hogy nemzeti oldal? Egy oldal van, magyar oldal. Teológiai szempontok miatt is egyébként elfogadhatatlan, hogy egy legyen még akár a haza és a család értékek között is Isten. A Pannonhalmi főapátság egyébként is egy jelképes tér, egy olyan szakrális és kulturális intézmény, ami mindig a nyitottság mellett volt, olyan irodalmi élet, olyan társadalmi élet, Nádas Péter, Balassa Péter, nem is folytatom, a Szent Benedek regulája szerint minden érkező vendéget úgy kell fogadni, mint a Krisztus érkezne hozzánk. Jaj, hát ez torokszorító, ez gyönyörű. Minden vendéget. Tehát nincs migránsozás, nincsen ilyen beteges idegen gyűlölet, és az idegenségnek valamiféle ilyen fetisizálása. Alázattal, velebaráti szeretettel viszonyulunk a másikhoz. Persze azt is mondta egyébként Benedek, hogy a bencések bossza, hogy az egy másfél ezer éves szabálykönyvben, hogy hamis békecsókot se váltsatok. Tehát a vendégeket is mindig arra hívják, hogy a hatalmi logika helyett a kiengesztelődés és a béke logikája vezesse őket. Egyszerűen az igazság feltárásának tisztességesnek kell lenni. És a sértetteket persze meg kell hallgatni. De a közvagyon és a közbizalom sérelme kapjon arányos jogi választ, úgy, hogy közben senkit se fosszunk meg emberi méltóságától. Mert a béke az igazságon átjön el, nem a megosztottságé, és nem a sötétségé az utolsó szó. De a békéhez a kiengesztelődés útján kell eljutni. Türelem, önvizsgálat, másik meghallgatása, és a saját felelősségünk vállalása is ezt kívánja. Ha ez megtörténik, mondhatnánk ilyen Pannonhalmi Benedek nyelven, akkor az ország nem csak kormányt és rendszert váltott, hanem erkölcsi értelemben is esélyt kapott a megújulásra, tehát nem sok duma, hanem annál több tett, és annál szebb Miles Davis melódiák, mert most éppen a My Funny Valentine következik Miles Davis-től.

Hát Miles Davis után folytassuk egy kicsit újból mai egyházi kérdésekkel és azzal, hogy miképp szól bele a forrongó magyar valóság és társadalom politika a spirituális életbe. Hát itt van az újabb nagy hír, hogy ugyan segíteni fogja a munkáját négy helyettes államtitkár, de Heidl György lett a Tar Zoltán kulturális tárcájánál az egyik államtitkár, aki egyszerűen nem csak művészettudomány szakon és angolul és latinul felsőfokú és ógörög és német, francia, olasz kultúrában is nyakig benne van, és több száz esztétikai és filozófiai történeti tudományos publikációval rendelkezik, meg hát ugye a mi Lovasi Andrásunkkal is van egy zenekara, tehát egy gitáros rocker zeneőrült államtitkárunk lesz, aki azt mondja már elég régóta, hogy ha valamelyik katolikus főpap nyíltan hitet tesz egy politikai szervezet, mozgalom, párt mellett, akkor nem képes megjeleníteni az egészt. Hú, ez aztán óriási felfedezés, de tényleg Hely Györgyöknek kellett lenni, hogy ezt kimondják, mert mindenkinek természetes volt, hogy tövig be kell nyalni a Fidesznek, hogyha egyházfi vagy. De miért is? Nem igaz, hogy Bulányi György országában ezt kellett tenni. Az egyházi, oktatási, szociális, egészségügyi és tegyük hozzá turisztikai intézményrendszer feldúzasztása, az állami feladatok átruházása nem csupán azt a téves benyomást kelti egyébként, mintha mindez összhangban lenne az egyház lényegével és alapvető küldetésével, de emellett azzal a veszéllyel is jár, hogy ezek a fenntartási költségek, ezek a kisírt pénzek, ezeknek az állami biztosítása megszilárdítja az egyház függőségét az álomhatalomtól. És ez rossz, ez beteg, ez nem jó, az egyházak identitás vesztéséhez vezet. Meg kell szüntetni ezt a kiszolgáltatottságot. És a világban van egy csomó példa, léteznek a egyházak, amelyek sokkal közösségibb módon tudnak működni. És ehhez, gyerekek, meg kell reformálni az adórendszert, mondja Hely Gyuri bátyánk. A jelenlegi adórendszer, amelyben csak 1%-ot lehet adni annak az egyháznak, amelyiknek szeretnénk, hát egyszerűen nem alkalmas arra, hogy az egyháztagok ilyen esetben a feladatuknak érezzék, hogy eltartsák az egyházukat legalább egy bizonyos szintig. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Franciaországban ez az adórendszer sokkal jobban szolgálja a felekezetek önfenntartását. Amellett persze, hogy egy csomó közfeladat átvállalásokat értelemszerűen segítenie, finanszíroznia kell a központi költségvetésnek is. Hát van, mint tűnődni Hely György szerepvállalásán, de ezek a tervek, ezek a megnyilatkozások, és közben a valóságos poliglott emberkéről, hogyha arra gondolunk, hogy ivrit nyelven bibliai, héber, arámi, egyházi, etióp és szíris, iddis nyelveken olvas ez a jó ember, én bele helyezem a bizalmamat, ahogy Miles Davisbe is, ez pedig egy hosszabb, tűnődésre, gondolkodásra késztető szám, egy igazi nagy, giga-mega 9 perces sláger. So what? Miles Davis.

0: Hát lassan véget ér az adásunk, mennyi jó Davis zene volt. Egy kicsit túlpolitizáltuk magunkat, de hát lehet-e más tenni, hiszen a politikából jön a spiritualitás, és a jobbát akarjuk tenni a világodból, megjön a politika. Tehát szerintem ez annyira krisztusi tud lenni, hogyha jól csináljuk, vagy jól gondoljuk, és álszentség azt mondani, hogy nem érdekel bennünket a politika, bár néha tele van vele a tökünk természetesen. Idén a figyelmes szemlélőnek egy a korábbi évektől eltérő dolog tűhetett fel a csíksomlyói búcsúval kapcsolatban. Sokkal több volt az egyházi jelkép, mint a politikai. Wow! Az utóbbi 30 évben tégláról téglára. Na vajon ki mondta ezt? Vette át, sajátította ki a magyar politika ezt az egyházi eseményt, ez feltűnt Parászka Borókának és a nyughatatlan erdélyi publicistának, és aki persze már nem tudom, hosszú évek óta mondja, hogy mennyire rátelepszik a napi politika a csíksomlyói búcsúra, ami egy hatalmas nagy rendezvény, torokszorító, csodálatos rendezvény, de hát mindig elvette a kedvünket az, hogy mennyire napi politika van, és ott vannak a hírneves politikusaink. A politikai szereplések elnyomták a vallási üzeneteket, és sokszor ismételgették, hogy a Csíksomoly egyfajta nemzeti zarándoklat helyszíne, valójában a nemzeti megosztottság és paradox módon az egyház laikus társadalom megosztásának a helyszínévé vált sajnos. Az emberek vagy rajongtak érte, vagy elutasították ezt az eseményt. Csíksomlyó a legfantasztikusabb meeting point, vagy pedig Csíksomlyó, wow, hova hányak. Ez alakult ki. És a valódi egyházi közösségi történetet, jelentőségét egyre kevesebben értették, és persze felveti azt a kérdést, amiről az egész adásunk is szól, hogy el tud-e számolni a politika az egyházzal való összefonódásával, a visszaélésekkel, lesz-e megtérés ezen a sehova sem vezető, erőszakos, hatalmi gőktől szennyezett úton, lesz-e szembenézés. Nagyon érdekes, hogy a csíksomlyói ferences rend le is szögezte, hogy a búcsónak, képzeljétek el, csak egy hivatalos meghívottja volt. Nem. Nem a magánemberként odalátogató Súlyog Tamás, hanem Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, és azt mondják az erdélyi ferencesek, akik gazdái ennek a helynek, hogy az emberek Csíksomlyón jobb, hogyha megnyugszanak, és olyan kegyelmeket kapnak, amikből tudnak élni. És milyen kegyelmeket kapunk a folyamatosan okos, progresszív dolgokon tűnődő, és azokról kinyilatkoztató pápa, aki most a Magnifica Humanitas, hogy lehetne fordítani, fenséges, nagyszerű, magasztos emberiség, emberség kezdetű első enciklikáját, a katolikus egyház első olyan hivatalos teológiai dokumentumát, képzeljétek el, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligenciának szenteltek. Az enciklika az AI ideológiai kérdéseit is érinti, közvetlenül foglalkozik például a transhumanizmussal és a poszthumanizmussal, vagyis hát azokkal a filozófiai irányzatokkal, amelyek a technológiától az emberi korlátok, az öregedés és hát végső soron magának a halálnak a felszámolását is várják. És Leo nem söpri ezeket a szélsőséges nézetként az asztal alá, ezeket a gondolatokat és felvetéseket, helyette a szenvedés csökkentésének észszerű vágyával induló és az emberi állapot tagadásával végződő fejlődési ív logikus végpontjának tekinti őket. De az is igaz, hogy az enciklia az inkarnációt, vagyis hát azt, hogy az Isten emberré lett elfogadva a korlátokat, a szenvedést és a halandóságot kínálja teológiai ellenérvként. A sebezhetőség, és egy nagyon érdekes, nagyon megható, nagyon megkapó gondolat, a sebezhetőség nem kiküszöbölendő hiba, hanem a személyként való létezés velejárója. Foglalkozni fogunk még ezzel az enciklikával, nagyon izgalmas, és nem csak Kömlődi Feri cyber esztét a jövőkutatónak, hanem nekünk is, akik mélyen hiszünk, vagy keresünk, és keressük azt a szerelmet, ami az Istenhez hívhat bennünket, azt a maximális szabadságot, amiben jól létet érezhetünk, amitől egyedül boldogok lehetünk. Nagyon köszönöm, hogy velem voltatok. Ez volt az...
1: Isten kutyája. Priger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk. Addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája. Hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
2: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segített megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
3: Hallottuk Euronews hírét.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Ez meg a kolorlokál. Jó reggelt, kedves gyerekek! Ébredjetek! Szépen perzsel már a nap. Hamarosan kezdünk. Többiek szaporázzák befele, de addig is egy kis zene.

0: Na, csináljuk.
1: All the lonely people.
0: Formula 7. Eleanor Rigby. Te hallasz valamit? Én magamat nem
1: hallom. Eleanor Rigby.
0: Ja, most hallok valamit.
1: Na?
0: Félfülemre.
1: Megvan már a félfüledre? Kis feldolgozás.
0: Most már egyikre se. Na, mindegy. Valami majd lesz.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóim, drága gyerekek. Már egyszer köszöntem, de most még
0: köszöntél.
1: Egyszer.
0: Köszöntél. Nem hallgattam. És mi volt?
1: Mi volt?
0: Aha. Szép orgánom
1: volt. Érces baritonom volt.
0: Szervusztok, Andris, nagyon rottyon fog érkezni állítólag. Tegnap már bejelentette. Ez nagyjából minden héten így van.
1: Dr. Rotty.
0: Igen, imáink András felé szállnak.
1: Befelé szaporázik, igen.
0: Befelé szaporázik, jó lesz minden. Én azt mondom, ma itt a tavasz, nyár, egyben minden. Voltam Balatonon, hétvégén csodálatos volt. Megfülöttem.
1: Hát ez csak a gyerek vállalta be egy nagy halált megvető ugrással, bedobta magát a jéghideg vízbe.
0: Miért kell megvetni a halált? Abban mi a jó?
1: Hát figyelj!
0: Mi értelme van?
1: Na, hát menjünk le az etimológiába.
0: Tessék, halál megvetése.
1: Halált megvető bátorság. Na, meg kell vetni?
2: Botorság.
1: Balgaság?
0: Szerinted? Ez már egy értékelés.
1: A halált megvető botorság.
0: Várjál, az kék, jó.
3: Ficset hányunk be neki.
1: Na.
0: Figy.
1: De hogy hánysz fittyet?
3: Kócon figy.
1: Mi ez a
3: kócon figy?
1: Kócon figy.
3: Figy fúgy.
1: Na, csatlakozások a helyükre kerülnek.
0: Így. Most már sokkal jobb.
3: Jó reggelt kívánok. Hát arányosak vagytok, hogy kiteregetetek a szénámat. Az a jó, hogy jól, amikor
1: érkezek. A szénád, de szennyeseddel mi van?
0: De ezt már tegnap összefutottunk Laura asszonnyal.
3: Igen. Mesélte. Cukik voltatok.
0: Ő is nagyon cuki volt. Hát ez csodálatos hely ez a feneket.
1: Ne olvadjatok ebben az óriás cukiságban, igen.
0: Hogyha újra kezdhetném a karrieremet, én egy ABC-t nyitnék a Feneketlen tó környékén, olcsó száraz fehér borral.
3: Tegnap ezt vásároltatok, amit kiültetek?
0: Nem, mentünk egy kört a Feneketlen tónál, ahol a klíma 3 fokkal hidegebb volt, mint úgy bárhol.
1: Bárhol a városban.
0: A falak között 2 utcával arrébb. És hát fiatalok ültek a fűben, és szárazfehér bort fogyasztottak. Dost. Úgyhogy ez nagyon megy. Friedman és hasonló jó márkák.
3: Nagyon szép.
0: Pörögtek.
3: Tehetős fiatalok Friedman fogyasztanak a klimatizált parkban.
1: A Feneketlen tónak a hűsében.
0: És a bolt előtt találkoztunk, és mindenki fehér boros üvegekkel.
1: Tömött hónok alja.
3: De szépeket mondasz itt már egyen, Marci.
0: Diákok kissé kapatosan megbeszélik a vizsgaeredményeiket.
1: Gimnazisták.
3: És rákacsintottál az Arádra, és mondod, nem ülünk közéjük, nem vagyunk fiatal.
1: Nem nyitunk egy vegyes boltot.
3: Prosecco.
0: De egy kicsit, és akkor a bolt előtt megálltunk beszélgetni Laurával. Kicsatlant egy lány, 3 borral egyensúlyozott, és azt mondja az én kedvesemnek, hogy milyen csodálatos rajtad az a ruha, úristen, nagyon nagy vagy, nagyon nagy.
3: Nagyon jó.
0: Igen, úgyhogy megkapta a komplimentet.
3: Dicsérgessük egymást az utcán.
0: Amire?
3: Nemre való tekintet, de jól nézel ki. Mi a titkod? De
1: milyen jól áll neked ez?
0: Lányoknál simán megy, amire azt mondta Anna, hogy ott volt a Laura is, hát ez miért nekem mondtam.
3: Jaj,
0: de nem előtte, nem így szimpezni akart, ezt csak most kihúzom. Jézusom. Néha félfőre halok, néha egyre se. Ez borzasztó.
3: És szerintem az rendben van, hogy a magyarok, ha kell, ha nem,
0: hülye magyarok,
3: nyilvános helyen fogyaszthatnak alkoholt?
1: Hogy semmi barna vagy zsák, igen.
3: Semmi zsák, semmi rendőr, aki megbüntet, semmi ilyesmi.
1: Ez benne van a kultúránkban.
3: Hogy iszunk nyilvános helyen.
1: Nyilvánosan iszunk, sokat iszunk.
3: Szabad különben? Nem tudom.
0: Lehet inni. Szerintem nem.
1: Szerintem meg...
3: De...
1: Hát az a korlátozás nincsen, hogy egy ilyen papírzacskóba kell elrejtenünk.
3: Szerintem az már csak egy civil válasz volt a lehetetlenre, szerintem.
1: Mármint az amerikai filmekben?
3: Igen.
1: Aha.
3: Hogy nem látszik. Mert ott van egy álszentség Amerikában általában.
1: Ja, hát ez egy hipokrata társadalom.
3: Igen.
1: Hát lehet, úgy, például, úgy, ahogy van.
3: Hogy lehet például ittassan vezetni, mint én megtudtam, hogy nem nagyon ittassan, de ittassan lehet vezetni. Tehát
1: azt azért máshol is lehet.
3: Ha utána, ha baj van, akkor utána megmérik, hogy mennyire vagy ittas. És én csak ennyit tudtam akkor, amikor életemben először Amerikában jártam, és vezettem egy autót, és elindultam New Yorkból délre, és akkor az első megállás az Washington volt, és akkor ott volt valami
1: meghúztad
3: park.
1: Meghúztad a bourbont.
3: És akkor így oda kanyarodtam, így szólt a józene, napszemű meg süt a nap. Oda húzom a kormányt a rendőrhöz, és kérdezem, hogy kezemben egy üvegsör, és kérdezem, hogy hi officer, hi my friend, merre van az arra? És mondtad, arra van az arra, de most inkább odaálljál egy kicsit, kis barátom, mert itt sajnos egy tiketet kell, hogy...
0: De úgy szétlazultál.
3: És mondtam, hogy miért?

0: pohárok.
1: Na jó, de nem úgy, hogy félkézzel vezetsz a
2: másikba. Hát nem, nem ott van az ezért rufinos palack az öletbe,
1: és ott
2: a szipkázod a primitívó. Igen.
1: Beállítod a CD tartóba.
2: Jó zene, jó pia.
3: Jól vagytok, srácok, jól néztek ki.
2: Dolce e vita.
3: Te izé rednek lettél, csak az arcodon hordod a bőrpírt.
1: Nem így képzelek el egy történészt.
3: Szabadik el a professzor úr.
1: Ez nem így képzelek el egy történészt.
2: Ez annyira szép, ez végigkíséri az egész pályafutásomat.
3: Túljon nézek ki
2: történészt. Igen.
1: Hajad is van, pupos se vagy.
2: Szemüveget is csak ritkán hordozsz.
1: Naftalin Ernő. A prototípus.
2: Doktor Naftalin.
1: Igen, azt hiszik, hogy valami...
2: A moly lepkék, a nyüzsögnek a fülem körül, ami szűrös.
1: Öltözködési tanácsadó, vagy mit gondolnak róla? Stílus? Influencer?
2: Nem is tudom. Hát ez attól függ, hogyha éppen kapa van a kezembe, akkor ez nehéz az összefüggést találni.
3: Há, influencer, kinek villogsz?
1: El kéne gondolkozni ezen a történelem influencer kérdésen, szerintem még nyitott a piac.
2: Van pályajelentkező, azért ezt látjuk, aki így megmondja az igazságot mostanában.
1: De jó, de milyen ideje. A cipőjük, hagyjuk már.
2: Hát igen, és hogy barna zoknit vesznek hozzá. Hát szóval azért nehéz.
3: Hol van az már?
2: Kevesen tudják ezt jól.
3: A makkos cipő, fehér zoknival, a klasszikok.
2: Hát hol? Azért néha egyszer felvillan.
3: Azok a májmaszínű zakók nem a napkeltéből.
2: Azok talán már eltűntek.
1: Flipper öcsi.
2: Ja, de a cipő viselet, meg az okni viselet az ezért...
3: Sőt, ezek jönnek ahogy
2: most vissza. Így, igen, de ahogy láthatjátok most
3: is. A fiatalok új értelmezést adnak a borzalomnak, amikor a valamilyen strandpapucs kis zoknival, és így mennek, hordják. És akkor mondjuk ez a trend.
1: De azért csinálják, hogy bosszantsanak.
3: Nem hiszem.
2: De felvágásiból.
3: Ez tetszik nekik újra. Most például, hát nem most már meleg van, de azt megfigyeltem, egy divatelméleti megfigyelés következik, hogy a lányokon elszaporodtak azok az ilyen kiskockás kosztümzakó felsők, amik úgy néznek ki, mint régen Csehszlovákiában mindenki, de óriási divat lett. Meg kell mutatni egy képet.
2: Melyik lakótelepen laksz?
1: Blazer,
3: nem. Lejön a szerkesztőségbe, leül 22 éves, mondjuk
1: értelmiségi.
3: Hát én értem, hogy ez miért van. Aztán kimegyek az utcára, és még egy.
1: És tetovált?
3: Tetovált mi?
1: A kis blazer.
2: A kis blazeres lány. Úgy általában.
3: És drám, igen. Igen.
2: Aha.
3: Igen.
2: Visszafogott, vagy mindenre? Vagy a tetoválásra gondolok.
3: Azt
1: megbeszél. Hát nem egész hát a sárkány.
3: Nem.
2: És nem rendszámos. És rendszámos, igen.
1: Nem az a hortista.
2: Hú, igen.
3: Olyan magas kulturális tetkója van, amilyen senkinek nincsen. Szerintem ő az egyetlen ember, a világ létez, az egész földkerekségen mondjuk.
1: Na jó, azért ezt már egyszer végigvettük, a Kosztolányit, a József Attila stencil formájú tetkót.
3: De ógörögül az Antigonéból egy sor azért az már valami.
1: És olvas a kis hölgy ógörögül.
2: Igen. Hogy az van ráírva, hogy ezért leértékelt kazetta, vagy mi?
3: Lehet, hogy más írtak rá, de ezért már
2: mint a kínai felirataknak is volt ilyen nagy divatja, csak nem tudták szegény srácok, hogy mit is varrattak fel magukra.
1: Instagramon van egy kínai eredetű lány, aki tetoválás fotókat olvas föl. Hogy mégis mit írtak magukra az emberek.
2: És ott nagy mulatságok vannak ottan.
1: A bubis víztől kezdve minden van, amivel viccelnek. Vagy nem viccelnek. Hát van, ami vicc, van, ami meg tévedés.
3: Óvatosan a tűvel, gyerekek.
2: Persze. Elég az, hogy amikor ugye négy bütyökre ez az üssé.
3: Üssé már.
1: Meg nem többi. Egy felkiáltója a negyedik, nem?
2: Üss. De van, hát van olyan is, de azért az üssé, hát az jobban jön ki.
3: Mama, üssé.
2: Aha.
1: Na jó. És mi van ezzel a kockás blézerrel?
3: Semmi, eszembe jutott, hogy
2: megállapítottad, hogy ez egy ilyen trendsettinges állapot.
3: És most már majd jönnek az új divatok, az új fiatalok, oda megyünk a villamoson más emberekhez, és azt fogjuk nekik mondani ismeretlenek, hogy jól nézel ki.
1: Na, azt hittem, nálatok mindenki ilyen bagyos.

0: brosba van.
1: Mert olyan olvasó szép nép, vagy
2: what mi? What do you mean by it, my friend?
3: Bagoly, bros, jól mutat a blézeren.
2: Minden ilyen az antikváriumban dolgozunk?
1: Igen, ott hátul a raktárban.
2: Egy összerészek, meg ki jó van.
3: Bagoly, az egy kiállás.
1: Bagoly, megállj.
2: A bagyok nem azok, mint aminek látszanak, tudod?
1: Hát ez az.
2: Vigyázni kell a bagyoktal.
3: Nagyon divat voltam. Ezekben a körökben a bagoly.
2: Igen, meséltem már a bagoly élményemet? Van belőle három, az egyik, az mindegy.
1: Szerintem ők mondd össze.
3: Beköltöztek?
2: Nem, hogy Londonban, amikor a gyerekeket elvittük, és pont erről beszélgettünk a feleségemmel, hogy mi hogy neveltük fel a gyerekeinket, és hogy mindig az ő igényeik alá rendeltük a sajátunkat, és azért nem cibáltuk el őket, mit tudom én, Balira, ha kellett, ha nem, egy évesen.
1: Pedig ti úgy vágyakoztatok volna.
2: Mert azóta se, miért a nagyok. Viszont mondjuk elmentünk egyszer Londonba, és akkor ott mit csinál egy normális ember, állatkertbe megy.
3: Miért nem a Tűzszóba mentek?
2: Ott is, oda nem volt, ott nem voltunk.
3: Vagy a Tóverba.
2: Voltunk egy pár helyen, ha jól emlékszem, biztos is, de hogy volt egy, ebbe volt egy állatkert, és akkor ott volt mindenféle ilyen vad madár reptetés, ott a kis dombokon feküdtek az emberek, családok, és akkor ott volt egy-két madarász, és akkor jöttek a keselyük, meg a sasok, meg a bagoly jobbról balra, meg földobták neki a kis állatot, bum, elkapta tovább.
3: Na, hát ez már cirkusz?
2: Igen.
1: Hát.
2: Na most mire emlékszik ebből a gyerek?
0: Perec.
2: Semmire.
0: Azt hittem a perecre.
2: Semmire.
1: Te emlékszel arra, hogy betojtál a bagolytól, mi?
2: Igen.
1: Na.
2: Hol tojtam be a bagolytól, tessék?
1: Na? Az állatkertben.
2: Nem. Nagyon korban.
3: Béla telepen.
2: Nem, van a Balaton északi részén, van egy nagy ilyen Afrika múzeum, talán a Széchenyi Zsigmondról volnak ilyen bivajok, vagy lehet,
3: jó, oda előtt átvitték ezeket a foszló dolgokat. Nemzeti múzeumban volt régen.
2: Nem tudom, ott van egy...
3: Kittenberger Kálmán.
2: Igen, lehet látni közelről, szürke, mit tudom én.
3: 100 év előtt állatok.
2: Lehet, hogy rég volt, ez mondjuk 20 éve, de az volt akkor is valamelyik gyerek kicsi volt, szerintem még a nagy, és bementünk utána a souvenir shopba, hogy mit lehet kapni, emlékül elvigyük a fűtőmágnest, vagy valami csodát, és akkor... Tudod, amikor így állsz, üres a bolt, és érzed, hogy így a horizonton valami nem stimmel. Tehát olyan, van egy furcsa ilyen megmagyarázhatatlan bizonytalansági érzés, és kapod a fejed, hogy mi van, és nem jössz rá egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. És akkor meg lett a... Ott ült egy ilyen kis ágon, egy bagoly, amivel azt hittem, hogy kitöbött, de kitöbött,
1: de nem.
2: Hogy nem. Hanem néha egy picit megmozdult, és nagyon lassan lustán pislantott.
3: Afrikai?
2: És téged, halálra
1: téged
2: váltam. Hát nem tudom, szerintem mindenki, de az nagyon...
3: Szeretném ajánlani a bécsi állatkertben, ott van egy ilyen, hát gondolom arról lopták ezt az ötletet, hogy legyen dóm szürke marhákkal, meg... sással, pár milliárd ére a magyar állatkertben, de ott lógnak a plafonról repülőkutyák, meg ilyesmi, és ott van egy, bat cave, egy denevérbarlang.
1: Denevéreknek a...
3: És akkor azon át lehet sétálni, a denevérek meg így köröznek a fejed fölött.
2: Soha életemben nem tenném be oda lábamat.
3: De nem megy neked.
2: Hát hagyjál már.
3: Mondjuk lehet, hogy ez a séró, ez
1: lehet,
3: a tupír.
1: Lehet, hogy beakad a hajadban.
3: Ez a tupír, vagy a marci.
2: De nem, nagyon okos, de nagyon hülye. Tehát nálunk ott a templomtoronyból éjjel, amikor a Nosferatu felkelti őket, akkor elindulnak, és ott ülsz ki, hogy de szép fecske, nem fecske. És akkor jön, és akkor nagyon becsap így a...
3: De mi a baj?
2: Hát nem tudom, hogy nem szeretem.
3: De mit nem szeretsz?
1: Hát félsz.
2: A rettegi, a rettenet, a félelem, az undor, ez egy ilyen vegyes cucc. Pedig nem néztem túl sok horrorfilmet, de úgy látom, ahogy bejön a...
1: Nem olyan barátságos, hajamba, szerintem se.
2: Denevér.
3: Engem és az operettet is... se szereted?
2: Perecet?
3: Operett.
1: A Denevér című Johann Strauss darabról van szó.
3: A Ledermaus.
2: Ja.
3: Nagyon jó.
2: De az nagyon jó volt. Szilveszterkor szokták.
1: Azt mindig évvégén nyomják.
3: Vagy szokták nyomni. Igen. A mindenlében két kanál után.
2: Igen.
1: Ja, igen. És a Super Bowl.
3: Meg a bécsi újévi koncert előtt, ami szerintem a... Igen. Hát a virágkötőknek a legnagyobb elismerés.
2: Ahogy az a sok pénz, amit ott elpazarolnak a nyugatiak. Mennyi virágot megölnek az élet, úgyis elhervad utána. Ki viszi haza a nagykoszorút?
3: Takarítónő.
2: Az újévi koncert.
1: A szerb takarítónő. Igen. Az. Hát ki más?
2: Rolexet néz az egész világ. Évtizedek óta.
3: Hát szarok azok a zenék.
2: Én imádom, de akkor is az egésznek ez a kispolgári ilyen...
3: Nem olyan kicsi az.
1: Azért a körítés az nem annyira kispolgári, mondjuk, de...
2: Hát azokat a... Én értem, hogy ez... Tehát egy trend lett a...
1: Ez a maga a műfaj. Maga
3: de
1: hajdenre
3: szoktál
1: egy ilyen...
3: járni, nem? Micsoda? Tehát hajdenre szoktál járni. Teremtésre.
2: Nem. Hát akkor lehet, hogy mi vagyunk kispolgárok, akik nézzük, de érted, nézni az új év ízét, én most is nézem.
3: Te nem a műpába jársz Haydnre? Múlt egyszer még a... De volt, hogy még a Döbrögivel is összefutottál. Igen. Nem nagyon jár hangversenyre.
2: Az nagyon rég
3: csak
2: volt.
3: A Kurtág opera bemutató.
2: A Döbrögi az, akit a Ludas Matyi megver, ugye?
3: Igen.
2: Háromszor
1: melléhez kenden Ludas Matyi kennek. Vissza.
3: Ludas Peti.
2: Én más is szoktam mondani, de igen.
1: Hát lehet ezt cifrázni. Van benne, van benne.
2: Jézusom.
3: Lesz valami normális dologról szó?
2: Egyáltalán
1: de
2: nem.
1: Jó, de azért a Döbrögivel nem ezt asszociáljuk általában. Nem. Nem a koncertlátogatás élménye. Na mindegy, adjunk egy kis zenét, aztán választunk témát.
3: Visszaugrunk egy kicsit az időben. Egy időutazás. Tartsatok velünk! Mit egyet?
2: Egy kiköszönő mondat, annyira
3: megtetszett. Hát, figyelj, ez meg van szerkesztve, ahogy húzom fel a jönnek be a fúvos. Mondjad.
1: Na mindegy, elrontott.
3: Szöveg alapú bölcsész.
2: Amint mondotta, a maihoz illik, amint mondotta, gyönyörű volt. És mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt. És mert veszélyes volt, úgy volt az igazi. A nekem való. Ez egy krabál.
3: Köszönjük, versmondó lány!

0: Ja. Mert hogy élünk, az véget raktam ide ezt. Szóval Andrisnak nincsen rendes témája, nem vagyunk meglepődve, idézetei szerintem vannak.
1: Nem baj, az jó.
0: Én,
1: jön a víz.
0: Lehet, hogy jobb lett volna erre készülni, Marci, nekem az jutott ma reggel eszembe, hogy
1: vajon
0: milyen változók mentén, milyen mutatók alapján fogjuk megítélni azt a dolgot, hogy sikerült-e a magyar, hát nem hívnám konzervatívnak, Orbán Viktornak az az álma, hogy legyen nemzeti elit.
1: Középosztály vagy elit?
0: Nem a középosztály.
1: Nemzeti elit?
0: Igen. Hogy
2: azt álmodta.
0: Hogy a nagy vállalkozói réteg, amelyik felelősséggel viseltetik a saját dolgokat, és te, mint reformkor egykori szakértője, és talán még ma is idéznek ebben a kérdésben, hogy azért egy kicsit még egy, és most ne a leghitványabbat mondjuk, egy Wábererhez képest is, mintha egy picit másabb lett volna
1: a nemzeti elitnek a kompozíciója,
0: arra
1: gondolsz?
0: Igen.
1: Persze, mert sokszínűbb volt bizonyos szempontból. És tehát nem csak a nemzetiségi vagy etnikai alapon, piros kókuszos csemege.
2: A nemzetet is először ki kellett
0: találni. Legnagyobbakban vagyunk.
2: Nemzeti elitet farigcsáljanak, nem?
1: De hát ezekben benne voltak mindannyian. Tehát a folyamatnak ez abszolút alaprésze volt. Hogy ki lehet a nemzettestnek a tagja, kiválhat az elit részévé. Jó, akkor is voltak olyanok, tehát pont a Wábererrel kapcsán jutott nekem is eszembe, hogy akkor voltak olyanok, akik megpróbálták bevásárolni magukat, nyilvánvalóan. Voltak jelentkezők, befizetők.
0: Na jó, voltak, hát akik címet vásárolt, igen, mágnás magának, az befizető volt.
1: Hát persze, de hát egy bárói címet is meg kellett vásárolni. Volt, meg volt a szabva, persze. Volt annak egy piaci ára, az ki volt
0: hova
1: fizetve.
0: Ment a lóvé?
2: Ez a jó kérdés. Hát, ki csinálta azt az osztályt?
0: A zsebbe ment, vagy központ?
1: Hát ez egy jó kérdés.
0: Olyan, mint az arany vízum a Trumpnál.
2: Mondjuk olyan.
1: Igen, hát vagy nálunk is vannak ilyen vízumügyek.
2: Igen.
1: Tehát vannak itt is letelepedési kötvénynek hívott bevásárlási szokások, amik kialakítottak.
0: Na, hát hova ment a lóvé, amit a 60-i befizetett, hogy báró legyen?
1: Hát figyelj, a részben a képviselő testületnek, háznak, ami ezt aztán hitelesítette, részben a bevásárlási. Ők ezzel együtt mindig bevállaltak valami fejlesztést, az a lényege. Tehát aki így bevásárolta magát, legalábbis amennyire emlékszem.
2: Eltartom az Ady Endrét, mondta a 60-i.
0: Templom felújítás.
1: Egy kicsit többről volt szó.
0: De mit, templomot fejlesztettek, vagy úgy, mint a Samsung?
1: Épül. Hát az egyik az ingatlan fejlesztés, igen.
0: Megcsinálja körforgalmat bőrnél?
1: Gyárak építése, ingatlan fejlesztése, városképrendezése,
2: iskolák,
1: ipari kereskedelmi felajánlások.
0: Most is ez megy különben, elvileg. Hát
1: szerintem fordított módon történik. Megtörtént a kigondolás, hogy az oligarha a réteghez kitartozhat, és aztán utána a feladatokat kiosztották. Tehát ott abban volt a nagy különbség, szerintem, hogy ott megvoltak azok a szakmák, meg olyan területek, amiket ezek már egyébként is úgymond gondoztak.
0: Aha.
1: Tehát a Ganz Ábrahámtól kezdve a Neuschlossig, meg a 60-ig, meg a bármelyikig, annak megvolt az a területe. Enyém a gyógyszeripar, enyém a sörgyártás, enyém a vízikereskedelem, stb.
0: Akkor ebbe a Wábererre még beleillene?
1: Hát igen, de hát kamionozik sajnos. Azt akkor még nem találták fel, de...
0: De nem persze, úgy, hogy ő is létezett
1: korábban. Hát a Wábererre persze a szállítmányozás, azért persze feltűnnek most már magánklinikái is az ország mindenféle részén.
2: Hajjé, 4 milla egy csípőprotkó.
1: Szóval ő ebbe a magánellátásba és az egészségügyi ellátásba is beszállt.
2: Csak aztán...
0: Csak hogy ezt nem csinálni.
2: Megjelent a Pisti, és azt mondta, hogy te Wáberer, add már nekem el, léci, a nevedről elnevezett óriás széget. Á, nem adom, de nem, tessék. És akkor egy ideig, és most meg, hogy ott maradt az új tulajdonosnál, megváltoztatja a nevét.
0: Igen.
1: Köszönjük ezt a kis színest.
0: Hogy...
1: Tehát magyarán mondva az egésznek a keletkezés története, meg a fejlődés története, ez sokkal-sokkal organikusabb volt, szerintem. Tehát a reform, tehát a reformkorban is van az a szándék, igen.
0: Tehát,
1: meg, de ez inkább mi már, amiről késő. Beszélünk, ez a kiegyezés időszaka. Tehát a 67 utáni állapotoknak a jellemzője ez.
0: Tulajdonképpen inkább az volt, nem, hogy mágnásokból csináltak magyart.
1: Ezt akartam mondani, hogy
0: és nem az volt, hogy lementek
1: hogy a...
0: vidékre, kerestek egy gázszerelőt, és abból csináltak mágnást.
1: Pont ez
0: fordított
1: mondom.
0: A dolog.
1: Igen, tehát fordított volt a sorrend. Tehát a... És ennek volt az alapvető része ez, hogy a... Igen, a... Akár a zsidók, akár a német, vagy szász, vagy sváb származásúak, akár még távolabbi...
0: Egy jó örmény.
1: Akár örmény, de voltak norvégok is ebben a... Igen.
0: Mondj már egyet.
1: Majd eszembe jut a neve, mert annyira fáradt vagyok a névfelidézésben.
2: Egy norvég, oligarha kiegyezéskor.
0: Jüszk.
1: Igen. Herr Jüszk. Menjél már arrébb, Erika. Igen. De szóval ez sokszínűbb volt annál. Ez nem csak az, hogy a zsidóknak a részvétele a magyar nemzet építésében, mert ez ilyen, így is meg lehet fogalmazni akár, hanem ez egy kicsit többszínű volt ez a folyamat. Uh-huh. És nem volt kizárólagos sem, így aztán a politikai fölényük sem volt az, szóval ez mindegy, ez egy azoknak a mítoszoknak a sorába tartozik, hogy az egész a etnikai szerkezete ennek a kiegyezéskori magyar társadalomnak, az hogyan dominálják le bizonyos csoportok, és utána milyen politikai, vagy kereskedelmi, vagy anyagi előnyöket szereznek.
0: És szerintetek van ebből a nemzeti mágnás csoport, vagy önnek van mi rendes neve, hogy hívják őket, nem? Nemzeti vállalkozói réteg, vagy mit akartak?
2: Most?
0: Mindegy. Igen, most. Hogy ebből van, aki megragad.
1: Mármint, hogy egy tartós
0: részele. Hát ezeket leveszik, úgy néz ki, hogyha amit leveszik az áramról, ezek tönkre mennek.
1: Hát van egy-két ilyen, ez a műtrágyás embertől kezdve, meg ilyen...
0: Melyik?
1: Majd nevek nem jutnak
0: eszembe. Hát a Bige, igen. László, de hát őt pont, hogy tehát ő magától emelkedett fel, és pont, hogy támadták, nem? Hogy adja el a bizniszt, nem akart eladni, és elkezdték csesztetni. De az mondjuk egy Balási Gyula féle kategóriában.
2: Hát az nem, az megy után... a levesbe.
1: De ez egy szolgáltatói kör, és az nem egy ilyen...
0: A fuvarozási szolgáltatás.
2: De a cége az marad, érted? Vagy ha nem marad, hanem
0: azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek valaki velünk marad ebből, tehát hogy legalább egy vagy kettő sikeres embert föl lehet-e mutatni ebből a több évtizedet és nagyon sok milliárdot fölvonultató programból. Van ennek való alapja, vagy nincsen, az egész szájjalás volt, és le kellett adni a sátánadót, aztán ennyi.
2: Tudod, hogy miért nagyon nehéz azért, mert nekem az a tapasztalatom, hogy többféle pénz volt kérek. Magyarországon a piacon, de az egyik volt a puhább pénz. Tehát az, aki állami volt, vagy aki, mit tudom én, MCC, tehát hogy más volt a pénznek az értéke, mint azoknál gyakorló kapitalistáknál, akik hát a stelázsiból hozták be először, aztán meg bekockáztatták
1: De ez majd szeretném mondani pénzt. Én is, mert hogy itt a gyökerek nagyon sokat számítanak.
2: Tehát a gyökerek.
1: Tehát egy ilyen Balázsi vagy egyéb példa azért is egy más példa, mert hogy itt tehát nem egy ilyen, nincsen olyan családi beágyazottság és háttér, mint mondjuk egy kiegyezéskori.
2: Nagyon már a Tihanyban volt. Nagyon már a Tihanyban volt ingatlanos.
0: Na.
1: Ó, tényleg.
0: Halló.
1: Értem.
3: Hello. Grégerzen.
1: Grégerzen, ez az, köszönöm.
3: Grégerzen palota.
1: Köszönöm.
3: Látható építőmester volt egyébként, és mindenkinek ajánlom, ha be tud jutni ebbe a palotába, mert ott az első emeleten még mindig megvan az eredeti belső
1: készlet,
3: a mennyezet, fa, kazettás mennyezet. Úgyhogy egy csodaszép ház. Lónyai utca.
1: Köszönöm szépen. De
0: csak úgy be lehet menni, vagy meg kell várni, hogy a Magyar Péter elfoglalja.
3: Hát.
0: És akkor megnyitja a proletárok előtt.
3: Erről nem tudok nyilatkozni. Jártam, ott vannak ilyen városlátogató, vagy felkereső
1: vannak séták.
3: A padlástérben sokáig a Mérték építés stúdió működött, most nem tudom kinek a tulajdona, de meg kell ragadni az alkalmat, és akkor...
2: Hát amikor, amikor kis Grégerzel jön ki az ajtón, akkor úgy beslisszolsz úgy, amikor kicsit nyitva van.
0: Kaput tessék becsukni, rendben!
2: Berakni
0: a kaput!
2: Mekkora mennyezet berakva fával, öcsém!
3: Így van, így van, így van.
0: Nagyon szépen köszönjük!
3: Tapetetek kell lenni,
1: viszont hallásra! Köszönjük!
2: Viszont
0: szabad ne felejtsd, Marci! Nagyon finom ez, régi ízek!
1: Igen, ezek a régi ízek, bár átvette a pirosból.
0: Balaton felé tartó másodosztályon a műbörüléshez ragad a rövid nadrágos lábam.
2: Igazi,
1: de ez egy igazi utasellátós alapélménynek a visszaidézésében
0: biztos,
1: vagyunk.
0: Biztos, hogy nem kakaótól ilyen halványbarna, az valami más lesz.
2: Nagyon jó.
1: Hát ez egy más színezék.
0: Andrés, de kóstolj már rá.
2: Most nektek hoztam, majd fogok enni, nyugi.
0: Csak ott most
1: de nem fog maradni, mert annyira finom.
2: Kókusz rudacskát.
1: Elfogyik.
2: A melegre való tegyetlen olyan ernyett állapotban.
1: Kókuszos csemege, azt állítja magáról.
2: És valóban tele van igazi kókusszal, és igazi csemegével.
1: Tele van a száma csemegével.
2: CBA, utasellátós dolog, ez a szocialista élelmiszeripar egy nagy fejlesztése volt.
1: Szóval ez a felhúzott, ilyen szódával felhúzott magyar nemzeti elit, azoknak, tehát tulajdonképpen minden be lett vásárolva számukra, tehát ha egy kicsit leegyszerűsítve nézzük, tehát a körítés, a rangok, a címek, a lehetőségek, minden, tehát hogy nem hoznak magukkal olyat a családi hagyományból.
0: Ami... Volt a CBS Szatócs például, az a Szatócs bácsi,
2: érted, hogyha
0: aki áfészos volt, és utána kicsit alárakták a Lázár testvéreken keresztül a pénzt, az egy rendes, ráadásul...
1: Ugye kereskedő az... ember, vagy mi?
0: Rendes kereskedő ember volt.
2: Hát de ez a parvenű proliwirtschaft, ami itt folyt.
0: Ráadásul tehát, zsidó is volt. Hát, tehát, hogy ebben is hasonlít a régire, hogy nem volt... ilyen, a nemzeti elit beemelésnek nem volt ilyen elutasító jellege. Nem emlékszem a nevére sajnos, de...
1: Ráadásul ennek a parvenű akárminek, kezdted a mondatot.
2: Hát azért, hogy ezt a Tóta Vének van valami egy éve ezelőtt, hogy nézd meg, hogy mit csináltak a régiek, akikről a Dávid beszél, hogy mikre költötték a pénzt, amit megkerestek hosszú éveken keresztül, és hogy mit csinálnak ezek a maiak, az autók, a golfklub tagságok, a nem tudom mik a helyet, hogy összeállnának, azt mondjuk építenek egy rohadt nagy kórházat csak úgy, most a milliárdjait. Vagy egy izét, vagy egy óvodát, vagy egy, tudom én.
1: Igen, a jótékonykodás, meg az adakozásnak a kultúrája, az tényleg más volt.
0: Jó, hát biztos, amikor árvízkár volt, akkor beraktak.
2: Igen, szép csendben adakoztak rá.
0: Igazából nem az volt a dolguk, hanem hogy egy árnyék államhoz elmentsenek lóvét. Szerintem ezek trezorok, ezek a csávók, tehát nem volt...
2: Szerinted oda
1: úgynevezett magántőke alapokban vannak,
2: szerinted visszaadják.
1: Meg a trezorokban.
0: Hát attól függ, hogy elég erőse, aki kérheti, de az biztos, hogy nagyon sok terhelő van mindenkinél, és ezek a terhelők, hangfelvételek, dokumentumok, képi anyagok, ezek nagyon be vannak élesítve. Tehát hogy hívták azért?
2: Nem nekünk adják vissza. Simicskát
0: se úgy kussoltatták el, hogy légy szíves, maradj már csöndbe.
2: Nem, de ugye régen az volt, hogy a szocik hazalopták, ezek meggyűjtik a közösbe, és akkor ugye ott tudjuk, azt olvasható a forzalmina, hogy hány százmilliárdok, meg ezzel nem tudom, mik szinyálnak különböző embereknél. És akkor én ezt kérdeztem nálam sokkal okosabb embert, hogy látod azt, amikor azt mondja valaki, hogy akkor most add vissza, vagy adj kölcsön, hogy ez hogy néz ki, hogy ez létezik-e. És akkor ment egy ilyen kis okoskodás, hogy talán itt a, hogy hívják ezt, amit most betiltanak, ezeket a...
0: Metropol.
2: Nem a kekvákat, hanem a másikat, a magántőke, alapos, nem tudom micsoda, hogy ott azért lehet követni a lóvénak az útját talán, tehát ha kiderül, hogy ki a tulajdonos, akkor... De érted, ez egy ilyen...
1: Ez viszonylag egyszerűen le lehet követni, szerinted is. Na hát, de akkor be lehet azonosítani.
0: Van-e ezeket, valaki, mert legalább volt-e olyan ambíció, hogyha ráköltik ezt a sok pénzt, akkor ő ott így legyen. Tehát, hogy elhitte azt, hogy neki ez a szerepe, és ennek valamilyen módon meg akart felelni. És nem az, hogy lakcsizmán sem nőket rakott fel a rúdra felcsúti falunapon, mint a Mészáros, hogy visszaad valamit a közösségnek, mondjuk
2: Angliában
0: ő adja a marha húst a gulyásfőző versenyhez, hanem...
1: Nem. Jó, hát ott még szerintem rosszabb a helyzet, mert ők tényleg valamennyi gyereket táboroztatnak évek óta, meg ezeket a látványos gesztusokat és jótékonykodási akciókat rendezik, és így, ami nyilván töredéke a kihelyezett pénzügyi dolgoknak, és ezzel úgy látványosan is így mentesítik magukat attól, hogy bármiféle egyéb beruházásba, vagy bármiben részt vegyenek, de hát ez mindegy, ez egy menjen a hallgató, hajrá!
0: Hello!
4: Sziasztok, ápoló vagyok.
0: Ki?
4: Egy dolgot tudok.
2: Milyen ápoló?
4: Ápoló.
0: Szakápoló.
2: Hol dolgozol?
4: Hát az ügyosztályon.
0: Köszönjük a szolgálatot.
4: Neked mára van egyre, délután egyre időpontod. Elfejtetted?
2: Nem, az ESZT-ből kaptam már értesítést.
4: Szóval egy dolgot tudok mondani, mert nem olyan nagyon nagy léptékű. Eszterházy Péter volt otthonát, ahol korábban az egész családja is lakott.
1: Igen, ismerjük.
4: Csillag egy olyan Zemlőd utcában azt a Market építő ZRT újította föl pár száz millióért.
2: Hát kevesebb ér, de jó példa.
4: Most az egy alkotóház lett.
1: Igen.
4: Egy Csillos rádiós kollégánk nem kis közreműködésről valósult meg. Kemény Vagyim közreműködött ebben, mint tudom.
2: Igen. Vagyim azóta ott ül és alkot. Elindulóban van még az a projekt, de ez jó példa különben, hogy...
4: Nem, már elkészült.
2: Hát, tudom, de még hát nem nyerte el a funkcionalitását,
1: hát hogy finom, hogy fejezzem ki magam. Nincsen még úgymond, igen.
2: Meg kell, ja,
1: hát,
2: kell ahhoz még
4: persó, hogy... Mostanában olvasások vannak benne, hogy adom egy 12 civil, és együtt olvasnak egy Eszterházy könyvből, de mindenki némán magában.
2: Nagyon jó. És milyen volt, mesélj?
4: Nem voltam ott, mert elfelejtettem.
2: Hagyjál már, mert elfelejtettél elmenni.
4: Igen.
2: Nálad csak dolgozol ott benne az izében. Köszi, ápoló, szevasz.
1: Ciao. Szevasz. Jó, hát ez...
0: Vajon ebbe online be lehet csatlakozni?
1: online olvasásba.
2: Online némán olvasunk.
0: Némán olvasunk.
1: Online, igen.
0: Az Eszterházy.
1: A népi közös olvasás részévé.
2: Minden szuper, ami az olvasásról szól. Tőlem nyugodtan.
1: Jó.
2: Egy bolgot a saját szendvicsére. Ó, de jó,
0: nem
2: csináltam. Nem
0: én csináltam. Nem magamnak.
1: Nem magamnak. Én eszem. De végül is te eszed.
0: Ennyi.
2: Leküldted utána küldted a kókuszos rudacskának a...
1: Igen, a sorrendes sorrendes.
2: Zsambonos szenya.
0: Tudom, nem szabad bent tenni.
1: Na de hol van
2: megizelték neked?
1: Hol van a bent? Szóval, hogyha az az alapkérdés, hogy ebből a mesterségesen kreált nemzeti oligarcha osztályból marad-e méltó és említésre méltó tag vagy valaki az utókor számára, vagy most, így a tisztítás és az újragombolás időszakában.
0: Kinek ad kezed?
1: Nem.
0: Bolyár Gábor.
1: Mint hogy elismervén azt, hogy
0: kinek
1: akkor...
0: Kinek ad kezed a legközelebbi operabálon ebből a társaságból, aki azt mondja, hogy figyelj, vizéből jött.
2: Micsoda képeid vannak.
0: Közös vérünkből jött, de haver, látom, te is szépen iparkodsz. Ez nálunk a...
2: Tombor András, tessék. Most mondtam egy nevet, azt sem tudom, hogy mit jelent, de most kimondtam.
1: De és akkor hogy esett ki ez a te
2: szádon? Hát ő az, aki bár régen kinnél, de ő kezdte el az MCC-t akkor, amikor
1: tudom,
2: az volt, amikor
1: csinált,
2: bejöttek,
1: igen,
2: a nagy pénzbe jött az MCC-be, akkor mondta, hogy köszi, én akkor elmegyek, mert nem akarom.
1: De azért nem ment olyan messzire.
2: Nem ment messzire, most szeretné megmenteni az ős, na, ugye, az ős magot, de odaad mindent állítólag.
1: De ez már megint egy ilyen
2: most lehet, hogy hülyeség.
0: Az elején rakott bele a sajátjából.
2: Igen.
0: És azóta argentin lovas póló játékok sokat vásárol.
2: Igen.
1: Na, de azután meg nem a sajátja került bele ebbe a konglomerátumba,
0: nem,
1: hanem különböző,
0: nem,
1: különböző súlyos,
0: jaj, el kéne
1: pakettek
0: menni
1: és a többi dolgok.
0: Gyerekek, gyorsan még el kell menni a Scrutonba réfülökön.
2: Miért Frey lesz megint?
0: Hát miért?
1: Frey Café lesz?
2: Frey is back. I told you. Frey is back.
0: Na, na, na, na, na. Nem az. Na,
1: Frey is back. Van egy ilyen lehetőség is. Az is.
0: Na, na, na, na, na.
2: Srácok, reptéren megvásároltam az utolsó Frey-t.
0: Jaj, Korda Gyuri bácsi.
1: Ők is fellépnek különböző hakniba, mert ugyanúgy megy
0: még a... De most
1: ilyen
0: a nagy utolsó hóv lesz, úgyhogy szerintem több, rájött, hogy több kormányváltást ő már nem bír.
1: De azért közben széthaknizza magát még ilyen-olyan vidéki, meg erdélyi turnékon. Baromi jó.
0: Guruló forintok.
1: De ugyanaz a kompozíció, ugyanaz a háttér, még kiszórják a maradékot a sifonérból, és akkor mehet utána magát ünnepeltetni a szigetre a bácsi meg a néni. Na,
2: hát komolyan. Igény.
1: Annyira hány inger.
2: Hát nem kell kezdeni, hány előadó inger. Művésznek adatik ez meg, hogy betolják a színpadra, és még mindig ott áll egy csomó ember. És hánynak?
1: És ha érzi a szája szélén, a barna szósz törölgetheti, igen. Komolyan.
0: Már lehet, hogy mi vagyunk csak sötétek, azért nem találunk egy olyan embert ebben az új elitben, aki,
2: nem is, nem
0: aki képes saját jogon beakadni.
2: Járunk ilyen helyekre?
0: Nem, igazából valószínűleg róla nem sokat olvasol.
1: Biztos az ismereteink is teljesek, meg erről van szó, tehát aki igazán egy, és ebben nem biztos, hogy így, most ez a helyzet a magyar elitben, de aki igazán egy komoly tagja ennek az elitnek, az nem annyira látható.
0: Most szerintetek mondjuk, a Csányi Sándor visszahívja a Tiborcot most május végén?
2: Azt nem tudom, hogy most
1: már mint telefonon?
2: Amerikában valaki, de drága a telefon, úgyhogy nem biztos. Interurbán.
0: Ízén, messengeren.
2: Igen.
0: WhatsAppon. Megcsörgeti, WhatsAppon az ingyen van.
1: A hívó kérdezi, hogy vállalja a beszélgetés költségét.
2: WhatsApp Steve.
1: Hát sajnos nem.
2: WhatsApp Steve.
0: De hogy ugye beszéltünk múlt héten arról a szavak, aminek vissza kéne adni az értelmét, hát talán az elitnek is, hogy legyen valamilyen érdem alapja ennek. Meg annak, hogyha azt mondta, hogy vállalkozó, akkor mi jut eszedbe? A gázszerelők, meg a Tiborcok, meg a nem tudom, a siker, mi jut eszedbe
1: az
0: róla?
1: Az ügyeskedő.
0: Igen, borzasztó, pedig tök jó lenne példának, nem, hogy az emberek akarjanak ilyenek lenni, és ne az álljon előttük, hogy majd elmegyek forexhez, vagy nyilván kriptotraderek.
2: De szerintem, én szerintem pont nem.
1: Vannak felmutatható vállalkozók
2: siker,
1: is.
2: Szerintem ez nagyon sok ember, tehát ez nagyon kevés embernek jut eszébe. Ez egy annyira agyrém koncepció volt, hogy ezt így levetette magáról a magyar nemzet, mint kutya vizet, de még akik, érted, még azok se gondolták azt, hogy ez a bosszantó gesztus, hogy a pattársamnak így, stb.
1: Figyelj,
2: nem siker.
0: Ki a mintapélda?
2: Az szégyen.
1: Az a vállalattömeg, amit ő létrehozott, és az ott dolgozó sok ezernyi ember, valószínűleg ez nem így gondolja.
2: Ő hozta létre, Marci. Hagyjál
1: a saját kezével.
2: Hagyjál már, nem áll.
1: Amit neki alá kellett írnia.
2: Így van, amit a nevére vett.
1: De ezek a Mészáros csoport, ha már itt tartunk, hát ez sok ezer, tízezernyi emberről beszélünk, akik különböző módon függő, igen, illetve eltartott, illetve kiszolgáltatott, vagy partneri viszonyban voltak ezzel a konglomerátumban.
0: Nem erről beszélek. Van a kis ujjam.
2: Én nem erről beszélek, mert persze, ott iparágazatok vannak, csak hogy én szerintem a Mészáros, az nem... nem
1: jó, az
2: a siker. Az nem siker szerintem.
1: Jó, de miben, igen. Hogy adjuk vissza a sikernek a becsületét?
0: Igen.
1: Mi a siker?
0: Hogy ne azt gondold, hogy... Vagy ha valaki a rokonod, akkor ne azt gondold, hogy rokon... Aha, értem. Jó. Biztos attól sikeres.
1: Jó, de akkor a meritokráciát, meg ilyet is át kell gondolni, meg a nepotizmust is, igen.
0: Meritokráciát.
1: De a meritokráciát akkor inkább.
0: Érdem, azt kell visszahozni.
1: Az érdem alapú előrejutásnak.
0: De ki mondja meg, hogy mi az érdem, te?
1: Ha
0: te?
1: Ha?
0: Ki fogja validálni azt?
1: Hát nem gyalog.
2: Nem gyalog.
1: De tényleg ez a szint. Egy sejpítő, magyarul kevéssé tudó, nagyon buta ember, egy olyan szimbóleummá vált itt az egész folyamatban, ami
0: nem hiszik el az emberek, hogy érdemes iparkodni.
2: A politikai siker, ugye az ment, ez a cinikus és érthető magyarázat, hogy nézzetek a táblára. Látjátok, hogy 2/3?
1: Ez
2: na,
1: a behajtani tilos.
2: Na ugye, látjátok, ez a siker.
0: Többet nem.
2: Sikeresek, és egyszer csak nem így lett, hanem máshogy lett.
1: Hát most is lehet a táblára nézni.
2: Igen.
1: Mi van ott?
2: Igen. Az például siker.
1: Mekkora,
2: ez, ami most van, szerintem siker, és ezt nem kéne ott, nagyon elizélni.
0: Jó. Ne elitet emeljünk ki, hanem középosztályt, aztán ők majd maguk közül kitermelik az elitet, az, aki ért hozzá.
1: Jó, hát az a társadalmi modell, ami felé törekszünk néha, az abban nem csak az elitek, tehát ez a polgári középosztálynak nevezett akármi, amire szívesen hivatkozik sok mindenki, De igazából valóban annak van egy ereje, ami megtalálja, tehát ami meg tudja állapítani az értékeket, el tudja fogadtatni, gyakorolni tudja a nyilvánosság előtt, tesz, tárja és teszi a viselkedésével, stb. Ez az, ami az egy baromi érdekes kutatás továbbra is, amit a Kovács Imre csinált, illetve a Szabó Andrea, a szociológusok felmérése, hogy a magyar társadalomnak a közel 5%-a az a polgárosodott réteg.
0: Az nagyon kemény.
1: Ami,
2: ez mikori
1: ami,
2: kutatás? Nem olyan most, régi, ugye?
1: Ez a tavalyi van. Eredményeknek a 25-ös igen. Újra felvett adatoknak az értelmezéséből fakad, ami egy nagyon-nagyon rossz szám.
2: Így van.
1: Tehát ebből baromi nehéz lesz építkezni pillanatilag még mindig, és hiába vannak túlmentett oligarchák, jöjjön a hallgató, jó reggelt!
5: Jó reggelt, jó reggelt! Újra felvettétek a KGB nevű költőt, tehát két röpvers következik.
1: Hát azt majd mi mondjuk meg, hello, igen.
0: De illeszkedjen itt témával.
1: De mondjad, mert hallgatunk figyelemmel.
5: Sikart a címe, ezt Fekete Gábornak köszönhetem ezt a kifejezést. Sikart, a kudarc megelőlegezett siker. És a másik egy kétsoros. Akármilyen vulgáris, mindenben van bulváris.
0: Legalább rövid volt. Hello.
1: Köszönjük szépen ezt a rímet.
2: Ugye a szóval középosztály már csak az
0: középosztály. Középosztály.
2: Mi az új középosztály?
0: Nem elitet kell fölemelni. Középosztály.
1: Erről van szó.
2: Az a középosztálybeli, akit töttetöm, mondjuk nem járt még, mondjuk nem járt színházba csak 5 évvel ezelőtt utoljára, vagy nem ismeri a komoly zenét, az lehet-e középosztály mondjuk most, vagy majd az elkövetkező 10-12 évben?
1: Azok a biztos lehet, hogy azok a kulturális srácok, szokásai igen. És fogyasztási szokásai, azokat ki lehet alakítani, persze. De ez azért mindig hosszabb folyamatok eredménye.
2: Mi lesz a középosztály 10-20 év múlva?
0: Hát te csak a végén jössz, hogy elad nekik a liter előfizetést.
2: Kihaló félben.
0: Andris, előbb fölemeljük az 5%-ot 15-re, hozzá a Marcival.
2: Hogy emeljük?
1: Igen.
0: És akkor utána oda küldjük, hogy ott lehet te...
1: Ez erőemelés lesz, de lehet.
0: Te nem nagy, nem nagy projekteket finanszírozó kicsiket, ott tessék, oda lehet menni, befizetni. És lehet, hogy színházban nem járnak, de mondjuk a átlátszót meg támogatják.
2: Lehet.
0: Ki a maga módján a maga
2: dolgát. Rengetegen azok sincsenek, de az amik benne lehet, van az 5%-ban.
1: Ezek pár ezer emberről beszélünk így most.
0: És aki a belsejbe dob, vagy az oltárkép felújítására ad, az ugyanaz?
2: Remélem azért az adakozóknál szélesebb lesz a középosztály egy kicsit.
1: Jó, hát de mi igen, tehát a kritérium az a középosztálybeli polgárnak, hogy képes arra, hogy bizonyos helyzetekben adakozzon például.
0: Hát, hogy megvan az a... Tehát a középosztály ez egy relatív fogalom, és mindig beosztják az alját, a tetejét, a nem tudom én. Tehát, hogy elvileg a középosztálynak mindig egy középső sávban kéne lennie.
2: Aha.
0: De itt meg az szerintem a definíciója meg az volt, hogy van megtakarítása, képes, nem függ a, nem tudom én, az állami újraelosztási rendszerektől, szabadon kifejezheti a véleményét, amit az anyagi biztonság teremt meg számára. Nekem például az elmúlt 16 évnek ez volt a nagy vívmánya, hogy ugye sikerült megcsinálnom.
2: Oké, szuper.
0: Örüljetek velem.
2: Én veled örülök, de mi van a izével, mi van a rajztanárral? Meg mi van a, és akkor mondhatnám sokat, hogy mennyire, tehát a kádárizmusban érted, még sokkal jobban be lehetett lőni volt ezeknek a szakmáknak, mit tudom én, hát a becsület az nem, de hogy anyagi elismertség, és aztán amikor itt nyakunkba
0: a tanának?
2: Vettük
0: a... pedagógus gyereknek nem mond?
2: Hát igen, de volt.
0: Csórok volt, mint a szar, nem jön.
1: Nem volt ez anyagi elismert kategória.
2: Van közöttünk egy 10-es kb., hogy nálunk mikorunkban szerintem a tanárság az nem jelentett olyan lukas cipőt, mint amit most egyáltalában, és volt presztízse a tanárságnak is, meg az orvosságnak is, meg a mérnökségnek is, meg most mondom ezeket kettő, a klasszikokat.
1: De kettő dologról beszélsz, hogy van egy társadalmi presztízse, mert a szakma az olyan értéket ad a társadalom fejlődésébe, képzésében, továbbélésében, hagyományteremtésben és tartásban, ami fontos, tehát az orvos, a mérnök, a tanár, az a hasonló...
2: Pap.
1: A hasonló, igen, foglalkozási kategóriák, ezek mindig is egy ilyen kategóriák voltak, de nem, de a Kádár Koli honoráltsága az nagyon nem
2: prestízs, az. De senkinek nem volt zsetonja, akkor Marci csak a benzinkutásnak, meg a fodrásznak, meg az autószerelőnek.
0: A szállodásoknak.
2: Szállodásoknak.
0: De ezért, ugye? De azt mondom, anyád jobban keresett, mint apád.
2: Meg az orvos, attól függ, hogy hány borítékot találtam.
1: Mennyi volt a
2: paraszolvencia nevű.
1: Akkor na jó, de a tanárnak nem tudott a zsebébe csúszni semmi.
2: Tudom.
1: Esetleg nyelvtanárként,
0: az újpesti piacon szebb krumplit kapott.
2: Igen.
0: Ennyi.
2: Mert pedagógus napon bombont.
0: De hogy ezt nem kell.
1: De jó, de ezt az ő lakásának a berendezésébe, a szabadidő eltöltésébe, az utazásokról, vagy egyéb ilyen kiadásoknak a megtervezésébe nagyon-nagyon visszafogottan tudott csak ebbe gondolkodni. Tehát, hogy nem volt meg az a politikai környezet, az nyilvánvalóan korlátozott volt, az utazás korlátozott volt, a különböző szellemi javakhoz való hozzáférés szintén egy ideig korlátozott volt.
2: Igen.
0: És nem, ennek az elitnek, akiről beszéltél a vidéken, azt a közösség tartott el, tojást vittek a plébánosnak, meg krumplit a tanárnak.
1: Ja, meg felásta a kertjét, vagy akármi. Igen. Tehát, hogy ezek
0: megvolt a
1: megbecsültsége ilyen státuszváltáshoz nem vezetett. Tehát nem emelkedett a polgári, a jómódú polgárság közé, a nagypolgári réteg közé.
2: Kádárizmusra beszélve, nem volt ilyen.
1: Kádárizmusra beszélve.
2: Nem volt jómódú polgárság. Tehát mások voltak szerintem a definíciók teljesen, és sokkal jobban összeért a doki a pedagógussal, vagy a izével, de szerintem most ez mindenben a jövőt próbáljuk meg inkább
1: definiálni. De az jó, hogy efelé kapirgálunk, mert hogy a gyökerei és a Kádárkornak egy csomó hagyománya tovább élt.
2: Az biztos.
1: Ez 89 után is, szóval, és ma mind a mai nap
2: élő.
1: Na, szóval, hogy ez jó kiinduló pont, hogy a jövőt nézegessük.
0: Majd, ha a tanároknak lesz mondjuk, mit tudom én, fél évi költsége megtakarításban, tehát egész nyugodtan lehet fél évig munkanélkül, akkor arra azt mondom, szerintem akinek van fél évnyi zsekája, arra mondom, hogy
2: ez egy érdekes szempont, és én ezzel tudok menni.
1: De ez a szociológiai vizsgálat, amire hivatkoztam, a Kovács Imrék is, pontosan az egyik ilyen része, ez erről szól, hogy adott helyzetben egy családi büdzsé, egy vészhelyzetben elbír egy nagy műtétet, egy olyan váratlan kiadást.
2: Az nagyon kevés, ami szerintem.
1: Aminek tényleg megint
0: hát
1: megint az 5% körülbelül, ami elbírja az, hogyha hirtelen mondjuk egy gyors orvosi milliós nagyságra dőbe avatkozás
0: kell. Egy csípőcsere.
2: Hát, vagy egy rendesebb ilyen fogászati kezelés is odaverte.
1: Vagy csőcsere, igen.
2: Igen. Vagy a cirkó, meg a többi.
1: Hát, vagy bármi, hogyha elromlik, lerobban a fűtő.
2: Jó, ez most egy anyagi megközelítése a középosztálynak.
1: De ez szorosan összefügg.
2: Anyagi.
1: Ez anyagi.
2: De ami lehet, de szerintem mondjuk az a vállalkozó, vagy nem vállalkozó, de aki ott ássa ki a krumplit, és viszi be a piacra, és blablabla, szerintem annak is van fél éves félretett zsekája, és nem biztos, hogy középosztályként definiálnám. Most mondtam egy teljesen hülye példát.
0: Hát attól függ, hogyha megy Máltára nyaralni, akkor igen. Hogyha az életmódban is követi ezeket a dolgokat.
2: Aha.
0: Vagy az, hogyha a gyerekét tanítatja,
1: hát,
0: vagy
1: hogy milyen kiadásai vannak, bővíti akár a kulturális, hát, vagy akár ilyen szórakozás.
0: Nem az a középosztály, kiadás, aki fölismeri a ógörög tetoválást.
2: Az biztos.
0: Vagy ki tudja olvasni.
2: Hát meg most így szerintem gyurmázni kell, hogy mi, mert szerintem óriási
0: butikos,
2: változások.
0: Egy jó menő körmös.
2: Igen.
0: Tehát ez.
2: Óriás változásoknak nézünk elébe, ráadásul társadalmilag, meg egy csomó szempontból, mert ez egy nagyon más kor, amiben most járunk szerintem, és egyre másabb lesz.
1: Na jó, de a középosztálynak van egy olyan képessége, mint egy általában egy jól mozgó társadalmi rétegnek vagy osztálynak, hogy képes adaptálódni, és képes fejleszteni magát. Ehhez persze kellene megint pénzügyi hátterek.
2: Meg hogy ne csusszon le például.
1: De hogy benne van az az érdeklődés, a kíváncsiság és az a képesség is esetleg a végén, hogy akkor képes legyen fejlődni és menni a korban. Abban a korban, amiben él, és abban nem csak az, hogy akkor oké, vesz még egy repülőjegyet a gyerekének, hanem más olyan, a pénzét olyan beruházásokra, vagy befektetésekre is tudja költeni, idézőjelbe, ezek nem nagy befektetések, ami időtálló. Tehát nem úgy herdálja, tehát nem a gentry hagyomány megy, hanem egy polgári költekezésnek a, vagy befektetésnek a hagyománya.
0: Szép dolog, sokféle szabadság gondol. Van, szép dolog az oszlopos Simeon szabadság, hogy fölül az oszlopra, aztán csak azzal foglalkozik, hogy akkor a Dúracsozó úrhoz, hogy kapcsolódjon, a Dionysoszé is egyfajta szabadság, de a szociológiai értelemben az a szabad, akinek nem kell a napi betevővel foglalkoznia, vagy azon aggódni, hogy hogyan fogja eltartani saját magát folyamatosan, és onnantól jönne ez a szabadság teremti meg azt, hogy ő visszapofázzon, részt vehessen közügyekben, az, hogy ne féljen attól, hogy legyen ideje is rá, ne féljen annak a következményeitől, ez teremti meg azokat az igényeket, hogy valamennyire fölfelé mozduljon el, aminek a kultúra az emancipációnak egy fontos csatornája. Ezért mondtam, hogy később jössz te a literával, el fognak oda jutni, csak előbb lakjon jól a magyar, utazzon el külföldre, képzelhessen, hogy legyen más, oldodjon le róla a félelem, aztán először úgyis műzikált fog megnézni, és akkor majd csak utána megy operába.
2: Hát, de hogy ez egy hosszú dolog. Járni,
1: hát igen.
2: De az utazás az rohadt jó
1: először
2: példa.
1: Először az a szilveszteri koncertet, meg a Denevér, és akkor utána és jön majd jó, az lehet, a fogyasztás.
2: Vagy nem jön.
0: Lehet, hogy lemarad, és akkor elkezdik egymást validálni. Azt viszont nagyon-nagyon kártékony szerintem, amikor akinek a gondolkodás szabadság az egyetlen, amiben kapaszkodik, és ezért új gazdag bunkó prolizza azokat, akik, és elvitatja tőlük a középosztályi létbe való belépésnek a lehetőségét. Azért, mert ő már tudógörögül tetoválást olvasni, azért azt mondja, hogy ez meg csak újévi koncentrál, ez a sudri bunkó. Engem is elragad néhez a dolog, mert az, hogy azt kell...
2: Nem, csak ezzel a példával.
0: Oké. Okay. De érted, amit
1: mondok? De ez egy jó szimbóleum, tényleg.
2: Csak most így, ha őszinték akarok lenni, akkor hányszor beszéltük meg, hogy mit érzünk akkor, amikor jövünk haza a külföldi országból, és megtelik a repülőgép a bolgár honfitárs. És én egy plebejus demokrataként mindig nagyon keresem a...
1: Tehát, hogy mi? Kapcsolódást?
2: Kapcsolódást, igen, mert tudom azt, hogy ők a honfitársaim, és hogy például meg lehet velük együtt álltani a rendszert, meg hogy tök jó, hogy kimegy külföldre, megnézi a piramist, azt hazajön, vagy nem nézi meg a piramist, mert inkább ott koktélozgat.
0: Vagy alkuszik
2: igen,
0: valami.
2: A medence mellett.
1: Hát igen.
2: De hogy az mennyire rohadt jó, hogy utazás van. Mondjuk ez utazás, ez nagyon jó, mert a félretett pénz az is egy jó szempont, az utazás is, ami a nyitottság, az, hogy levetik a félelmet, ha mennek és látnak már.
0: A nagyon jövőképük szép, van,
2: nagyon
0: tanítatás.
2: Szép gondolatok.
1: Igen, de attól még sudribunkóként mozognak külföldön.
2: Lehet,
1: sok sükölés, meg de, hangosan beszél, és igen. Úgy mondja magyarul, mert nem tud még nyelveket. De ez van, is a polgárosodás része lehet, mert igen.
0: Van intergenerációs stratégiája, hogy a gyereket többre vigye, mint ő.
2: Ezt meg fogom mondani a fodrászomnak, aki sokat utazik, hogy azt üzeni a Dávid, hogy neked már van de intergenerációs stratégia.
1: Inkább kérdezz meg, hogy hello.
0: Azt akarja, hogy a gyereket többre vigye.
1: Roland, van-e neked intergenerációs stratégia?
2: Gyereke is fodrász, és nagyon jól érzi magát mindenki. A férje meg taxis tök életes az egész. Na, csodálatos. Pár, és utaznak minden évben kettőt, mint ahogy a piacon a standos csávó is kettőt utazik, egyet sír a haverjaival, egyet meg nyáron, nem tudom micsoda, utaznak és néznek. És...
1: De ebbe a magyar polgárosodási folyamban ezek olyan szépen ott vannak ezek az elemek, meg ugyanígy benne van az is, különben olyat is beleszámolhattok, hogy akkor azok a fogyasztási szokások, amikkel kialakítod mondjuk az otthonodat, vagy ebben a civilizációs folyamatban mondjuk a nagy bútorgyártó, illetve az IKEA, vagy ezek milyen szerepet játszanak?
0: Először a drágább kerti törvényt.
2: Igen, pont. Mindenki IKEA-ban lakik.
1: Az, hogy a sportoláshoz, a szabadidőd eltöltéséhez mész a másik nagy boltba, ami szintén ott van, az IKEA mellett, hogyha Budaörs felé mész.
2: Igen.
1: Na, tehát, hogy ezek csak mondom, hogy elemek, de hogy a szabadidő eltöltéséhez, akkor nyilván megjelennek a piacon ezek, idővel megtörtént, jó sok éve megtörtént, de hogy ezek hogyan civilizálják a magyar társadalmat.
2: Igen.
1: Meg bárhol.
2: Mindenki nem csak a magyar. Jár.
1: Vagy akkor elmész, akkor utána a laboratórium a Kelet-Közép-Európának, elmész Pártnorba, és megnézed, hogy akkor ott...
2: Párizsba?
0: Pándorf.
2: És Párizs.
0: Akkor, és akkor észreveszed,
1: volt hogy... Benne zsé, nem
2: Pándorf
1: volt.
2: Pándorf azért bakonyom.
1: És nézd meg a pándorfi összetételt, és az egészet. Ott azért szerintem nagyon-nagyon, nem kell hozzá mikroszkóp, hogy meglássad a...
2: Figyelj.
0: És akkor rájössz, hogy Pándorban már a szervek is leszeretik a fogkövüket, és akkor talán neked is érdemes lenne leszedetni. Szerintem figyeljetek, aneset, hogyha a középosztályosodás állapotát meg akarod nézni, akkor szájhigiénia az egy elég jó dolog, és mert abban nincsen ilyen kulturális dolog, hogy jó, de a test, szandálba vagy.
1: De, a test, de úgy általában a testkultúra, vagy a testápolás.
2: Nagyon sok pénzt hagytam ott. Tudom, mennyi egy szájhigiéniai körbe menetel. Ugye, hogy be kell fizetni?
1: Na jó.
2: És ezt sok ember elhanyagolja. Hogy
0: üzenem a fogolvasomnak, fizettek.
2: Jó, most a középosztály sem definiáltuk még, és akkor még ott van a felső, de a felső osztály, meg ott van az alsó osztály, hogy az mekkora és miről szól. Innen
0: de ezt majd lehet, hogy elolvasom, és akkor az sokat segít.
2: Igen, de most egy pont olyan, az, én azért örülök, hogyha ilyen dolgokról teljesen hiába való, amit batatgatunk a szánkkal, mert hogy erre most van egy társadalmi igény, meg most már kerete is vannak. Tehát az, ami folyik most a Tiszánál ez ügyben, az is szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy ezt lehet-e csinálni, de teljesen újszerűen közelítenek a saját 50 ezres Tiszasziget tagságukhoz, minisztériumot, vagy nem tudom, mi a szart hoznak létre, óriási intézetet, amit a Radnai vezet, ami arról szól pont, hogy ez a, és nem is tudom a nevét sem, hogy ezeket az elképzeléseket, gondolatokat hogyan lehet becsatornázni.
0: Civic engagement, meghívják szépen angolul.
2: Magyarul, és hogyha tényleg igaz az, hogy az egész világ ránk figyel, akkor lehet, hogy itt valamit lehet csinálni úgy, mint ahogy eddig mi nem csináltuk.
0: Jó, hát ez... És most zene, köszönjük, hogy nem telefonáltatok. Jó mondtam?
2: Jó.
1: Nagyon jól mondtad.
0: És most kicsit pihízünk.
1: Told fel a pot.
0: Ott

0: Valami legyen.
1: Mind the gap.
0: Na, mi nagyon jól elbeszélgettünk, nem tudom ti, hogy voltatok itt a szünetben. Remélem, hogy ti is. Úgyhogy most nincs mit mondanunk.
2: Azt hagyjuk, hogy mi volt a patkóban, azt megbeszéltük kint annyira, mennyire.
0: Patkó! Patkó Béla!
2: Ruff Bálint, láttam egy ilyen pólót, azt tetszett.
0: Ruff in the jungle! In the jungle, Ruff in the jungle!
2: Ruff Bálint.
3: Very rough.
2: Ruff Bálint, ez jobb, nem?
3: Aki odasúrt.
0: Pólót.
2: Igen, póló trikot.
0: De ki vesz fel ilyet?
2: Senki, az is lehet, hogy egy joke, de nagyon jól nézett ki.
0: Rastafari.
2: Sprés. Túlméretes járműkísérés. Na, tetszik.
0: Na, de akkor folytassuk az előző vonalat.
2: Soros.
3: A középosztály ATM, felemelkedése. Rombuszjel.
0: Középosztály felemelkedése. Előbb-utóbb jó fejek lesznek, pénz mindenkinek jót tesz.
2: Hát ezt különben ott lehet megnézni, amikor a öregebb vagyok, mint Szlovákia, Szlovákiában vagyunk, és látjuk azt, hogy mi történik ott 20-30 év alatt, hogy én nekem ott olyan erős a jólét, a nyugalom, a pénz, az hihetetlen.
0: Most van egy ficójuk, na, azt is mire költötték?
2: Hát lehet, de akkor is nem viszélnek, rúdalóznak a síeléskor a sorban, meg nyugodtan ülnek és isszák a jó piáikat, és aki, most ez nagyon felületes.
0: Akinek anyagi biztonsága van.
2: A szlovák tigris, ahogy elment mellettünk, és
3: hát akkor a
2: szép polgári lét.
3: Akkor a lengyel gyorsról beszélhetünk még.
2: A lengyel az gyors még, az a másik
3: még
2: fele.
3: Még inkább egy ilyen kiáltó példa,
2: igen,
3: hogy mit lehet tenni egy ilyen posszoc országgal.
2: A szlovén-osztrákokról még már ne is beszéljünk. Azok,
3: de hát őket utolérjék. Ausztriát utolérjük.
0: Azok csak beöltöztek kommunistának, és kibekelték, szerintem.
2: És az első alkalom,
3: még nem ismerültek alá.
2: Kettőt így a levegőbe lőttek, és ez volt náluk a forradalom.
3: Ja, 10 perc alatt, vagy 10 nap alatt
2: lerendeztek. Még az se kellett, mi csak itt rossz kedvűen gyorsan átslisszoltunk.
3: Fanyalogtunk.
0: Savanyúság. Azért ott is néha összeszedik az idiótákat.
2: Igen. Mindenhol vannak.
3: Hát figyelj, azért ott is van nagy visszatérő folyamatosan.
0: Ajaj. Igényez van rá.
3: Hát ez ilyen lesz még sokáig.
0: Na de.
2: Egy nagy társadalmi ilyen nekibuzdulás, amit most itt mindenki bezseg, zsizseg, legalábbis ez a terv, és így hagyják a különböző csoportok, osztályok, vélemények, mert ezek, akiket hát a minisztériumok élére kineveztek, tehát itt van valamiféle ilyen akaratlagos, tehát valami mást akarnak.
0: És
2: nem
0: áll.
2: Hogyan, hogy nem lehet.
0: Erről beszélsz?
2: De Ruff, R-O-U-G-H. Ruff, Ruff Bálint, én olyat látom.
0: Ja, hogy... Mint Ruff.
3: Igen,
0: mint Ruff.
3: Igen, én is így értettem,
0: ja,
3: hogy
0: nem.
3: Kemény csávó.
2: Kemény Valentin.
3: Vidias rász.
0: Borsi Bálint.
2: Szóval ez a rohadt sok gazdag ember összejönne, mondjuk ezt lehet ilyen elszámoltató bizottság, az így bedobná így az asztal közepére így jó sok-sok-sok pénzt, és azt ilyen nagyon jó dolgokra fordítanák. Mint a mesében.
3: Jaj, Andriska.
2: Visszahozhatnál egy...
3: A te idealizmusod,
2: az. Jöjjjsz, hogy ezzet adjál már vissza. Igen.
0: Hát szerintem az van, hogy most a jó dolgok, régi jó dolgok, amiket szeretünk, az most majd később jön.
2: Igen?
0: Igen.
3: Hát ezt meg is mondta a Tar úr is.
0: Hogy ez nem úgy lesz, hogy...
3: Nem fog mindenre jutni.
0: Nem ám.
3: Nincsen miből. Például, meg nem is lesz miből. Meg vannak itt fontos dolgok, meg kevésbé fontos dolgok is.
2: Hát igen.
0: És milyen jó volt a kultúra elvott támogatás nélkül, miféle kultúránk?
2: Na, kezdődik. A kulturális támogatás szerencét mindjárt kinyitjuk, és akkor megyünk a többiek után. Hogy ez egy úri huncutság-e, avagy se nem.
0: Na, hát van. Nem tudom a nemzet felemelésével, hogyan segít.
3: Kéne egy kis, igen.
2: A kultúra?
3: Kéne. A kultúra, mint olyan?
2: Igen.
3: Hát, ott segít, ahol tud. Hát
2: persze, igen.
3: Jó napot kívánok.
0: Hát zubogtak a Nobel-díjak. Hát most miről beszélsz?
2: Hát ez, ja, így, ha kellett, ha nem.
0: A kanniak is, meg a minden, medvék.
3: Na, de ez milyen tényleg itt a Nobel-díjban megint, fú, na jó.
0: Halló?
3: Hallgassuk Halló. A hallgatót.
4: Halló.
3: Szervusz, Péter.
4: Sziasztok.
2: Milyen
4: gondoltam,
2: Péter?
4: Hogy ha már ilyen, tényleg gondoltam, hogy olyan gondolatgazdagon tudtok beszélgetni, hogy szemlédicséletiteket, hogy a
3: már megint.
2: Terjezd inkább rólunk a hátunk mögött.
4: Igen, szellemi sivatag, amiben érzi magát időnként az ember, az így könnyebben elviselhető. Na, de azt szeretném hozzátenni gyorsan ezt, hogy miről ismerszik meg a polgár, amiről ugye Magyar Péter egyébként ilyen tök jó gondolatsorokat mondott beszédeiben, hogy szerintem nagyon le kéne jönni arról a szerintem téves gondolatról, persze lehet, hogy én tévedek, ez nem tök fontos mindig hozzátenni, hogy jaj, most akkor jön a jó világ, amikor nem kell majd politikával foglalkozni. Szerintem a polgár arról is ismerszik meg, hogy tudja, hogy önkormányzó közösségek tagja, vagy azt szeretne lenni, ilyen közösségként akarja működtetni maga körül a kerületét, városát, országát, országainak közösségét, és az egy aktivitást igényel, ami viszont az a jó hír, hogy nem egy rossz tevékenység, hanem sokkal jobb elmenni akár egy elmúlt 16 évnél jobb viszonyok közötti tüntetésre, vagy egy, nem tudom én, egy falugyűlésre, ahol más embereket, tehát úgy mondjam, egy jó társasági esemény a politizálás, 50 milliószor jobb, mint mondjuk elmenni megnézni egy baromi rossz filmet, és most nem a filmművészetnek a filmművészet ellen mondom, ezt na jó, szóval csak ezt gyorsan szeretem volna hozzá.
3: Igen, igazad van.
4: Sokszor szóba jön mostanában is, hogy na majd most akkor lehet így a politikától.
2: Részben van csak szerintem részben van csak igazad, mert szerintem az a jó, amikor megengedheti magának az ember, hogy ne foglalkozzon ezzel. Mert nem kell mindenkinek ezzel foglalkozni.
3: Jó, de abban meg igazad van, hogy a részvétel, meg a közösségben való tevékenykedés, az egy polgári életformának az eminens belejárója és hozzátartozója kell, hogy legyen. És abba eljöhet az az állapot, hogy akkor vannak olyan részei ennek, amire nem kell már figyelni. Mert van az úgynevezett állam, ami szintén intézi, tehát ez azt feltételezi, hogy működik egy rendszer. Tehát amit te mondasz, Péter, abban az is van, hogy akkor nem csak ezek a közösségek működtetik, hanem az államnak is megvannak a nem csak jogosítványai, hanem a tevékenységei is.
2: Melyik az az ország, te biztos tudod, Péter, hiszen te mindent, vagy majdnem mindent tudsz. Melyik az az ország, ahol kötelező szavazni? Tehát ahol nem jog, hanem kötelesség.
4: Hú, ezt nem tudom, most rémlik valami, de
0: Hollandia.
2: Hollandia? Uh-huh. Hogy megbüntetnek, hogyha nem...
0: Sok ilyen van, de Hollandia az biztos.
4: Uh-huh. Aha, hát na most egyetértek azzal, amiket mondok, szóval ez egy rétegzett dolognak tűnik, hogy tényleg van, amit a, nem tudom, jól működik majd a nemzeti kulturális alap, akkor az ügyben nem kell tüntetni, meg nem, de hogy közben az is eszembe jut, hogy az aktivitás szükségessége azáltal is fölmerül, hogy kivéve ha egy társadalom olyan, hogy mindenki tök tájékozott, meg van annyi és olyan oktatás, amin keresztül ment, hogy egyszerűen ő tud egy aktív és a szavazás döntését a választáskor jól felmérni tudott tag lenni a közösségben, de általában azért inkább az a helyzet, hogy akik ilyen szempontból jobb helyzetben vannak, mondjuk úgy, hogy ilyen tudás tekintetében, meg infrastruktúra tekintetében, azok valahogy kell tudják szétosztani ezt olyan értelemben, hogy másokat is, most ezt nem ilyen paternista módon értem, de fölemelni oda, hogy ne olyan helyzetben legyenek, amiben iszonyú könnyen megvezethetőek, és akkor onnantól kezdve a demagóg politikus sikere az tökre megnő. Szóval, hogy nem mondom, szerintem ezek ilyen örömteli programok tulajdonképpen. Akkor nem örömteli, hogyha egy reménytelen helyzet van, mint aminek sokszor egyre inkább tűnt ez az elmúlt 16 év, mert akkor egy ilyen frusztrált, folytogató légkör, a frusztráló folytogató légkör, az nagyon az ember próbál részt venni.
2: Nagyon be van neked csípődve ez a tüntetés, ami ennek tűnt, ez a így tüntető, vagy a tüntetés.
4: Hát az egy fontos szólásszabadság, a forma.
2: Köszi Péter, csővász.
4: Én köszönöm.
3: Szevasz.
0: Csáu, csáu.
3: Szevasz.
2: Szép napot.
3: Neked is.
2: Jó életed.
3: Have a good life. Have a good time.
0: Amíg Andris kikeresi az idézetet.
2: Írtam SMS-t, tessék, nem idézett.
0: Ja, azt hittem. Akkor el fantasma de la transición.

0: Mindenkinek, aki szereti. Na, még betömtem a maradék utasellátós tucat.
1: Szívesen, kedves egészséged.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Na, olyan magaslatokban voltunk, hogy innen akkor most mi lesz?
1: Hát nálam azért van még itt.
0: Mikor jön a David Byrne? Vagy Byrne, vagy mi?
3: Június 18-án jön.
1: Te figyelj, ez lehet, hogy a Fodor Gábor lesz, vedd már föl.
3: Melyik?
0: G. O1G Fodor Gábor.
1: A kedvencem.
0: Halló.
1: Tessék.
4: Sziasztok.
3: Szerbusz.
4: Van egy videó a Partizánnak a csatornáján, amit a Mercator klubnak a konferenciájáról osztottak meg, ott volt, mondtam, a Gulyás Márton és a Bejelentkező Ködben, és akkor ez a mostani amúgy külügyminiszterünknek a volt férje csinálja ezt a klubot, Orbán Krisztián néven, 35 év alatt 10, nem tudom, értelmiségieknek, és akkor az a videó cím, hogy rendszerépítés, vagy hát, hogy ezt hozza be ezt a témát, és akkor ezt kezdik el itt többféleképpen kibontani, és nem tudom, hogy van erről valami információtok, vagy hallottatok erről, vagy ilyesmi?
3: Nem.
1: Én lehet, hogy részét egy podcastban hallottam egy érdekes elképzelést, amit az Orbán Krisztián fejtett ki, a szempont. Még ez egy hónapja volt az új alkotmányról.
4: Aha, ő tök érdekes dolgokat mond, mert szerintem jól elemez, de hogy hát a Gulyás bemutatja először az elején, videó elején ezt a Mercator klubot, meg az Orbán Krisztiánt, és akkor azt mondja, hogy azt hallotta, hogy ez az új Tiszás MCC, de hogy igazából tényleg az alapoktól kezdik el, hogy mit tudom én, van egy első előadás egy hölgytől, aki arról beszél, hogy mi a fejlődés, és hogy mikor fejleszt egy állam, és akkor így lerakják az alapokat, és aztán utána meg még vannak ilyen panelbeszélgetések, meg minden, de hogy hogyan lehet megalapozni ezeket a hát a mi országunknak a fejlődését, vagy hát, hogy így tehát ilyen előremutató gondolatok vannak benne, meg megoldási javaslatok, érvek.
1: Köszönjük szépen, hogy felhívtad rá a figyelmünket. Most igen, okos embereknek a gondolatait fogjuk meghallgatni, és próbálni. Ja. Azt
4: na, köszi szépen, cselekedni.
0: Hello. Szia, hello.
1: Kösz. Szia. Mennyi Orbán van az országban? Én is ezen
3: gondolkodtam.
0: Tényleg. Hát és ugye az Orbán Otto is most lett volna 90 éves, hogyha meg nem hal közben.
3: Igen.
0: Kedvenc, amikor most lenne 250 éves. Ma lenne 200 éves Arany János.
3: Ma reggel ilyen átfutott olvasmányaim között is volt ilyen, hogy 114 éve született Kádár János. Hát.
1: Tényleg? Ilyeneket olvasol? Nekünk Mohács kell. Mohácsnak is van valami kerek évfordulója.
3: Igen, idén lesz Mohács is, meg az 56-os forradalomnak is a kerek évfordulója.
1: Mindig Mohács van. Nekünk Mohács kell.
3: Szóval Mohács igen. Az kemény.
1: Amikor még, tehát Mohácsi évet terveztek, egy ilyen emlékévet, egy amikor
3: persze.
1: Születnek a művek. írják a rockoperát.
3: Koltai Gábor majd megrendezi?
1: Koltai Gábor,
0: mi lesz, tényleg mi lesz ezekkel a nyomorettókkal? Bár azért ő nem hát tülekedett, azért. Ő biztos ilyen old school.
3: Hát,
0: nem?
1: Eldorombolta az MMA-ban, vagy mi?
0: Hát én már...
3: Igen.
0: Neki már ez nem kell bizonyítania.
1: Az biztos.
0: Ő már bizonyított.
1: Igen.
0: Jöjjenek a fiatalok.
1: Igen, például a fia. Az volt az NMH.
0: Vagy a lánya.
1: Azt nem tudom.
3: A lánya.
1: Vagy az unokája.
3: Pláne.
0: Nem a lánya Koltai Anna?
1: Azt én nem tudom.
0: Budapest Underground.
1: Koltai Gábor. Mit?
3: Nem tudom.
0: Turán Eszter elit volt benn.
1: Ja, hát, azt nem tudom.
3: Ezt nem tudom, ezt le kell ellenőrizni.
1: Az is lehet.
0: Kikinek a borja?
1: Sok Koltai is van.
0: Halló?
1: Ott a Robi.
5: Mohácsról nem tudom, ki fog filmet csinálni. Christopher Nolannak viszont hamarosan jön az Odisszeiája. Ciao.
3: Köszönjük.
1: Tűkönünk. Ez ne legyen benne kék ember. Az nagyon fog. Vagy legyen.
3: Legyen benne. Jó. Mindegy. Lesz majd tilos maraton, gyerekek.
0: Ja, igen.
3: Ezt azért szeretném elmondani. Június 5-től 13-áig leszünk benne mi is rendesen.
0: Ha nem lesz tudósok, én nem megyek.
1: Tudósok lesz.
0: Tényleg most szegény Bélánk is ki kell találnia magát újra. Nem, vagy a Béla, mindig ad, mindig ad.
1: A Béla az...
0: Témáltam.
1: Szerintem, most is, még szerintem ez sokkal mennyi. Mészáros Lőrinc árva gyereket simogat, vagy mit tudom én, és akkor nem tudom kinek a stílusa, Csontvári stílusában.
0: Vagy Magyar Péter kiosztja
1: igen.
0: A törpe ellenzéket?
1: Igen. Magyar Péter a patkóban találkozik rég nem látott kedves barátjával. Kinek a stílusában?
3: A bromance véget ért.
1: Igen.
3: Kinek a stílusában? Igen. Hát valami amerikai popkulturális változatban tudom ezt elképzelni.
1: Én nagyon várom, hogy a fantasztikus kortárs művészeink, akiket én követek és figyelek, úgy a hiphopperektől, mint a színház csinálókig, akkor leképezik ezt a legfrissebb új magyar valóságot, ahogy szokták. Én azt várom, amikor erről fog szólni a dal, meg erről fog szólni a Pintér Béla, meg így feldolgozzák ezt az egészet, mert ránk fér a feldolgozás. Meg hát a kacagás, ugye a katarzis, azt a kettőt nagyon szeretem, a katarzis, meg a kacagást.
0: Meg a katázást.
1: Az is jöhet vissza.
3: Hallgassunk kabarét, mert a kabaré nagyszerű dolog.
0: Tényleg, mi lehet most a rádió kabaréban?
1: Jobb, mint a nevetés. Szuhany
3: Balázs. Nevetés.
1: Ez mit jelent? Mit jelent?
0: Jobb egy kacagás, mint holnap egy nevetés? Vagy mi?
3: Kacagány.
0: Na, szóval ma szerdán lesz a főzőcske, de okosan.
3: Június 10-e. Igen. Ezt fel kell írnotok mindenképpen.
0: 06:10.
3: 06:10.
0: Mottunk Lázár Ervin, amit múltkor is bemondtunk, szerda abrakában, csütörtökül.
1: Igen.
0: És főz csütörtökül.
1: Igen.
3: Nagyon jó.
0: Mi lesz az élelmiszer, az elemúzsia?
1: Arra utal a Dávid, hogy ez egy kombó lesz, a csütörtök reggeli műsor és a szerda reggeli műsor egyszerre ott lesz. És...
3: Igen, ez egy nemzeti kolorlokál felkeléses műsor lesz, igen. Illetve mármint főzés. Karibik curry. Ezt fogjátok kapni.
0: Csípni fog?
3: Lesz benne csípős is.
0: És de az, aki nem szeretett csípőset, vagy kér extra csípőst?
3: Hát annak az majd ott lesz az erős pista tányérba. Az bele tud csöppenteni csípőst. De ez zöldséges lesz, szóval vega étel lesz. Húsra ne számítsatok most tőlünk.
0: Azt levették, azt lenyúlták a lucskos káposztával, nem?
3: Ja, igen. Bizony.
0: Annak, aki szereti, ugye?
3: Így van.
0: Szegény konztiék, de komolyan minden nap, minden évben mellettünk akarnak főzni. De miért? Miért? Miért? És akkor hétig azt teszik. Bocsánat, nagy a pofánk a szarvassal, amit két éve lőtt nekünk kedves hallgatónk, és volt szerencsém a Kressz fivérekkel feldolgozni.
3: Előkészíteni, igen. Feldolgozni, előkészíteni, és egy ilyen konyhakész állapotba hozni. Nagyon hát, szépen sikerült.
0: Éppen nyúzni nem kellett.
3: Igen, de szépen sikerült ez a munka.
0: Te én utána azért nem akartam húst tenni egy darabig.
3: Hát.
0: Meg hússal dolgozni.
3: Az úgy beleeszi magát az emberbe.
1: Hússal dolgozni. Ha nem lesz ez a divatos, ám de finom koriander, akkor szerintem jó lesz a petrezselyem is.
3: Mind a kettő lesz.
1: Mind a kettő lesz.
3: Persze.
1: Versenyt fognak játszani az ízek a szánkban.
3: Őrületes ízek lesznek.
1: Na, elmondod a receptet, vagy impro lesz?
3: De receptet nem fogok
0: de hogy mire számítod, hogy kikre számítasz a kondér mellett, hogy milyen ízvilágra készüljenek, hogyha föl szeretnék készíteni magukat, akkor
3: mivel ezt már nem először csináljuk, a régi Dürerkertben is már volt egy ilyen karré, igen. Meg máshol is volt már, ahol vannak ilyen társasági átfelések.
0: Ahova nem hittünk meg benneteket.
3: Igen.
0: Csak a belső kör.
3: De a legjobb, amit ilyenkor szeretek, az a vendég, aki oda jön a tányérjával, és akkor ránéz, akkor ez most egy lecsó? Kérdezi. Igen, az. Valahol minden lecsó. Lesz benne sok
0: van az a pénz, amennyiért lecsó, haver.
3: Neked lecsó, egy kicsit többért lecsósítjuk.
0: Te remélem nem 2500-ért fogják adni.
3: Nem de tudom. Biztos,
1: 5000 a beugró és 2500 a
0: kérdő. Most ezen az 5000-re mindenki ki vannak adva.
1: Igen.
3: Hát ez megint, az elkényelmesedésnek az átka. Hát az, hogy minden ingyen volt sokáig, vagy nagyon olcsón.
0: Igen. De mondjuk azért diákjegyet adnék olcsóbbért.
1: De lehet, hogy azért még lehet lobbizni itt a...
0: Hát meg ezt kéne, hogy tudják.
1: Törzshallgatók egy jelszóval.
0: Nincs törzshallgatója, nincs. Mi az, hogy törzshallgató meg jelszó?
3: Hát vannak törzshallgatók, visszatérő, állandó hallgatóink, szerintem akik támogatják inkább, az egészet. Figyeltek,
0: ha vesznek egy pólót egy 10-esért, abból is 50 a rádióé.
1: Ez igaz.
0: És közben pedig mennyi víz, hány ujgur, és kényszermunkás, menekült. Meg nem tudom én, inkább adjátok oda azt az ötöst, hordjátok a tavalyi pólót, nem kell mindig új. Én ezt mondom, de a diák...
3: Messzire vezet ez is, igen.
0: Ez van, rá kell menni a polgárokra, ugye? Akik igen. Simán fölkölgik az ötöst.
1: Vagy szépen mondjuk a két gyerekemmel együtt az... pólót, és egyetek karit.
0: Úgy vettek pólót, mintha nem lenne holnap. Most így csak van. Adják ide.
1: Olcsóbbak vagyunk, mint Szlovákia.
3: Lehetne csereber élni különben.
0: Jó, én a diák, én a diák egyben hiszek fél áron.
3: Vagy valami.
0: Igen. Hello!
4: Jó reggelt! Nem, hogyha nem a belépő árához szólok hozzá, csak most teszem le.
0: De van gondolatod róla, nyugtass meg.
3: Van véleményed róla.
1: Neki mindenről van.
3: Nagyon jó. Ebben reménykedtünk.
1: Ismerem.
4: Két dolog az egyik, hogy Szabó Andreáék sem, és más sem. Szerintem a helyzet az sokkal rosszabb, mint ahogy az adatokból közvetlenül látszik. Mert,
3: most még a polgárosodásról beszélsz.
4: Igen, a polgárosodás.
1: De ne keseríts el.
4: Mert azt tudjuk, hogy nem tudjuk a társadalom alját megmérni. De ennél sokkal drámaibb a helyzet, mert az elmúlt 5 évben volt egy uniós projektem, és ebben azt láttam, hogy van egy lefelé menő spirál, ami elemei egymásba kapaszkodnak, és egyszerűen olyan mértékű a kirekesztettsége, mondjuk egy gettó településre a kérdezőbiztos se lehet beküldeni, online nem fogod elérni ezeket az embereket, telefonon sincs esély. Tehát én azt gondolom, hogy ott van egy nagyon komoly adathiány. És ez az adathiány abból is fakad, hogy a digitális adatbázisokban sincsenek benne ezek az emberek. Ugyanis nem fizetnek TB-t, nincsen bank számlájuk, mert akkor azonnal leemelni a tartozások miatt az első rá átutalt összeget a végrehajtó, vagy éppen aki hozzáfér, és így tovább, és így tovább. Szerintem sokkal rosszabb a társadalom szerkezete, mint amit látunk. Mert a mostani mérések ezt nem tükrözik. A másik gondolatom az volt, hogy én nem tudom, hogy Marci mire utalt, hogy a Töredi házba lehetett bevásárolni magukat? Mert olvastam egy elemzést, hogy Ferenc József hogyan osztotta ki az utolsó 10 évben a nemesi címeket, ott biztos, hogy nem volt, ilyen meritokrácia alapon osztották ezeket a dolgokat. A főrendi házattól eltérhetett.
3: A főrendi házattól eltérhetett, így van.
4: Igen. Az volt különben az érdekes, hogy az utolsó békeévekben volt egy ilyen statisztikai elemzés, 400-an kaptak például egy évben nemességet, és ennek túlnyomó többsége olyan elmagyarosodott zsidó volt, aki idomulni szeretett volna valahogy így a társadalmi elvárásokhoz, és ilyen módon próbált beilleszkedni, asszimilálódni a társadalomhoz. Uh-huh. És akkor mi volt még, ami...
1: Amiről akarsz beszélni?
4: Volt még egy fontos tudálékos megjegyzésem szokás szerint, de az most éppen nem jutott az eszembe, mert elindultam ezen az ösvényen, és már nem találok is ez az elágazáshoz.
1: További jó bolyongást kívánunk, szevasz!
0: Ciao, ciao!
3: Szervusz!
1: Hogy ugye úgy volt, hogy a bárót, tehát valamelyiket a bárót lehetett venni, és a grófot nem, vagy báró. Valami ilyesmi. Vagy mind a kettőt lehetett
0: venni. És a naplopót?
1: Mit?
3: Bárót lehetett venni.
0: Hogy volna, grófok, naplopók, és nem tudom.
1: Grófok, és katonák.
0: Nem, naplopók, hogy lecsaprátok a munkásokkal.
1: Igen.
0: Mi volt az? Nem, se tudom.
1: És örökölni lehetett, és akkor ebből lett... Bocsánat. A kis grófot. Bocsánat. A bennem hallgató Geszti Péter elnézést
3: kérdezik.
0: Igen, és igen. Akkor megírják a cigánybáró 2-t.
3: Azt, igen.
1: Mikor volt az, amikor a mága, vagy melyik ilyen izé? Mi lett? Máltai lovak keresztet kapott? És akkor visszaadta, mert nagy nehezen mondták neki, hogy hát, tehát, hogy...
0: Megkaptam valami cigányfaló?
1: hogy cigány, ne azért ne kapja cigány, mert hogy mert cigány, hanem mert hogy ez valahogy annyi, ezt nem is értettem pontosan, hogy
2: én
1: annyira.
3: Én sem értem, én nem is emlékszem, igen.
1: Volt egy társadalmi peer pressure, hogy
0: én nem emlékszem,
1: add vissza, mert ez parvenű.
0: Szerintem ő a pénzt is visszaadja.
3: Igen.
0: Halló.
3: Jó reggelt.
6: Meg lett a végen apropók és meg lett budafiúk.
0: Nem.
6: Burzsuák, bazd meg, de nyilván nem vágjátok.
1: Na de akkor most elmondja az egész
0: válaság. Nem vagyunk olyan kommunisták.
6: Királyok, grófok, naplopók és burzsuák.
1: Nagyon, és tovább?
6: Csak ugye magára nem gondolott az ember, igen.
1: Nyilván. Tovább?
3: Burzsuá, nyugdíjasok,
6: ez egyébként egy kövérgyáni szigorlat, vagy mi az előző?
3: Az igen, az!
0: Egy kövérgyáni szigorlat.
3: Na jó van, adja ide az indexét, fiam. Beírom az elégségest.
0: De hát, ide kell de hát eszme történt is volt benne Molnár Attila Károly.
6: Na ne,
0: akit csak Maknak hívtunk. Az most is az? Ne viccelj már.
6: Most megint az, nem? Nem tudom.
0: Hát lehet, de...
6: Nem követtem annyira részletesen. Fia, már más akartam még az előző, de mindegy.
1: Csak ott bajongsz a haveroddal.
6: Na,
1: igen,
3: van közel a burzsuához, vagy nincsen?
6: A burzsuához? Mindennek van közel,
3: jó.
6: Szerintem.
3: Jó.
0: És hogy jött a burzsúj a burzsuából?
1: Úgyhogy orosz volt.
6: Nem tudom, az egy ilyen lipsi, csak kevény nyilván.
3: Nem, szerintem meg proliknak a kiejtés ívája, igen, ez az Európunió. Igen.
0: Hány éves lenne Horn Gyula?
3: Ez az.
6: Hány éves lenne Horn Gyula? Az is a héten volt hírszám.
1: Nem halt volna meg.
0: Nem halt volna meg. De az egy eredmény, hogy koponyája meg van. Majdnem annyi,
3: mint Gobi Ilda. Igen, de...
1: Mikor hány éves a Horn Gyula? Burzsuá. Mondjad Burzsuá.
0: Szerintem velünk él. Mai napig.
1: Burzsuá.
3: Forever.
1: Burzsuá.
0: Na de nem ezért telefonáltál.
1: Hanem?
6: Hát ez az, ezt nem elfelejtettem, hogy előtte...
3: De tényleg, tehát mielőtt lebaszarintottál minket, akkor mi járt a fejedbe?
6: Volt ez az izé, mert majdnem pontosan tudom, hogy hány kérte az utolsó évben a nemesítését. Ja, voltak ilyen tantárgyak. Nem tudom, ez az egész ilyen fura volt ez a reggel, de érdekes, jó, vicces.
0: Nagyon köszönjük a visszajelzésedet.
3: Igazán jól esik hallani.
0: Fontos számunkra.
6: Ja, vagy volt egy olyan rész, hogy nem figyeltem, mert vannak ilyen üzék.
1: Nem is se.
6: Vannak olyan hangok, betelefonálok, hogy nagyon jól el lehet aludni a hangjukra, hogy mi volt a mai menü, vagy ma nem volt ilyen különlegességi kóstolás, vagy abból én kimaradtam, vagy nem
0: volt. Utasellátós kókuszrúd.
6: Kókuszrúd volt megint, nem volt semmi.
3: Kókuszos csemege volt, és kakaós rúmos tartalommal de rendelkezett, van egy, de ez már van egy új változat volt.
0: Méz.
1: Belehányuk.
0: Van egy befőttesű.
6: Harmadcsepp ásványvíz, vagy mi volt az üdítő?
0: Ma nem
6: jutott. Nyírfa.
3: Nem, csak víz, igen. De szóval...
1: Tejhatalom, vagy tejhatalom.
3: Zero sugar volt itt, igen.
1: A Lókinzó angol bajnoknő.
0: Na,
1: Bensőn Moszlopi
0: Gáspár.
3: Jó hallgatás, szervusz.
1: Szarajevói embervadászat.
0: Mi?
1: De ezek már nagyon jó. Film fesztivál, esküdszék.
3: Filmcímeket mondasz?
1: Kápok. Szent István csatahajó.
3: Szent István csatahajó, az jó.
1: Az jó, mi?
0: Jó. Kulturális ajánlónk következik.
1: Szent István csatahajó.
3: Te már bevontad.
1: Tudod, ez a Szent István csatahajó? Mert felcsillant a történelmi szemed.
3: Igen, valami halványan felsejlett az emlékeimben.
0: Megmentő telefon, hello!
3: Igen.
6: Sziasztok, nagy baj vagyok, gondoltam beszállok az állatkedve utolsó állatként is, tehát hogy sziasztok, én is beköszönök. Azon hello. Gondolkodtam az elmúlt hetekben hallgatva titeket, de nem telefonálva, hogy egyaránt keressük a hangjainkat. Nem tudom, mi kéne nekünk, ez tényleg PTSD van a kolorlokában.
3: Tényleg úgy érzed?
0: Kurva jó volt ez a műsor. Nem tudom, miről beszél.
3: Az önreflexiónk határtalan, és
1: megkérdőjelezhetetlen. Én értem, hogy mire gondolsz.
3: Persze, hogy értjük.
6: Igen.
3: Csak nem akarjuk érteni.
1: A rossz hírem az, hogy ez az új hangunk.
6: Ez értem én, és ezen is gondolkodom, hogy ez az én új hangom is, meg milyen új hangok vannak, és csak ezt akartam egy ilyen pecsétet rátenni erre, hogy új hang.
1: Szabadok vagyunk, úgy beszélünk és hallgatunk,
3: hogy akarunk. Ideig is azt csináltuk.
6: Kéne egy kis elnyomás nektek, abba vagy.
3: Abba jól mozgunk? Ez egy kicsit fura, vagy mi?
6: Nő a pálma, ugye?
1: Igen.
6: Nem, nagyon örülök nektek, hallgatom tovább. Csak
1: hazajössz? Adakozni?
6: Hát nem, tehát annyit mondtam most, hogy nem majd, tehát nyilván nem, van nem, az nem. A forma, amiben tudok adakozni.
1: Jó. Vagy küldjél ki egy-két jó fejembert, ha még ismersz olyat itt Magyarországon, hogy jöjjenek oda.
6: Kiküldtem a kölyköt.
1: Na, küld ki a kölyköt, kap izét, karit.
6: Jól fogja. Majd vigyáztok rá egy picit, jó?
1: Miért? Miért kell rá vigyázni?
3: Már megint ilyeneket kérsz tőlünk.
1: Szerintem kecskére káposztát, de nagyon.
6: Fizetek érte, tudod, fizetek érte.
1: Fizetsz
3: érte. Jó, befizeted a vigyázásra. Jó.
6: Maraton izéni, vigyázzunk a gyerekére pénzért. Jól van. Búcsúzom,
1: sziasztok. Megtanítjuk csajozni.
3: Cigizni.
1: Nem beszélve a többi.
2: Én ezt a hónajpukit szeretném megmutatni.
3: Egy alapvető, igen, attrakció, igen.
2: Hú, tényleg maraton hetén adományért hónajpukizunk.
1: Köpködő verseny.
2: Addig egy kicsit legyantázom, hogy jobban szóljon. Na, hálom.
3: Utolsó telefon.
2: Jézus felold a tévéterror alól. Nem is érzek, hogy a

0: Tessék, tessék! Van még betelefonáló? Mert még valaki. 10-én kín vagyunk. Hát figyelj, meg lehet hallgatni az Európa kiadót is, de ezt annyit hallottátok Marcitól, meg ritkán lehet kóstolni.
1: Igen, beviszitek kistál a kézben.
0: Lesz,
1: hallgatjátok.
0: Ez be lehet minden.
1: Olyan ez bár, mint egy menekültál.
2: Jenő bátyám, azt húzzad, hogy...
0: Amikor a moziba leülnek velem tortillával, melegített sajtszószal,
1: a polgárok,
0: vagy mellém, a akkor ez egy kicsit mindig összerezelődik.
1: A moziban a félelmüket, és miután hazajöttek ciprusi nyaralásukról, megnézik a...
0: Ge?
2: Jó reggelt.
0: Jó reggelt.
3: Ige? Jó reggelt.
0: Ge?
2: Már.
1: Nevet senki.
2: Viccelődnek.
0: Szóval voltam Public Image Ltd. koncerten, és... olyan volt az átlag életkor, mint a fesztivál zenekaron, de jó arc a közönség. Mellettem Rád Géber László. Ugrált, és csupa ilyen.
2: Az öreg hipster.
0: Jó, csupa jó arc. Jó estét, jó arcok voltak.
1: Beöltöztek? Farmer nadrág?
0: Nem, jól nézett ki mindenki. Szimpi volt az egész társaság, úgy, hogy jött. Hello! Hello!
2: Hello,
0: hello! Hello, szóljon bele!
2: Beszéljen bele!
0: Telefonbetyár! És most András ajánl valamit. Dubadú, dubadú!
2: Trubadúr, ajánljál valamit.
1: Kultúrát. Gondolkozom.
0: Addig felhúzom a zenét.

0: Pa-pa-pa.
1: De nem mindjárt, igen. Park. Ezt még visszarakom, nyugi.
2: Chan. Vók.
1: Vók zenék. Ne, nem
0: zenék. Az
2: Oldboy hagyjuk ezt a bokságot. Be 20 perc, 20 perc, 20 éve. Éve. És most hát, csinált egy nagyon furcsa hangulatú filmet.
1: Ki, Karvaj, vagy ki
2: nagyon, nagyon, nagyon, olyan, mint a Wong Kar-wai, csak Vogue, ez Park Chan Vogue-nak hívják.
1: Karvaj.
2: És kérlek szépen, ennek az a címe, hogy nincs más választás, 2 óra 19 perc, a színegú hasábjani lehet kikölcsönözni egy alkal, nem tudom mennyi, nem drága. Beültök, nem, otthon eszitek a tortillát, tehát nem haragudhatsz arra, aki a divány másik oldalán, hiszen a szeretted, érted, Dávid? Nem lehet idegeskedni, ne csámcsogja a fülembe, hanem
0: megkérdezett. Jó koreai film.
2: Behozhatom-e a söröde, drágám? És akkor ez egy nagyon jó film, szerintem egy teljesen más világ, és ez nagyon jól esik. Hú, teljesen. Az utazás. És akkor ezt például ajánlom.
1: Teljesen más filmet én is láttam.
2: És pedig...
1: Ez egy 1966-os...
0: Zsebrádiódról megy.
1: Zsebrádiódról. Osu Mane Zembéne-től egy szenegáli film, egy áthozzák a szenegáli szolgálólányt Párizsba, aki megkattan. Erről szól a film.
2: Lesz.
1: Nem, ez hát nem, csak
0: is,
1: a saját,
0: ismerős nekem,
1: csak a saját ereit vágja föl. Elvileg ez az első afrikai film, amit afrikai készített.
0: Aha.
1: 60 perc, bőven elég az egész. Még sok is, egy nagyon szép sudár szenegáli hölgy játszik benne, és külön ne, kultúrák között mi van, hogyha kiveszel valakit a közegéből, átrakod máshova, és nem találja önnön saját magát. Hát erről szól a film, örülök, hogy láttam, szerintem érdemes benéznetek a Mubira, mert különleges dolgok vannak odafönn.
0: Odafönnre.
2: Ott van egyszeri alkalomban, csak bérletet lehet.
1: Hát bérletet lehet venni, most 3000 forint, és ha már kétszeri alkalom, akkor az annyi, mintha egyszeri lenne. Figyelj, gyerekeddel fizettes elő, mert diákoknak féláron van.
2: Verje már a gubit, mi?
1: Mire, gyereked nem szereti a filmeket?
2: De.
1: Ha, és? És?
2: És?
0: Na, akkor? A kérdés?
2: Egyszer nincs. Már kaptak. Előfizetést ajándékba karácsonyra, de nem nagyon éltek nem vele, néztek. Mert kicsit túl korán kapták szerintem.
1: Túl korán. Igen. A Mubi jó. Tök jó dolgok vannak. Tele van most Kaurismakival.
2: Hát, hogyha még el kell indulni az Eisensteintől, még fel olyan, kell érni
0: az odáig. Az összes dolgot meg kell nézni.
2: A klasszikokat abszolválni kell, mert nem kell csak az...
1: Fönn van a Radírfe is, az klasszikus,
2: azt
1: nem?
2: Most láttam is, a múlt héten például.
1: Akkor itt lehet, van a Mubi.
2: Igen.
1: Hát vagy moziba. Vagy Bembe.
2: Bembe.
0: Honnan?
2: Artisius, lassan mondom, gyerekek, hogy megérts.
1: Amióta Artisiusban dolgozom, egyetlen ingyen koncerten sem voltam amiatt.
2: Dávid, mindig mondom, egyetlen élj vissza a hatalmaddal. Használd arra, amire való. Na, legyél lehet, már korrupt. Torrentezd le a filmeket. Viszontlátásra.
0: Na jól van. További jó szórakozást kívánom. Szervusztok.
1: Most az a szerencsétek, hogy meghallgathatjátok még egyszer ezt a dalt.
0: Jó kis dal.
1: Puszi. My little sweet New Zealand.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
2: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és kezdődik a Drágám, hol a vacsorám 2026. május 27-ei élőadása. Az adástelefonunk 2 15 37 73, hogyha szeretnétek a témához hozzászólni, illetve a vendégtől kérdezni, akkor ezt hívhatjátok. A chatfalat is fogjuk nézni. Szolgálati közlemény, hogy Tilos Maraton lesz, van, lesz. Menjetek, gyertek, majd még lehet, hogy majd a szünetben még többet tudok erről mondani, de a pultban András, Tilos Maratonos pólóban, hogy emlékeztessen engem arra, hogy bemondjam a Tilos Maratont, és itt van velem vendégem Turay Ráhel, szociológus, aki egy korábbi műsorkészítő társunk, és most egy nagyon izgalmas témával fogunk vele foglalkozni, mégpedig a női utcanevek lesz a témánk, illetve Ráhel már szervezett több női témájú városi sétát, és ezekről is fog mesélni. De akkor induljunk az utcanevekről, hogy hogyan kezdett el érdekelni téged az utcanevek témája?
1: Hát, sziasztok, örülök, hogy újra itt lehetek ezúttal vendégünösségben. Hát igazából az építészet, meg a nem tudom, közlekedés, Budapest térképek, ilyesmik mindig is érdekeltek, és hát én alapvetően nem így...
0: Gyerekkorodban szeretted nézegetni mondjuk, vagy ilyesmi?
1: Ja, hát igen. Igen, meg ilyen, lakástervezés volt a gyerekkori hobbim. De hogy időközben ugye szociológus lettem, és elsősorban a nemi egyenlőtlenségek

0: vesztes érdeklődésembe is be lehetne hozni valahogy ezt a szempontot, és akkor
1: ja, mert hogy az is érdekelnem, vagy tudom, hogy az urbanisztika az egyik érdeklődési területed, nem?
0: Hát igen, mert hogy számomra, vagy hát nem tudom pontosan mi az, hogy urbanisztika, de hát hogy így számomra ez így beletartozik.
1: Kapcsolatos dolog, legalábbis azt valami ilyesmit mondott az egyik
0: urbanista?
1: Urbanista vendégünk egyszer.
0: Igen, mert tudom, hogy volt itt a Feminicity nálatok, meg sőt, még amikor én voltam, akkor is például Böröndi Júli volt vendégünk. Uh-huh. Szóval, hogy nagyon sok aspektusa van ennek szerintem. Konkrétan női férfi viszonylatban is sok. Szerintem egy ilyen lokálpatrióta vezetett engem amúgy a városi sétek, hoz, hogy amikor Zuglóba költöztem, vagy hát újra Zuglóba, akkor úgy érdekelt, hogy így mi is van a környéken, és akkor olyan szemmel néztem így a helyeket, nyilván a feliratok, ugye az utcanevek az egy dolog, de hogy egy csomó mindent így meg lehet figyelni, és akkor valahogy ebbe ezt kezdtem el olyan szemmel nézni, hogy mit látunk a nőkről ezekben a terekben, így a megjelenítés szintjén, és a KÉK, a Kortárs Építészeti Központ ugye mindig szervezte a Budapest 100 eseményeket, és akkor volt egy olyan év, ahol hát volt szabad kapacitásom, és akkor elkezdtünk tesómmal, Turay Julival önkénteskedni egy kicsit ebben ezen a rendezvényen, és ott kaptunk lehetőséget akár városi sétatartására is. És akkor az volt az első alkalom, hogy akkor arra összeállítottam egy sétált Hermina mezőn, tehát Zugló egy kis szegletére fókuszálva, és ott megnézve, hogy milyen, hol látok arra utaló nyomokat, hogy itt nők is voltak, vagy hogy nőkről elnevezett utcák, stb. És akkor végül is ez volt így az első pont, és annyira sokat kell egy ilyen sétához kutatni, ezt mindenki, aki csinált már ilyet tudja, hogy ez rájöttem, hogy ez egy kutatás, és akkor arra gondoltam, hogy ezt így be tudom építeni
1: Hogy kezd neki egy ilyesminek az ember, hogy megnézi, hogy nem tudom, Hermina mező, mondjuk például kiről van elnevezve Hermina mező, igen. És akkor elkezd utána nézni, hogy mikor nevezték el róla, vagy ki ő egyáltalán?
0: Aha, igen.
1: És a Hermina mező pont olyan, meg a Hermina út is, ami én most szembesültem vele, hogy egy konkrét személyről van elnevezve, de számomra ez nem derült ki csak így az utcanévből, ugyanígy a Stefánia út is ilyen.
0: Igen, szóval, hogy ugye ez nem mindig lehet tudni, meg szerintem amúgy, tehát, hogy szerintem úgy közlekedünk a városban, hogy nagyon sokszor nem annyira tudatosítjuk, hogy most tudjuk, hogy mi ez az utcanév, de szerintem egy csomószor nem érdekel minket, mármint, hogy engem se, tehát el akarok jutni A-ból B-be, és nem sokat gondolkozom feltétlenül az utcanév adójáról. Igen, szóval Hermina az egy konkrét ember volt, József Nádornak a lánya, és viszonylag hamar meghalt, és például Hermina kápolna, ami az egyik legrégebbi épülete Zuglónak, ami ott van a Hermina mezőn, tehát a régebbi stílusú templom, a Hermina úton.
1: Aha.
0: Az Ajtósi Dörőr sorsarkán van egy ilyen 30-as években épült templom, és hogyha kicsit tovább megyünk a Kacsó-Pongrácz út irányába, akkor van egy ilyen régi, és azt a 48-as forradalom után fejezték be végül, tehát hogy az a Bethesda után a második legrégebbi épület az Zuglónak. Mindegy, szóval hogy az a lényeg, hogy azt erről a bizonyos Hermináról uh-huh. nevezték el, aki egy ilyen szent életű fiatal nő volt.
1: Szóval, hogy akkor kifejezetten kerested az ilyen nőkről elnevezett részeit Hermina mezőnek, és akkor azoknak utána néztél, így zajlik ez? Vagy?
0: Hát igen, hát ez úgy zajlik, hogy így
1: szobrok is vannak, ezzel foglalkoztál?
0: Szobrok,
1: vagy nem?
0: Valamennyire, az a kevésbé. Milyen szoborra gondolsz amúgy?
1: Fú, most lehet, hogy nem ott van Hermina mezőn, de valahol Zuglóban, ami a Cserhet Éva könyvében is szerepel, a Lakiadolf, hogy hol van?
0: Igen.
1: Utcában?
0: Igen, Dorosmai Lakiadolf, igen, az egy kicsit aha. külsőbb része az Zuglónak.
1: Akkor nem Hermina mező.
0: Igen, ja hát igen, meg eleve az, hogy ugye egy kerületen belül mik az ilyen egységek, tehát hogy aha. hol van Törökör, hol van Hermina mező, szóval hogy ezek ilyen kicsit random
1: elosztások. Igen, szóval a szobrok csak azért jutottak eszembe, mert hogy ezt tudjuk, hogy nagyon-nagyon arányaiban nagyon kevés utca van nőkről elnevezve, és hogy közben meg az a fantáziám, hogy ilyen félmesztelen vagy mesztelen,

0: női alakok meg elég gyakran felelhetőek.
1: Igen, hát igen, előfordul. Igen, szóval, hogy de egyébként tök jó, hogy mondod, mert hogy ez is egy ilyen egyértelmű, szóval, hogy mi minden látható a nőkből, vagy mondjuk így a városi térben, vagy a köztereken. Egyébként ezen kívül például intézménynevek is, tehát akár mondjuk egy-egy iskola, kiről van elnevezve, mindenféle ábrázolások, egyébként pont ott a Hermina kápolnában én is néztem a szobrokat, akkor megnéztem, hogy a szobrok milyen szenteket ábrázolnak, azoknak milyen sztoria van, nem tudom, és akkor... Szóval, hogy, tehát, hogy visszatérve arra a kérdésre, hogy hogyan kutatok, hát biztos van, aki szisztematikusabban kutat, én így igazából én korábban történeti jellegű kutatással nem foglalkoztam, tehát én ilyen jelenkori, nem tudom, viszonyokat kutattam, szóval én egy kicsit ilyen bocsinálta kutató vagyok ilyen szempontból, de hát így belemerültem, és mindig tudott találsz egy új infót, akkor nem tudom, akkor utána tovább visz az internet egy másik bugyrába, tehát hogy egy ilyen kicsit kaotikus folyamat, de nagyon flow tud lenni, amikor az ember így újabb és újabb adatokat talál, és közben ezzel párhuzamosan ugye pedig létezel abban a térben, tehát hogy sétálsz, ilyenkor lekeszállni a bicikliről, körülnézel, és így szóval, nem tudom, például most egy nagyon apró példa. Hello.
0: Közben megjött Évi. Szia, Évi.
1: Hogy például van a zeneháza, ami ugye egy új épület, aha, és összességében egy pozitív épület példának nevezhető talán, és akkor ott vannak ilyen különböző zenész, ilyen picike figurák, ilyen különböző hangszereken játszó zenészeket ábrázolnak, mindegy.
0: Ez hol van?
1: Tehát ott az oldalában, nem is tudom, ahol ott van az a rész, ahol a gyerekek úgy dobognak, igen, és akkor ott van egy-két ilyen kis, aha, kis pici ilyen sziluettszerű figura.
0: Aha.
1: Ami gondolom azért van, hogy így mutassa, hogy mit a zongorázik a zongorista, és hogy az az érdekes, hogy a hárfás is férfi. Tehát, hogy ott van egy olyan ábrázolás, ahol hárfázik egy férfi alak. És hogy ezen gondolkoztam, hogy hát ugye a hárfások túlnyomó többsége nő, és hogy tök érdekes, hogy akkor most ez fontos-e, most egy női sziluett, szóval ezek ilyen apró, ilyen kis ikonokról beszélünk gyakorlatilag, de hogy mondjuk ezt is így meg lehet nézni. Meg hát, amit mondtál, hogy mennyire konkrét nők jelennek meg akár szobrokon, akár neveken, mennyire pedig ilyen elvont fogalmak, vagy úgy általában egy-egy női keresztnév, vagy ilyesmi, szóval.
0: Majd erre még térjünk vissza, hogy aztán a kutatásból hogyan állítasz össze egy sétát, de hogy akkor kicsit ugorjunk vissza. Mondanék pár ilyen adatot, amit kigyűjtöttem. Küldtél két tök jó ilyen interaktív térképet. Az egyik magyarul van, a másik angolul, és lehet nézegetni, hogy a közterek, tehát például ez egy adat, hogy a személynevet viselő közterek 89% a férfi nevet kapott, és 11% a női nevet, tehát hogy elég el van tolódva ez az arány. A másik, tehát ez a magyar nyelvű honlapról jön ez az info, a másikon talán még jobban kijelezett, tehát ott talán mondom 10% alatti a női, nem tudom pontosan, hogy, de hogy akkor ilyen 10% körüli, azt így mondhatjuk. És ugye ez is egy kérdés, amiről már picit beszéltünk is, hogy valós személyt akar-e az a név, akiről el van nevezve, és akkor így szóba került a Stefánia meg a Hermina, akik valós személyek, de hogy mi is ez az adat? Ja igen, hogy a férfiakról elnevezett közterületek 94%-a valós férfiról van elnevezve, tehát a túlnyomó többsége, egy egészen pici rész, ami nem valós, és a nőkről elnevezett közterületeknek pedig csak 58%-a van valós nőről elnevezve, tehát a nőknél sokkal nagyobb az aránya azoknak, ami csak egy, nem tudom, az Aranka utca, ez nem ide tartozik, mint megtudtuk, de akár ide is tartozhatna.
1: Igen, mert az Aranka utca, mint megtudtam egy-két éve, az egy Aranka vezeték nevű férfiról van elnevezve, nem emlékszem a keresztnevére, de mondjuk azt, hogy Tom Aranka József. És hogy egyébként most már az a szabályozás, hogy ki kell írni a keresztnevet az utcanevekre, de korábban azért az így, hát nem tudom, hogy mi alapján, de az is lehet, hogy csak így random alakult.
0: Igen, és aztán azt is kigyűjtöttem, hogy milyen foglalkozású emberekről vannak elnevezve az utcák, és első helyen az írók, költők szerepelnek nagyon nagy arányjal, aztán a politikusok, és aztán többet nem írtam ki, és ugye nőknél meg ilyen 50% a, úgymond a kultúra, ami magába foglalja tanárokat, énekesnőket, színésznőket, művészeket, és aztán jön a 23%-kal a politika, 15% az ilyen, hát nem tudom, nem ismert, vagy ilyesmi, tehát találtam például egy Shell Gyuláné utcát, ami ezen nem ismert kategóriába tartozott, hogy nem tudom, hogy ő egy...
1: Aha, én nem tudok erről a Shell Gyuláné utcáról, úgyhogy köszi már is.
2: Várjátok, közben jött egy komment, hogy Aranka György 1737-től 1817-ig élt, ha nem lennék rövidlátó, akkor ez komolyan jobban menne most.
3: Szóval.
2: Író és tudományszervező, maradjunk ennyibe, a sor végét egyszer nem látom a helyemről ülve, de köszönjük, kedves rádióhallgató.
1: Igen, biztam benne, hogy lesznek tudások itt a közönségben is.
0: És akkor még 4% vallás, 3% katonaság, 5% egyéb, de hogy ugye...
2: Ez a nők,
0: eleve,
2: most a nők?
0: Eleve csak ilyen, igen, ez csak a nők, de eleve egy ilyen 300...
1: Tehát szerintem, igen, most nem tudom, hogy, tehát, hogy a katonaság, tehát volt az a Lépszük Mária, aki konkrétan harcolt a 48-as szabadságharc, lehet, hogy ő egyedül kitesz 4%.
0: Igen, én is ezt néztem, hogy így, hogy hol van ez a 4%, és talán egy volt olyan színű, egy utcácska, és pont ő.
1: De egyébként most ezt, tehát Mapping Diversity az az angol nyelvű honlap, és a magyar pedig egy ilyen adatvizualizáció budapesti utcanevek címmel található meg. Szóval én meg azt néztem, tehát itt nagyon sok, tehát szerintem érdekes, de nem akarom ezt nagyon hosszan, de nagyon sok ilyen módszertani kérdés is felmerül, hogy mondjuk így hogyan kategorizáljuk a dolgokat. Például azt hiszem, hogy ezen a Mapping Diversity-n vettem észre, hogy ők a Filmei úti temetőben levő utcákat is beleszámolják. Tehát, aha, hogy kezdjetek el, ugye azok is...
2: Hát hallottak is emberek, most hát, nem tudom.
1: Igen, de hogy egy temetőn belüli utca szerkezetet én mondjuk nem számolok bele a... Tehát számomra az furcsa lenne. Tehát, hogy például csak azt mondom, hogy ez egy példa arra, hogy akkor azt is bevesszük-e vagy se ebbe, hogy az utcának számít-e, ami ott van. Várja, mondtál még valami. Ja igen, tehát hogy ezek a kategorizációk.
2: Igen. Én ezen az íróköltőn akadtam meg, tehát hogy amikor a férfi utcanevekről volt szó, akkor az íróköltő szerepelt az első helyen, és a nőknél is az első helyen talán ezek a művészek. De azok akkor nincsenek köztük íróköltők, vagy tehát hogy ezek ilyen...
1: Hát inkább színésznök mondjuk,
0: kultúra.
1: De... Szóval, hogy
0: kultúra.
1: Tehát hogy is mondjam, hogy ez...
2: Csinálják a kultúrát, amit a másikok megírtak. Valahogy így.
1: Hát igen, mert hogy szóval értitek... Az, hogy milyen szférákban jelentek meg egyáltalán a nők így történetileg. Tehát egyébként ez az egész emberekről elnevezősdi, ez a 19. század második felében kezdődött. Tehát, hogy korábban az utcáknak ilyen praktikus nevei voltak, hogy a Váci út, meg a nem tudom, a Árok utca. Szóval, hogy
0: az, hogy... És a számozott utcák?
1: Ja, mondjuk szerintem a számozott utcák későbbiek talán, de tehát az, lehet, hogy az ilyen iparosodási hullámnak a... Tehát, hogy az, hogy igen, az hogy az utcánév tükrözzön valamit abból, hogy mi mondjuk így a magyar közösséget, vagy nemzetet, vagy kultúrát megéljük, hogy valahogy ez egy értéket tükrözzön, az egy viszonylag új keletű dolog, és nyilván az ilyen nemzettudat erősödéséhez kapcsolódik. És az, hogy szóval az, hogy milyen férfiak, milyen nők, meg egyáltalán a számok, hát azért az nagyrészt azért is van, nem csak azért, mert szörnyű, nem ilyen elnyomás van az utca elnevezés területén, hanem hogy a nők miben tudtak érvényesülni, szóval nyilván összességében lehet, szóval lehetne láthatóbbá tenni bizonyos nőket, akik elértek nagy dolgokat, meg hozzájárultak a közösséghez, de hogy nyilván arányaiban sokkal kevesebb az államnő, mint az államférfi, akár a kultúra területén, az írók között, és nyilván azok a területek, ahol jobban tudtak érvényesülni, mondjuk a színészet, vagy ilyesmi. Tehát, hogy szerintem ez ilyen értelemben logikus, hogy kevés az aránya.
0: De mondjuk a másik, vagy lehet, hogy be is linkelhetjük majd ezt a két honlapot, az egyiket ugye a Ráhelben mondta, ez a Mapping Diversity, .eu, igen, és itt, akkor azon belül Budapest.
1: Igen, mert itt különböző európai nagyvárosokat, tehát itt több várost is meg lehet találni, és mindegyikre lebontják, tehát térképesen is, meg így adatokkal is, hogy melyik utcák vannak nőkről és férfiakról elnevezve, és az a kategorizáció, amit mondtál.
0: És Magyarországról egyébként Budapest szerepel csak, vagy más
1: igen,
0: város
1: igen.
0: is? Aha. És a másik honlap pedig, hát... adatvizualizáció.bparchiv.hu.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez a fővárosi levéltáron keresztül elérhető honlap, szóval lehet, hogy úgy egyszerűbb rákeresni, de majd mindjárt keresek még linkeket.
0: Jó, ezeket belinkeljük, és akkor nézelődjetek, kedves hallgatók, tök izgalmas, meg érdekes, és akkor mi meg tarthatnánk egy zenei szünetet.
2: Picit.
0: Egy pici zenei szünetet, és aztán jövünk vissza a témánkkal, ami a női utcanevek és a női témájú városi séták. Vendégünk Turay Ráhel, szociológus, vele fogjuk folytatni a beszélgetést itt a Drágám hol a vacsorámban a zenei szünet után.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a Drágám, hol a vacsorám 2026. május 27-i élőadását itt a Tilos Rádióban, és mielőtt elkezdjük az adást, vagy folytatjuk az adás folytatását, arra kérünk titeket, hogy gyertek a Tilos Maratonra június 5 és 14 között, megtaláljátok a programot a közösségi média oldalakon. Biztos szuper lesz, gyertek, és támogassatok minket a jegyvásárlással, és bulizzatok velünk. És a mai témánk női utcanevek, nőkről elnevezett közterületek, női témájú városi séták, vendégünk Turay Ráhel, szociológus, illetve korábbi műsorkészítő társunk, és hát folytatva a témát, itt a szünetben felmerült, hogy ha az ember ránéz ezekre a térképekre, amiket most belinkeltünk a chatbe is, hogy hát olyan hervasztóan kevés, hogyha a női utcanevekre szűrünk rá, és Ráhel említette, hogy az utóbbi pár évben lett viszonylag több vagy sok női utcanév.
1: Ez az elmúlt 16 év amúgy, vagy te?
2: Hát szerintem inkább az elmúlt 7. Uh-huh. Tehát ilyen eléggé átpolitizáltá váltak az utcanevek. Egyébként Kelet-Európában alapvetően, így az éles rezsimváltások miatt, tehát hogy ezek mindig, és, de hogy Budapesten kifejezetten, szóval, hogy amennyire így belenéztem egy-két környező országba, vagy lengyeleknél, románoknál, tehát hogy ott is eléggé erősek a váltások, de hogy Budapest az különösen extrém, és hogy amikor jött egy rendszerváltás, akár mondjuk a háború után, akár a rendszerváltás, vagy 89-ben, akkor ez a söpörjünk el mindent, ami a múlthoz kapcsolódik, és adjunk egy új értékrendet a városnak.
0: Ekkor történt amúgy a legtöbb ilyen átnevezés Budapesten.
2: A 89-90, uh-huh. igen, tehát 92-ig, nem tudom, vannak ilyen adataim, mit tudom én, így 500 utcanevet megváltoztattak, vagy valamilyen nagy léptékben. És
0: ezek még mindig, egyébként a régiek is még mindig használatban vannak, uh-huh. nem tudom, hogy ez mennyire érdekes, és hogy némelyik nagyon, némelyik meg nem annyira, tehát nem tudom, mondjuk a Tolbuhincsarnok, azt ritkán hallom, de van néhány a fanatikus ismerősöm, aki így hívja. Igen. De az, hogy Felszab tér, meg hát nem tudom, Moszkva tér, hát az abszolút benne maradt.
2: Igen, tehát az, hogy van egy ilyen kulturális emlékezet, ami azért független is a leírt betűktől, szerintem ez tök érdekes. Én is egyébként próbáltam következetesen Moszkva teret mondani, és azt hiszem tavaly már rajta kaptam magam, hogy egyszer Szél Kálmánt mondtam, de hogy, tehát, hogy egy idő után ezek kipörögnek. Tehát, hogy,
1: uh-huh. de van ennek egy ilyen identifikációs része, mondjuk most ez nem Budapest, hanem Gödöllő, de én emlékszem, amikor az egyik babysitterünk, aki már ugye régóta ott élt, azt mondta, hogy ez nagyon, tehát agglomeráció, ez fontos, ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon nagy százaléka Gyütventnek fog számítani még a következő generációban is, és hogy amit a testvérvárosok útját, hogy ki hogyan nevezi, arról lehet tudni, hogy ki mikor költözött be. Tehát, aha, hogy ez egy ilyen beszélgetés, ne azonnal fogod tudni.
2: És hogy milyen nevek voltak?
1: Hát a Cseh Magyar Barátság útja, utána volt a testvérvárosok, és akkor most talán az még mindig testvérvárosok, de ugyanez a 3-as főút, 30-as főút, mit tudom én, tehát hogy ez így nagyon tök jól látszik ez, aha, a mozgás.
2: És hát valószínűleg a Cseh Magyar Barátság, vagy hát nem tudom persze, hogy az mikori lehetett.
1: Majd egy másik adásban beszéljünk Gödöllőről.
2: Ja jó, de hogy azt szerintem abszolút releváns, hogy ami lezajlott a 90-es évek elején, ez a dekommunizálás, tehát hogy aminek van bármilyen asszociációja a kommunizmushoz, azt gyorsan cseréljük le, vagy pedig állítsuk vissza, mert ugye a, aha, 45 után, vagy különösen 48 után egy csomó minden pedig a kommunista ideológia szerint lett átnevezve, de hogy, na, tehát az én álláspontom az, hogy szerintem túl sok mindent eltöröltek a 90-es években, amiből pedig egy csomó mindent meg lehetett volna tartani, vagy érdemes lett volna megtartani, és hogy például a kommunisták sokkal több nőről neveztek el utcát, mint bármelyik rezsim előtte vagy utána, és hogy ezért egy csomó utcanév így kihullott a rostán, még akkor is, hogyha esetleg szerencsétlenek, nem tudom én, 42-ben meghaltak, de mivel fel voltak emelve a hogy is mondjam, kommunista piedesztára, mint egy Hálmán Kató, az egy ilyen híres, ugye a Haller utca volt a Hálmán Kató út, mondjuk tehát, hogy őt is így kipurgálták a Budapesti Városszövetből. Szóval nekem egyébként innen jött az a kutatási irány, hogy konkrétan én most már a szocialista nők neveit próbálom így kicsit így kinyomozni, hogy ki volt, és hogy ez is egy generációs dolog, hogy így nekünk már ez nem mond semmit, hogy Hálmán Kató, de hogy egy csomó ember, aki mondjuk a szocialista évtizedekben nőtt föl, hallotta, lehet, hogy idegesítő módon ezeket a kis sztorikat, amiket így újra meg újra elismételt a kommunista emlékezet politika.
0: És azt mondtad, hogy az utóbbi 7 évben...
2: Ja, igen, köszönjük, visszakanyarodunk. Szóval, hogy ez nagyon átpolitizálódott, és akkor még az előzmény az, hogy a NER-ben, ami nagyon furcsa most már múlt időben beszélni róla, de hogy ott voltak nagyon erős, tehát egy nagyon erős hulláma volt 2012-től az utcanév átnevezéseknek, és nagyon sok... tehát ez az ideológiai motiváció nagyon sok helyen megjelent. És erre válaszul, én azt gondolom, amikor több budapesti önkormányzatnak végül ellenzéki vezetése lett, 19-ben volt ugye az önkormányzati választás, akkor azok az adott kerületek, azok a budapesti kerületek egy csomó utcát újra vagy és átneveztek, tehát hogy akkor én most úgy tekintek erre vissza 2010-2020-as évekre, hogy akkor egy ilyen harc alakult, hogy oké, akkor én átnevezem ezt, én pedig amazt, és hogy azok a kerületek, tehát például a 8. kerület az abszolút kiemelkedik, arra egy kicsit jobban ráfókuszáltam, ott így próbáltak egy csomó női nevet adni. És akkor itt is ez egy fontos különbségtétel, hogy vagy egy létező utcanévnek adsz egy új nevet, tehát hogy átnevezel egy létező utcát, ez egy gyakorlat, és az egy másik gyakorlat, hogy egy korábban nevet nem viselő közterületet, mondjuk egy ilyen kis ficakterecskét, mondjuk ahol összetalálkozik két út, annak adsz a nevet. És ez az utóbbi kezd most dominálni. Tehát
0: hiszem, ilyen ott a Szélkapu Park melletti kis sétány, ami, most nem, meg nem mondom, hogy hívják,
2: hát,
0: de...
2: Hát most én sem, nem tudom, mert a második kerületben is voltak.
0: Tehát nem ott igazából Ágnes... is nem is volt elnevezve, de hogy itt megépítették a Szélkapu Parkot, lett ez a kis sétányka ott, és elnevezték, mondom is, hogy hívják, Szabó Magda sétány.
2: Na, Szabó Magda, igen, tehát hogy Szabó Magda, Nemes Nagy Ágnes, szerintem Rutka Éva, ezek az utóbbi pár évben kaptak közterületet, és ezért van az, és Zuglóban is több ilyen is volt, Ungár Margit, aki az első magyar női ügyvéd volt, és hogy ezek tipikusan ezért azt látjuk, hogy vagy külterületi, vagy újonnan beépített, vagy ilyen kis ficak, Brunswick Júlia tér például 8. kerület, az viszonylag középen, vagy Szeles Erika tér, az a egykori köztársaság tér, ezt meg én is így nevezem, János Pápa térnek a sarkában van a Szeles Erika tér, de hát az is egy ficak. Na, szóval csak azt akarom mondani, hogy szerintem ebben az az érdekes, hogy tehát, hogy mennyire akarjuk mi a nők láthatóságát fokozni, akár azon az áron is, hogy meglévő utcaneveket elhagyunk, vagy pedig új ilyen kis, hát kicsit jelentéktelenebb közterületeket, ahol nagyon sokszor házszám sincsen, tehát senkinek a személyében nem lesz, és hogy egyébként én magam részéről ezt üdvözlöm, ezt a második verziót. Tehát én egy kicsit konzervatív vagyok olyan szempontból, hogy szerintem egy csomó meglévő utcanév pont azért, mert az viseli azt a történetet magán. Tehát, hogy vannak olyan utcaneveink, ugye Magdolna utca, talán 18. század végétől Magdalénán Gasse néven, az már egy, tehát hogy egyrészt egy női név, de lehet, hogy most csak Szent Mária Magdolnáról elnevezve, de akkor is nekem az egy érték, hogy egy utca évszázadok óta azt a nevet viseli. És azt a Magdolna utcát nevezték át Koltói Anna utcára, rögtön a háború után, majd visszatérhetünk Koltói Annára, és a rendszerváltás után pedig visszanevezték Magdolnára. És ugye ez is 8. kerület, 2020-ban pedig, ami helyi nyelv Fidó Parknak nevezett, ahol van az a sportpark a Fiumei út szélén, nem tudom, azt mennyire ismeritek, az most már Koltói Anna tér. Tehát ők a Koltói Anna nevét erre a kis terecskére rakták rá, és nem pedig vissza-vissza megint a Magdolna utcára. Mm.
1: Én ott elakadtam egy kicsit, hogy akkor 2012 után az Orbán rezsim is nekiállt nagyban utcaneveket módosítani, de hogy akkor ők is női neveket adtak, vagy ez akkor a 2019-es
2: én nem tudom,
1: önkormányzati forradalmakhoz, vagy utcanévrezisztenciához kötődik?
2: Utcanévrezisztencia, igen, a magukat valósnak nevező pártok utcanévrezisztenciája az inkább csak az önkormányzati szinten, tehát azok a budapesti kerületek. Az Orbán rezsim lehet, hogy nem tudok róla, lehet, hogy volt ellenpélda, de alapvetően, de szóval, hogy is mondjam, nem biztos, hogy mindig az a cél vezéli őket, hogy most akkor direkt ne adjunk női utcanevet, hanem az, hogy inkább ezt az ilyen nemzeti konzervatív értékeket toljuk előtérbe, azokkal szemben, amit mi, mármint hogy ők mondjuk ilyen kommunista gyanúsnak vélnek. És akkor erre az egyik ilyen, egyébként meg az is, hogy innen eredt a téma iránti érdeklődésem, hogy a 6. kerületben volt a Szalmás Piroska utca, Szalmás Piroska kommunista daloknak, mozgalmi dalok kórus vezetője volt, szegényként ő is meghalt, nem tudom, 40 körül, tehát hogy a bűnei azért nem számosak, és amit így a önkényuralmi rendszer megalapozásában létrehozott volna, és akkor őt Németh László utcára nevezték át, azt hiszem az is 12 körül, 12 vagy 14 között, aki ugye, tehát egyrészt szerintem Németh László irodalmi érdemei el vannak ismerve, azt hiszem létezik Németh László sétány, másrészt meg azért ő sok szempontból egy vitatott író volt, nem tudom, antiszemitizmustól kezdve, szóval, hogy és amúgy meg ki volt tüntetve Kossuth díjjal, nem tudom pontosan mikor, tehát a szocialista időszak alatt. Szóval csak azt mondom, hogy akkor volt egy ilyen kis rövid, egyébként nagyon hangulatos utca, Szalmás Piroska, és akkor utána az már Németh László, mert az így jobban, akik jobban illett a keretrendszerükbe.
1: Oké, még mindig maradt kérdésem az előző fél órából, vagy nem tudom, ez a, hogy amikor azt mondjuk, hogy nem konkrét nőkről vannak elnevezve, hanem fiktív nőkről, vagy ja, mikről, jó, vagy fogalmakról, igen. Vagy tehát kik ezek?
2: Igen, erre is vissza akartam térni, hogy hát igen, szóval, hogy vannak szereplők, hogy is mondjam, most nem jut eszembe persze konkrét példa, de kitalált alakokról is elnevezhetnek utcákat, szóval mondjuk itt a János Vitéz utca is lehetséges lenne, meg ilyesmi, tehát hogy vannak ezek, meg van az, amikor csak egy keresztnév, és akkor, mit tudom, egy Mária utca, hát most az Szűz Máriáról van elnevezve, vagy az csak egy női név, tehát hogy ilyesmi szerintem.
1: De akkor mondjuk, tehát ilyeneket nem sorolunk oda, hogy mit tudom én, a szabadság, mint női minőség, vagy szabadság, ugye francia forradalom, vagy érted, tehát, hogy így valami ennyire hát, szimbolikus izék azok innen.
2: Igen, nem tudom, nekem ez nem jutott volna eszembe, de lehetne ez is egy kutatási irány, meg nyilván azokon a nyelveken, ahol ugye ezek nem már vannak ellátva, ott még egyértelműbb lenne.
1: Jó, okay.
2: Igen.
0: Hát meg nem tudom, például ilyen, hogy Kacsa utca, az most ez egy személynévhez kötődik? Vagy egy személyhez kötődik?
2: Hát nem hiszem. Ja. Ja, én azt hittem, az embereken belül kell mondani, hogy az, aki nem valós.
1: De mondjuk csinálhatnánk egy non-humán utcanevet non-humán. És közterületek igen, adást is.
2: De hát abszolút vannak. Hát és, ja, és akkor non-humán, hogy például Lobogó utca, az ugye szerintem van egy nagyon, József Attila lakótelep nagyon erős asszociációja van szerintem a munkásmozgalommal, de hát ez csak egy tárgy, hogy Lobogó, vagy nem tudom, de hogy azt megtartották amúgy, tehát hogy azt
0: nem... Molnár utca az is olyan, hogy lehet egy személynév is, meg lehet egy csak simán egy
2: igen.
1: Hát biztos van annak is, nem, hogy a foglalkozások valahol hol voltak, igen. Vagy a céhek, mit tudom én, mit ja, sem arany, aranyművesek, vagy
0: Kertész
1: nem tudom.
0: Kertész utca.
2: Igen, igen. Mm. És akkor... Még azt akartam hozzátenni, Sehel Gyuláné kapcsán, akit így megnéztünk.
0: Sehel Gyuláné, igen.
2: Hogy megnéztük itt a zenei szünetben, hogy Rákoskerten van ez az utca, és hogy ő, tehát annak a városrésznek, tehát Rákoskertért tett, és hogy nagyon sokszor ugye úgy adnak a kerületek utcanevet, hogy aki az adott helyen kifejtett valamilyen, nem tudom, ilyen lokálpatrióta tevékenységet, és még az talán fontos ilyen szempontból, hogy mint kontextus, hogy ugye a jelenkori Budapest az 1950 óta rendelkezik ezekkel a területekkel, sőt Soroksár az a 90-es években csatlakozott, szóval, hogy 1950-ben egy harmaddal kisebb volt Budapest, és azok a külső kerületek, mint Pest, Erzsébet vagy Rákos, különböző Rákos kezdetű kerületek, illetve területek később csatlakoztak, tehát 50-ben lettek, tehát ez az agglomerációs dolog szerintem így is érdekes, hogy ugye az akkor kvázi agglomeráció volt Kispesttől kezdve, és most 50 óta részei Budapestnek. És akkor ez csak azért érdekes utcanév szempontból, mert tehát, hogy mivel ezek önálló települések voltak, ugye minden ilyen településen volt legalább egy Kossuth utca, és amikor ez mind Budapest része lett, akkor az utcanév változtatásokat az is indokolta, hogy azért minimalizáljuk már a budapesti Kossuth utcák számát, tehát akkor is volt egy utca átnevezési hullám, ahol részben akár nőknek adták, női neveket adtak.
0: A Kossuth után. Egyébként a legnépszerűbb, vagy ami...
2: Szerintem igen, szerintem mindenhol. Petőfi meg a Kossuth szerintem.
0: Petőfi meg a Kossuth.
2: Mondom, igen.
0: Csetelők, nézzük. Ugye itt emlegették Blaha Lujzát, még korábban. Igen. Ahhoz van bármi hozzáfűzni valód, Ráhel, hogy Blaha...
2: Hát, hogy nyilván az a legközpontibb, tehát, hogy a Jászai Mari tér Blaha Lujza, tehát, hogy nagyon központi terek is viselnek női neveket, és valószínűleg a legtöbb ember tudja, hogy ezek nőkről elnevezett terek. Attól függetlenül, hogy a Blaha az a férjének a neve volt, de hogy... Igen, tehát, hogy ilyenek vannak, és az, amit ugye kategorizációról elkezdtél a legelején, hogy tehát az se véletlen, hogy színésznők, kulturális életszereplői, tehát, hogy ugye az mindig egy kevésbé kockázatos dolog, és pont az, hogy amint közéleti szerepet vállaló nőkről, de most nem csak nőkről, férfiak is, tehát, hogy politikus, az mindig egy olyan dolog, ami sokkal inkább ilyen vitathatóvá válik, tehát, hogy egy utcanév alapvetően azt egy olyan konszenzust akar kifejezni, amiben úgy a legtöbb ember azonosulni tud, vagy nem tudom, tehát, hogy szerintem ezért is van, hogy az hogy úgymond biztos sem megy az ember, hogyha nem tudom, Rutka Éváról nevezel egy közterületet, és egy...
0: Még a Ludovika tér elkerült említésre, az...
2: Tudtam, hogy ez egy ilyen katonai akadémiáról van elnevezve, az volt amúgy Kumbéla tér korábban, de...
0: Aha. Nem tudom, nekem se...
1: Nekem
0: nem. Mond, vagy nem, teljesen
2: nem
0: értem.
2: Nem tudok minden.
0: Fejtsd ki, kedves kommentelő, ezt a kommentedet, mert ennyiből nem tudjuk, hogy mire gondolsz, ha akarod. Nem muszáj, persze. Jó. Nézem a jegyzeteimet. Jó, erről beszéltünk, hogy milyen szempontok szerint szoktak változni az utcanevek. Van-e olyasmi még, amit nem említettünk, meg ugye említetted ezt az ilyen politikai átrendeződést, az, hogy már meglévőt neveznek át, vagy egy újonnan keletkezett, vagy addig névvel nem rendelkező, illetve szerintem ez is ide tartozik, amit most mondtál, hogy politikai, vagy valamilyen politikai szerepvállalást hoz köthető személyekről, na, szóval, hogy akiknek ilyenük volt, politikai szerepvállalásuk, azokról kockázatosabb elnevezni bármit, mint írókról, költőkről, énekesnőkről, és stb.
2: De például van egy Göncárpádváros központunk, szóval talán
0: igen,
2: az a legfrissebb.
0: De az is egy új, nem?
2: Igen.
0: Jó, szerintem én azt mondanám, hogy akkor...
1: Jaj, hát megvan. Na, hát akkor kommentelőbe írta, én meg utána kigugliztam, amit beírt. Szóval, hogy akkor Blaha Lujzának a lánykori neve volt a Reindl Ludovika, tehát ennek köze nem volt a Ludovika térhez ennek a kommentnek.
2: Ja. Aha.
1: A nemzetcsalogánya. Jó, oké. Köszönjük szépen, kommentelő, ezt így bevallom, ezt félrenéztem.
2: Na, ezt én sem tudtam.
0: Köszi az infót.
2: Igen, szóval az, hogy egy, tehát ugye ez is érdekes, hogy egy egy színésznő már eleve egy olyan nevet választ, amivel ő színésznőként, tehát hogy is mondjam, ott ugye nagyon sokszor a választott név, tehát nyilván ez itt ebben az esetben, amit mondtok, valószínűleg a vezetéknév is, meg a keresztnév is olyan volt, hogy nem érezte passzolónak egy színésznői, nem tudom, figurához, és egyébként meg az az érdekes, hogy a színésznők tipikusan olyanok voltak, meg az írók, akik megtartották sokszor még a lánykori nevüket is, tehát hogy hiába volt tehát a férjezett név használata kötelező volt a 70-es évekig, tehát úgy volt valaki anyakönyvezve, de ahogy használta akár a sajtó, akár a művészeti élet, ott viszonylag ebben szabad kezet kaptak a művésznők.
0: Ez azt jelenti, hogy a férjezett név használata kötelező volt, hogy a teljes férj név kellett, hát, hogy szerepeljen, vagy elég volt?
2: Hát ugye ezért van, hogy most is idős nőknél megfigyelhető, hogy nem tudom, Somlói Józsefné, és akkor az ő keresztneve hivatalosan a Józsefné, és a vezetékneve hivatalosan a Somlói.
0: Ez annyira szomorú.
2: Igen, de hogy ez, és akkor de utána fellazult ez a szabályozás, utána már választható lett, ugye most nagyon sok formája van ennek, hogy...
0: Igen, de ugye erre voltam kíváncsi, hogy akkor ugye teljes férfi nevet kellett magára vennie a nőnek.
2: Igen,
0: tehát, hogy nem lehetett, hogy csak a férfinek a vezetéknevét.
2: Na.
1: Na, és akkor a Ludovikot teret pedig András googlizta ki, akkor ő pedig a Mária Ludovika Habsburg királyné, hercegné, mit tudom én, első Ferenc király harmadik felesége.
2: Feleségéről. Tehát akkor az is, akkor végül is az is egy nőről van.
1: Tessék.
2: És még nem is tudtuk. De én egyébként ezekben a Habsburgokban szinte szoktásan el vagyok veszve, tehát, hogy nagyon sok nem
1: nehéz követni.
2: Igen. De visszatérve Stefániára, ő Rudolf főhercegnek volt a felesége, és amikor így elkezdtem kicsit így utána nézni, hogy Stefánia út ki volt, Stefánia, stb. Ki volt Rudolf. Rudolfnak van egyébként szobra Tehát az Olof, ami most Olof Palme sétány a Ligetben, az ugye a Stefánia út folytatása, és ezt egy időben azt is Stefánia útnak hívták, tehát hogy azt a szakaszt is. És az Olof Palme és nem tudom melyik az a másik út, ami keresztezi ott gyakorlatilag ott a Királydombnál. Szóval azon a sarkon áll Rudolfnak
0: az
2: egy...
0: Az a Dvorzsák sétány?
2: Lehet, hogy az a Dvorzsák. Ott áll Rudolfnak egy szobra amúgy, amit én korábban nem vettem észre, és hát... úgy tűnik, így, de még a Wikipédia is írta, hogy ez a Rudolf egy kegyetlen ember volt, és hogy így bántalmazta így fizikailag is a Stefániát, és hogy ő így...
1: Ő az öngyilkos trónörök, és vagy egy másik?
2: Igen, így van, és aztán még ő öngyilkos lett, és a Stefánia pedig utána hozzáment egy magyar nemeshez, és vele pedig boldog szerelmi házasságban töltötte az élete utolsó éveit, úgyhogy ez például tök érdekes volt, és erről nem is tudtam semmit. De ugye, és akkor ez a tipikus, tehát amit tudunk a bántalmazott kapcsolatról, ugyanez, hogy akkor csomó Stefániát hibáztatták, hogy miatta ilyen a Rudolf, meg nem tudom, és hogy így kirajzolódott ez a történet.
1: És így Rudolfról is van elnevezve utcánk, hogy?
2: Tudtam, hogy nincs.
1: Jó.
0: Jó, szerintem tartsunk egy zünetet, és aztán a sétákkal folytathatnánk. Jó. Kedves hallgatók, ez itt a Drágám, hol a vacsorám, a Tilos Rádióban, 2026. május 27-én. Túra Irehellel beszélgetünk nőkről, elnevezett utcákról, illetve női témájú városi sétákkal fogjuk folytatni majd a zenei szünet után a beszélgetést.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! A Tilos Rádiót hallgatjátok, és benne a Drágám, hol a vacsorám 2020. május 27-i élőadását. Az adástelefon 215-37-73. Vendégünk Turay Ráhel, szociológus, korábbi műsorkészítő társunk, akivel női utcanevekről beszélgettünk, meg nőkről elnevezett közterületekről, és most rátérnénk azokra a városi sétákra, amiket Ráhel rakott, összeszervezett, nem tudom, mi a legjobb szó ide. Ezekből az egyikről már egy picit elkezdtünk beszélni, ahogy amikor arról kérdezgettem őt, hogy ez a Hermina mezőhöz kötődik ez a séta, nőtörténeti sétának is lehetne nevezni, hogy hogyan állít össze az ember egy ilyen sétát, hogy és akkor mondtad, hogy hát igen, ott így mászkáltál, nézted, hogy mik vannak ott, azoknak így utána nézegettél, és akkor ebből, nem tudom, kiválasztottad a legérdekesebb dolgokat, vagy hogy volt ez a folyamat?
1: Én még egy kicsit tudom, hogy én késtem, és majd akkor lelőttök, vagy bokárúgtok, hogyha kiderül, hogy erről már beszéltetek, jó, hogy az eredet történet, hogy egyáltalán így miért csinál valaki egy várossétát?
2: Igen, volt róla szó valamelyes, de szerintem az is van, hogy nem tudom, hogy ti ezt hogy érzékelitek, de nagyon-nagyon nagy népszerűségre tettek szert ezek a városi séták, így az utóbbi, nem is tudom, hogy mondjam, mondjuk 10 évben biztosan, tehát, hogy nagyon sok cég van, akik erre szakosodnak, nagyon sok témában lehet találni, tehát szerintem ez egy ilyen fantasztikus szegmense amúgy így a kulturális életnek, és lehet, hogy nem olcsó egy séta, de hogy ismerve a túloldalt, hogy tényleg mennyi munka van benne, szerintem megéri az árát, és hogy így a nem tudom, szóval szerintem ez egy tök jó dolog, máshol is, de hogy nálunk pláne, és ugye ezeknek ugye az a lényege, hogy nem turistáknak, hanem helyieknek kínál egy új szemüveget arról, hogy ránézzenek akár a saját városukra, akár a saját kerületükre, és egy kicsit így azokat a történeti rétegeket így lehántsa azokról a terekről, ahol minden nap járunk, és a boltba megyünk, és a, nem tudom, járda szegélyre lépünk föl, de hogy mégis. Szóval szerintem ez egy tök jó dolog, és én ezt most előre is bocsátom, hogy én nem vagyok egyáltalán profi, tehát hogy semmilyen szempontból, tehát két sétám van, mindkettőt azt hiszem kétszer-kétszer csináltam meg, és inkább csak úgy érdekel a dolog, de hogy mondjuk és részben, tehát részt is vettem többen, amit mások csináltak, tehát a Böröndi Júlia, akit említettem, ő például építésznők, 11. kerületre fókuszálva építésznőkről tartott sétát, ilyen házakat mutatott meg, és Antoni Rita pedig rendszeresen tart nőmozgalmi sétákat, ahol a magyar feminista mozgalomnak a 1913-as első gyűlésétől kezdve mutat be nagyon fontos nőalakokat, tudom én, Veres Pálné gimnáziumot érintve, vagy ilyesmi, ami ugye a nőoktatásnak az egyik ilyen kiemelt intézménye volt. Szóval, hogy én tényleg inkább csak egy ilyen amatőr valaki vagyok, de fogyasztani is nagyon szívesen fogyasztom ezeket a sétákat.
0: Ezek tényleg nagyon jók amúgy, meg én nagyon, tehát ugye ezzel nagyon tudok azonosulni, amit mondtál, hogyha meg tudok milyen, akár egy épületről, akár egy utcáról, vagy arról, hogy kiről van elnevezve, akkor tök más úgy lenni azon a helyen, vagy másképp nézek rá egy picit, hogyha megismerem a történetét.
2: Igen. És hát ami meg ilyen praktikus dolog, hát jó, többféle séta van, tehát van olyan, ahol beiktatnak mondjuk egy kis békelvézást, vagy ilyesmi, de hogy az alap klasszikus forma az úgy néz ki, hogy egy adott környéket kell körbejárni, tehát hogy egy olyan téma, sőt, biciklis is van, hát nem biztos, hogy vállalkoznék. Szóval, hogy az a lényeg, hogy én úgy próbáltam, hogy egy viszonylag lehatárolt terület, ami bejárható másfél-két óra alatt maximum, mert annál többet nem bír a közönség se. Szóval, hogy arra kell leszűkíteni, és akkor ott kell megtalálnod azt, hogy akkor itt miről érdemes beszélni. Van-e egyáltalán elegendő anyagod azon a területen? Tehát, hogy igen, és akkor ezért én ugye Zuglónak is csak erre a Hermina mező területére fókuszáltam, és azt jártuk körbe, és az is egy két órás séta volt, szóval, hogy
0: és arról nem, most nem emlékszem, de mint a talán valamennyit mondtál volna, de hogy visszatérünk erre, hogy miért pont Hermina vezőt választottad?
2: Ja, csak azért, mert zuglói vagyok, és akkor nekem is feltűnt, hogy Hermina, meg Teleki Blanka gimnázium van ott, ami most mozgásjavító a Korong utca elején, az korábban a zsidó elején, az korábban a Zsidóvakok intézete volt, és nagybetűkkel rá van írva, vagy hát most már nem látszik a fejre,

0: eltűnt, és akkor ugye van az a klasszikus, tehát Városi Sétának egy olyan aspektusa is van, hogy megállunk egy ház előtt, és elmondjuk, hogy ki élt ott, és akkor ott élt Zelk Zoltán, és nem tudom, amikor halál előtti években egy nagyon fiatal felesége volt egyébként, és akkor esetleg erről is lehet beszélni, hogy így milyen szerepet játszott egy fiatal feleség egy idős íróköltő mellett, akkor van egy olyan épület, amiben a Kelemen család, és ott egy testvérpár is, Kelemen Judit és Kelemen Katalin, mindkettő egy ilyen alkotó ember volt. Szóval, hogy egy csomó minden, tehát hogy ugye ez egy meg egy másik szegmens, hogy akkor ez a ház az arról nevezetes, hogy itt élt XY, és akkor lehet, hát ugye a Korong utcába élt József Attila, de a másik nem messze onnan, a Gyarmat utca elején pedig elkezdtem sztorizni, de
1: szóval nem, rengeteg ez ilyen...
2: Ez jó, szeretjük.
1: Szeretjük.
0: Jó, igen. Rengeteg ilyen van, hogy tehát ugye a női szempont szerintem azért is érdekes, mert egy kicsit más szemszögből nézünk rá olyan dolgokra, amit amúgy ismerünk. Tehát ugye József Attilát úgy ismerjük, és akkor volt egy Gyenes Gitta, és a lánya Wallesz Luca, tehát a Gyenes Gitta egy szalont vitt, egy ilyen irodalmi szalont vitt a Gyarmat utcai épületben, és oda kezdett el járni többek között József Attila is, mit tudom én, 19 éves korában, és a Wallesz Luca az egyik ilyen szerelme volt, akihez Luca verseket is írt, tehát hogy ezt az irodalommal így ismerjük, de az, hogy valójában ez hát egy kicsit egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy zaklatós, de egy ilyen kellemetlen figura volt, aki így a Lucát így ostromolta, de hogy így soha nem volt köztük semmi, de hogy így felbukkant váratlanul, meg öngyilkossággal fenyegetőzött, szóval, hogy így talán egyszer meg is csókolta akarata ellenére, tehát hogy az meg egy ilyen kicsit ilyen kínos dolog, és szegény Lucát, tehát mindenki csak, mint József Attila múzsáját emlegeti. Egyébként az anyja, a Gyenes Gitta, ő pedig befutott, ilyen iparművész volt, és San Franciscóban állított ki, nem tudom, 30-as években egy nyakkendőtűvel, tehát hogy nekem, és akkor így szerintem ez tök izgalmas, hogy amúgy ezek a nők így a saját jogon is csináltak érdekes dolgokat.
2: És róluk akkor ott van elnevezve valami, vagy?
0: Elnevezve nincs, viszont Zugló az tök jó olyan szempontból, hogy elég erős a helytörténet. Majkó Zsuzsanna az egyik ilyen helytörténész, aki nagyon sok adatot gyűjt, és például vannak nagyon sok tábla, emléktábla, és újonnan is, tehát, hogy 2020 körül is egy csomó táblát létesítettek, és tök érdekes látni, hogy mondjuk ez a Kelemen család, amit említettem, hogy ott két lánytestvér is van, az apjuk volt egy irodalomtörténész, ha jól emlékszem, tehát láthatunk egy márványtáblát, nem tudom, hanyas évekből, mit tudom én, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk azt, hogy a 60-as években egy márványtábla az apukáról, és akkor jön mondjuk a 2020-as években egy plusz tábla a kerítésre, ami meg már a lányokról is megemlékezik, akik szintén alkotó emberek voltak, tehát hogy azért így látszanak ezek a rétegek, és hogy igen.
1: Milyennek voltak ezek a séták? Mennyien mentek el? Volt valami tipikus, hogy nem tudom, inkább férfiak, vagy inkább nők érdeklődtek? Voltak-e ilyen olyan részek, amik láthatóan így jobban megfogták az embereket, vagy hogy emlékszel?
0: Hát én viszonylag, szóval nehéz azért a közönség, vagy hát én legalábbis nem mindig tudom az ő reakcióikat így érzékelni. Nyilván tud fárasztó lenni, ha az ember hosszan dumál egy-egy helyen, tehát hogy azt így meg kell próbálni rövidre fogni. De hát olyan praktikus dolog, hogy tehát volt egy belvárosi sétám is, ami leszbikus nőknek a nyomait próbálta így felmutatni. Ott nagyon sokat mentünk a Rákóczi út, hát környékén, azzal párhuzamosan, és akkor mindig megpróbáltam olyan helyen megállni, hogy ne a Rákóczi úton megköl, mert nem hallani semmit. Tehát, hogyha nincsen egy ilyen hangosító felszerelés, akkor az teljesen élvezhetetlenné teszi a forgalom, vagy egyáltalán meg tudsz állítani úgy 10 embert egy sarkon, hogy mondjuk a járókelők is elférjenek. Tehát nagyon sok ilyen apróságra kell figyelni, és ezek mind azért el tudják rontani az élményt befogadói oldalról is. Úgyhogy én mondjuk így, nem tudom, szerintem általában pont azért limitálják a létszámot. Nem tudom, hát inkább nők voltak, de nem tudom, ennek sok oka lehet, tehát nem biztos, hogy csak a téma miatt, tehát lehet, hogy az a műfaj is olyan, nem tudom. De például, nem

0: látom. Szóval szerintem jó az, hogyha találunk valamilyen személyes kapcsolódást akár a részvevőkkel is, szóval, hogy ott így az zuglói sétán kérdeztem, hogy vannak-e zuglóiak, és akkor ők is mondtak egy-két dolgot, akár olyat, amit én nem tudtam. Meg én is mondtam egy-két személyes kapcsolódást, hogy de egy nagymamám ebbe az iskolába járt, meg ilyesmi.
1: Aha.
0: És az láttam, hogy az nekik nagyon tetszik, tehát, hogy az, amikor, végülis ez is arról szól, de hogy amikor az derül ki, hogy így van közünk végső soron ezekhez a helyekhez, az így izgi. Igen, szóval, hogy hát nagyon igen, vigyázni kell az időkeretre. És ez tök bosszantó, mert az ember mindenfélét kikutat, és akkor csak 10%-át mondhatja el.
1: Oh.
0: De hát mindegy, aztán maximum belekérdeznek, és akkor lehet többet. Igen.
1: Hogy a mesélsz egy kicsit erről a másik sétáról is, a leszbikus nők nyomai?
0: Igen, nem tudom, ami volt a konkrét cím. Ennek az egyik, azt hiszem, ezt két alkalommal tartotta meg, és egyik alkalommal Borgos Anna volt a társam, tehát ő is hozott olyan anyagokat, amiket ő gyűjtött, és... Hát, na, tehát, hogy is mondjam, ez egy kicsit más olyan szempontból, hogy történetileg nagyon sok nő van, akiről gondoljuk, hogy leszbikus lehetett, vagy hogy élt nővel párkapcsolatban, vagy a nők is érdekelték, de hogy nagyon sokszor erről 100%-osan nincsen tudásunk. Úgyhogy ez az egész olyan, hogy hát róla is azt revesgették, vagy hogy mindig hozzá kell tenni ezt a kis bizonytalanságot, de hogy... Hát így ez az izgalma, és akkor ott ez egy ilyen belvárosi séta volt, tehát egészen a Váci utca közelében lakott a Karádi Katalin, és akkor Karádi Katalin házától indultunk, hát nem tudom, tudjátok-e?
1: Nem tudtam.
0: Nem tudtad, hát Karádi Katalin is, azt nagy valószínű, tehát valószínűsíthető, kapcsolatban volt, tehát hogy valószínűleg párkapcsolatban volt Frank Irmával, akivel együtt disszidáltak, együtt nyitottak kalapszalont Buenos Airesben, meg Amerikában, tehát hogy az egy évtizedes kapcsolat, és azt gondoljuk, hogy valószínűleg az nem egy barátság volt, de hogy meg hogy nem tudom, Karádi ugye egyrészt femme fatale-ként jelent meg nagyon sokszor a színpadon, de hogy ő neki volt egy ilyen kicsit ilyen fiús vibe-ja is, tehát ő előszeretettel járt, mit tudom én, kalapban a drágba, szóval, hogy nem 100%, és akkor nyilván tehát, hogy ezzel együtt meg tök érdekes, és zsidó gyerekeket mentett, és szóval, hogy nagyon, nagyon egy gazdag életútja volt. És akkor onnan sétálunk tovább, és nem tudom, nyilván a színházi élet az kicsit több lehetőséget adott arra, hogy felvállalják magukat a nők, akik nőkkel élnek, tehát mondjuk Gobbi Hilda például szerintem ő olyan, akiről így biztosan állítható, és hogy már a korban is gyakorlatilag ez mindenki tudta, hogy ő nőkkel van, ugye a Temesi Hédivel élt együtt, meg a Galgóczi Erzsébettel. Tehát, hogy ott ez tulajdonképpen nem kérdés, és szerintem tök jó ő arra, hogy ő egy olyan ember, akit így egyrészt így, szóval mindenki nagyon nagyra tart. Egyébként ő is ellenálló volt a fasizmus alatt is, utána konkrétan a Plombalhalujza téren saját kezével építette újjá a várost, szóval vannak ilyen képek, hogy emelgeti a köveket, meg minden. Szóval, hogy ő azért... Ő az is
2: a színháznál vagy nem?
0: Szerintem igen. Hogy így építsék újjá, ő ugye kiharcolta, hogy legyenek ilyen színész otthonok, ahol a nyugdíjas színészek valamilyen minimális ellátást kapnak, akár a fiatalok, akár a nyugdíjasok. Na, szóval, hogy ő tényleg szerintem egy olyan, aki így joggal lehetünk, hogy büszkék vagy, nem tudom, és hogy ott így nem volt ilyen rejtőzködés igazából. Hát Tormai Cecil, aki pedig a nemzeti jobboldalnak volt akkor is egy kitüntetett alakja, és Tormai Cecilről van szobor a Rókus kórház oldalában, egyébként el van kerítve, de hogy látszik, és hát volt egy azt hiszem az 42, tehát hogy egy perbe keveredtek, ahol a Zicsi Rafael, azt hiszem, tehát hogy egy Zicsi gróf nak a feleségével hozták őt hírbe, és akkor ott volt egy per, és nem tudom, mindenféle ilyen gúnyiratok megjelentek arról, hogy a Tormai Cecil ott, nem tudom, a majom farkával játszik, nem is érted igazából, szóval valami olyasmi, ami egy ilyen szexuális utalás arra, hogy ott egy szerelmi kapcsolat
2: volt. De milyen pert lehet indítani? Tehát ez így...
0: Valami rágalmazás, de most majd ha tartom még szünetet, gyorsan utána nézek, mert mindig összekeverem, hogy ki perelt be kit, valószínűleg válni akart valamely a két zicsi közül, és akkor másik nem akart, és akkor ez volt az egyik ilyen érv, és akkor ott nem tudom, vallottak a cselédek, meg a szolgálók, és akkor azt vallották, hogy ők meglesték, hogy Tormai Cecil és a grófnő ott henteregnek. Szóval mindegy, ez nagyon... És hát ugye itt...
2: Szóval egy csúnya vállás.
0: Igen, hát csúnya sztori volt, és Tormai Cecil akkor már egy ünnepelt befutott, tehát hogy ilyen Vas Albert szintű ünnepelt jobboldali szerző volt, aki így ilyen antikommunista írásokkal lett abszolút híres, tehát irodalmi, tehát szép irodalmi alkotásokkal. Igen, szóval, hogy és akkor na.
2: Két kérdés. Az egyik az mit jelent, hogy el van kerítve a szobor, meg hogy miért van elkerítve, de hogy konkrétan mit jelent, de várjál, elmondom másikat is, mielőtt így elfelejtem, hogy és akkor a nemzeti jobb oldal, akár akkor, akár most, Tormai Cecilt, akkor hogyan tartja a piedesztáján?
0: Szerintem ott az volt a narratíva, hogy ez csak rágalom, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy...
2: Tehát ők ezt tagadni fogják.
0: Szerintem igen. Uh-huh. De hát Gagoci Erzsébetről is nem tudom, tagadják, tehát hogy voltunk az emlékházban, ahol ki van rakva mondjuk a naptárja, amiben be van írva, hogy Gobbi Hilda melyik nap érkezik vissza a külföldi útjáról, tehát hogy Hilda haza, ott látszik még az a naptár, és a tárlatvezetésen, tehát hogy nem mondanak semmit arról, hogy ez egy párkapcsolat lett volna, és ha rákérdezünk, akkor így nem tudom, kerülik, hogy erről beszéljenek. Szóval Tormai Cecil, igen, nem emiatt lett vagy maradt a jobb oldal kitüntetett figurája, és kérdés, hogy igen, hogy így leszbikus aktivistaként akarunk erről megemlékezni, vagy sem. Az, hogy elkerítve van, úgy értem, hogy egy ilyen kerítés mögött van, de látszik egy ilyen büszt, vagy hogy mondják, de nem tudom, hogy esetleg tartottak tőle, hogy megrongálják, vagy leöntik, nem tudom. Uh-huh. De lehet, hogy nem, ez csak az én... Mit tudom én.
1: Igen, több ellenség is lehet Tormai, aki le akarja önteni a szobrát.
2: Vagy akkor ezek, amikor a nagyon baloldali nacionalisták, nem, várjátok, megint most
0: nem. Nem, a baloldali homofóbok akarják őt nagyon leönteni.
2: Az a szegmens, egy nis szegmestől tartottak, amikor kerítés mögé rakták.
0: De aztán nem tudom.
1: Jó, szerintem szünet.
2: Pici szünet.
1: Szünet, és akkor összeszedjük a maradék témáinkat, és jövünk még egy résszel vissza. Ez a Drágám, hol a vacsorám, Turai Ráhellel beszélgetünk női utcanevekről, női témájú városi sétákról. Hallgassatok minket majd a zenei szünet után is.

0: Sziasztok, hallgatók! Folytatjuk a Drágám halavacsorám 2026. május 27-ei adását a Tilos Rádióban. Az adástelefonunk 215-37-73. Beszélgető partnerünk Turay Ráhel, szociológus, női utcanevek, női témájú városi séták a témánk. A pultban András, mellettem a másik Évi, én Évi vagyok, és ez az adás utolsó etapja. Negyede, etapja. És akkor a szünetben kinyomozta rá a Turay... Elnézést, összecsúsztak az agyamban a dolgok. Tehát ez a Tormai Cecil, Tormai Cecil történetet kinyomozta.
1: Ja, igen, mert ugye nem emlékeztem, de most gyorsan ránéztem a régi jegyzeteimre. Szóval 25-ben volt az az Icsi per, amikor az Icsi Rafael akart elválni a feleségétől, Pallavicini Eduardinától, és ezért megvádolta, mármint az Eduardinát, aki nem akart elválni, megvádolta, hogy megcsalja őt a Tormai Cecillel. Ezeket egyébként részben Kurimai Anita kutatásaiból tudjuk. És akkor a két nő indított rágalmazási pert, és amúgy ezt megnyerték, de hogy akkor az ott, akkor arisztokráciájában azért egy nagy fölzúdulást keltett ez az egész. Tehát, hogy végül is tisztázták magukat. Csak hát hiszi a piszi.
2: Én most kigúglizom Pallavicini Eduardin.
1: Ja, jó.
2: De... Ezeknek így nem tudok ellenállni, bocsi.
1: Mert amúgy te tetted fel azt a kérdést, hogy van-e, már nem is tudom, hogy mondtad, hogy van-e értelme a emberek magánéletéről.
2: De nem úgy, hogy van-e értelme, vagy mert hogy szerintem ezek a szaftos sztorik, szóval ez biztos, hogy ennek van értelme, vagy legalábbis ennek biztos, hogy van piaca. De hogy
0: mi az, amit a múzeumban vagy az emlékházban kirakunk, mi az, amit nem.
2: Ja, igen, igen. Tehát, hogy mondjuk, ha valaki...
0: És ez hogy lenne jó?
2: Mert hogy ugye arról beszéltél, hogy akkor nem szerepelt például a Galgóczi Erzsébet emlékházban?
1: Igen, igen. Az, hogy ők párkapcsolatban voltak a Gobbi Hildával, igen.
2: Igen.
1: Ami egyébként mint a 15 éves kapcsolat volt, szóval, hogy nem...
0: Igen, tehát, hogy nem annyira egy figyelmen kívül hagyható kis részlet.
1: Igen. Tehát, hogy ugye az van, hogy amúgy így beszéltünk, hogy az a tér, ahol élünk, hogy mennyire összekapcsolódik így az embereknek az identitásával, meg nyilván egy csomó szempontból reprezentációt, tehát az emberek amúgy szívesen látják magukat, viszont valahogy ezekben a terekben, akár mint nő, akár mint leszbikus, tehát, hogy olyan témák, amikről amúgy nem nagyon hallunk, és szerintem ez a kihívás, hogy pletyka szinten hallunk, és akkor, hogyha én egy városi sétán ezt elmondom, tulajdonképpen én is a pletyka szintet erősítem, hogy a XY is az volt, tudtátok, szóval, hogy ez egy kicsit így
2: igen.
1: Van ennek egy feszültsége, de mondjuk szerintem érdekes, és amúgy nyilván szerintem tök jó lenne, hogyha mondjuk ezt lehetne.
0: Meg lehet, hogy ez egy picit más, mint ha mondjuk azt rakjuk ki, hogy nem tudom, kinek volt alkohol problémája, vagy hogy tehát, hogy itt a József Attila sztori kapcsán, amit meséltél, ez egy tök fontos szerintem, hogy a nőnek, akit zaklatott végül is, az ő szempontja, de hogy közben meg...
2: Akkor... Közben meg...
0: Hát hogy közben most nem... akkor József Attilát egy zaklatóként.
1: Tehát, na, igen, tehát számomra amúgy nem, ez nem semmisíti meg József Attila értékén, továbbra is a legnagyobb magyar költőnknek gondolom, szóval, hogy inkább csak az, hogy árnyalja azt, hogy egy figura, mint valódi ember milyen, és az, hogy amúgy mit hagyott örökül, és szerintem tök jó, hogy látjuk ezeknek így az árnyalt oldalát, és ez nem azt jelenti, hogy őt így... Szóval én mondjuk nem vagyok annyira híva az ilyen, tudom, vagy hát nem tudom. Vannak olyan esetek, amikor ki lehet valaki diktatni, mert annyira gázember volt, de szerintem ezek már...
0: Igen, meg igazából, tehát hogy az, hogy mi számít zaklatásnak, vagy mi számít úgymond normálisnak, vagy ilyen elfogadható, mi számít egy elfogadható közeledésnek, vagy egy udvarlásnak, azért elég sokat változott az idők folyamán.
1: Igen. Szóval én, igen, tehát az...
0: És az, hogy régebben élt emberek mondjuk olyan értékeket vallottak, amik ma már nem állják meg a helyüket, vagy olyan dolgokat nem láttak problémásnak, amik ma már egyértelműen problémásak, ez egy tény. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekik bármi bajuk volt, csak egyszerűen a korszellembe az belefért.
2: Már pont ezt mondani József Attiláról, tehát, hogy ott a történet eleje, közepe és vége is arról tanúskodik szerintem, hogy egyértelműen súlyos problémákkal küzdött is.
0: Ja, mondjuk igen.
1: Ja, persze, igen.
2: De nem igen. Amúgy az akadt még így meg bennem, amikor az elején beszéltünk arról, vagy beszéltél arról, hogy már fogalmam sincs, hogy hol volt, de hogy egy idős ember és egy nagyon fiatal lánynak a házassága, vagy kapcsolata
0: együtt.
1: Zelk Zoltán második felesége.
2: És hogy honnantól kezdve sejtünk például abúzus történeteket, és hogy ezeket így kimondjuk-e, vagy nem. Most valamelyik hétvégén voltunk túrázni ismét Salgótarján és környékén, és hogy ott van egy rész, amit Losonczy Annáról neveztek el. Losonczyék voltak ott annak a területnek a birtokosai, és hát neki ugye van ez a híres szerelminek titulálható sztória Balassi Bálinttal. Most én nagyon kevés dologra emlékszem a magyar szakból, de arra például határozottan, hogy én ott arra jutottam, hogy ez egy erőszaktevő volt, tehát ezt tanultam meg, mármint a Balassi Bálint, nem a Losonczy Anna. Erőszaktevő, exploitatív, tehát egy tőkgáz ember volt, egy tőkgáz pasi lehetett valószínűleg, és egy nagyon furcsa megoldást választottak, gyönyörűen fel van újítva minden, tök jók a padok, ha valaki le szeretne ülni, meg nagyon jó a forrás, és akkor a tájékoztató táblák, azok tulajdonképpen ilyen, nem tudom, ilyen hímes tojásként kezelve ezt az egész témát, de beszélnek arról, hogy amikor ő el akarta venni, mit tudom én, mikor találkoztak, és hogy tulajdonképpen a birtokok megszerzése is cél volt, és hogy akkor, tehát hogy ez hogyan történt, szerintem ott is lehet némi zaklatás, hogy mit tudom, ha már a mai izékkel fogalmazunk. Tehát le van írva, hogyha valaki hallott Balassi Bálintról mondjuk a magyar szakon ebben a keretezésben, akkor az egy mögéje tudja érteni azt a sztorit, hogy hú, ez egy gáz. És ezek után az Anna forrásnál oda van rajzolva, vagy oda van faragva két ember, és közöttük van egy piros szívecske. Igen, tehát hogy így olyan, mint hogyha így, hát ott is van, meg nincs is, de tudjuk, hogy ez kicsit gáz volt, de azért legitimizáljuk, már létszi minden 14 éves kirándulócsoportnak, akit majd elhoznak osztálykirándulásra, vagy nem tudom. De én ezeken gondolkoztam, hogy...
1: És szerintem ez amúgy kihívás, tehát igen, hogy hát hogyan jelenítesz meg igen. Egy ilyen sztorit, és hogy... Szóval én szeretem azt, amikor egy icipicit lehántjuk a glóriát valakiről, és szerintem ezek az ilyen underground perspektívek azért jók, mert akkor ezt így jobban megmutatja. Zelk Zoltánéknál én nem vizionáltam amúgy a buzúr, szóval, hogy Sinka Erzsébetnek hívták a második feleségét, aki 23 évvel volt nála fiatalabb, és... inkább ott csak azt tűnt fel, hogy ahogyan keretezik ezt a kapcsolatot, akár a korabeli interjúk, vagy mondjuk az Elknek a halála után a megemlékezések, szóval nagyon sokszor úgy, nem is tudom, tehát inkább azt emelik ki, hogy a feleség mennyit köszönhet ennek a géniusznak, akivel ő együtt élt, és hogy így, mintha elsiklanának a fölött, hogy amúgy ez így eléggé kapóra jöhetett Zelk Zoltánnak, és hogy az, hogy ugye nem csak ápolta őt, hanem hogy egy irodalomkritikus volt, tehát hogy ilyenkor, amikor egy művészembernek a feleségéről beszélünk, általában nem csak a hagyatékát, hanem akkor is kvázi szerkesztőként ott van, összeállítja a köteteket, ő az első olvasója, visszajelzést adó, szóval, hogy iszonyatosan sok melót tesz egy-egy ilyen irodalomkritikus feleség abba, hogy az az illető, mint író továbbra is kiteljesedjen. Az asszony, volt egy ilyen, nem tudom már honnan szedtem, az asszony értő irodalomkritikusként rendkívül becsülte a kincset, melyet férje személyében a sors útjába sodort, óvó szeretettel ápolta az idősödő költőt egészen annak haláláig. Tehát, hogy én az ilyen kicsit ilyen kenetteljes izéket szeretem egy kicsit így megforgatni, hogy ja, ott amúgy tehát, hogy lehet, hogy ő nem annyira tudott kiteljesedni Zelk Zoltán mellett. De lehet, hogy ki tudott, lehet, hogy tehát egy csomó nő úgy egy közös alkotásnak fogja fel azt, hogy akkor most akkor létrehozzuk ezt a művet.
0: Nézem az időt, és amit még emlegettünk, hogy Slakta Margitról, vagy Koltói Annáról beszélhetnél még egy picit, vagy inkább a nemzetközi szintére néznénk rá, hogy...
2: Vagy mindegyik.
0: Hát mindegyiket megpróbálhatjuk.
1: Én a nemzetközi szintéről nincsen nagyon sok benyomásom. Voltam egy-két ilyen feminista városi sétán, tehát hogy most eszembe jutott, hogy Lisszabonban is volt ilyen, ahol körbevezettek minket, és így megmutogatták a híres nőalakoknak a helyeit, vagy azokat a helyszíneket, ahol valamilyen mozgalmi dolog, vagy egy feminista egyesület alakult, és hogy ott például nekem az volt az érdekes, hogy én ezen keresztül kaptam egyáltalán a portugál történelemről egy bepillantást, amiről nyilván fogalmam se volt előtte, hogy akkor ott így zajlott. Szóval, hogy ez szerintem most mindenhol nagyon népszerűek, akár az ilyen feminista tematikus séták is. És még az jutott eszembe nemzetközi összehasonlításról, ami szerintem érdekes, hogy Lengyelországban megszaporodtak a női nevek, de hogy egy ilyen jobboldali nemzeti keretezésben, tehát hogy olyan nőfigurák, akik akár íróként, mondjuk ilyen Tormai Szeszély-szerű figurák, vagy valahogy így egy ilyen nemzeti értéket testesítettek meg, de nem, hogy is mondjam, szóval, hogy a keresztény konzervatív nők eszményt és azokat az értékeket támogatták, tehát hogy önmagában az, hogyha arányaiban nőnek a nőkről elnevezett utcanevek, az nem feltétlenül, vagy hogy is mondjam, tehát hogy önmagában az nem fog egy ilyen emancipatorikus hatást elérni, szóval hogy szerintem ez erre is egy érdekes példa lehet. Tehát egyébként önmagában az se, tehát a Koltói Anna például, ő egy ilyen teljesen baloldali ember volt, szakszervezeti szervező volt, a Horthy alatt le is ültették, nagyon sok mindent a társadalombiztosításért küzdött, nőket szervezett be, gyári munkásként indult, és tök sokat képezte magát, segélyezéstől kezdve. Szóval, hogy ilyen tipikus karitatív és baloldali dolgokért tevékenykedett, és 44-ben őt fejbe lőtték a nyilasok, tehát ő így halt meg, és utána nevezték el ezt a bizonyos, tehát a mostani Magdolna utcát, akkor Koltói Anna utcává, 47-től. Szóval, hogy ő meg egy ilyen erősen baloldali értékeknek a megtestesítője, de hogy értitek most önmagában azt, hogy mondjuk ilyen utcanevek vannak.
2: Mitől lesz emancipatórikus, vagy hogy van ez a hosszú szó? Hogyan?
1: Mert hogy egy város...
2: Hát ugye az előbb mondtad, hogy a keresztény vagy konzervatív lengyel utcanévadási szokások nem feltétlenül jelentenek emancipatórikus.
1: Hát igen, tehát csak azt akarom mondani, hogy ez olyan, tehát hogy sokat szoktak arra, hogy most láthatóság, szóval most önmagában attól, hogy nők valamilyen formában láthatók, mondjuk így a neveiken keresztül, tehát ennek limitált a társadalom formáló ereje, igazából csak ezt akartam mondani, tehát nyilván ahhoz egy csomó minden kell, hogy az élet különböző területein kapjanak lehetőségeket a nők, ahhoz, hogy ez ne csak egy ilyen nominális valami legyen, tehát hogy inkább csak így. De egyébként az még érdekes lehet, hogy kik a népszerű, tehát hogy Magyarországon is ugye azok a népszerű nő alakok, hogyha mondjuk ilyen közéleti emberekre gondolunk, nem csak a színésznők, hanem mondjuk Erzsébet királyné, Sziszi, tehát ez a nyilván Gödöllői kérdő, léptennyomon találkozhatsz a kultuszával, tehát hogy
0: Sziszi, Cukrászda és hasonlók.
2: Van, de szobor is van, park is van, de a királyi várunk. Tehát, hogy a vasútállomásnak a régebbi épületét azt is az ő számára építették. Hát, hogy nagyon sok időt töltött ott. Amúgy én akartam egy Sziszis rádióadást.
0: Igen, akartunk Sziszivel foglalkozni.
1: Hát mindenképp legyen
2: Sziszi. The Badass
1: rádióadás. Sziszi rádióadás. És az Erzsébet királyné útja, ami ugye az Zuglóban megy kifelé, hát igen. Azért, mert állítólag azon kocsizott ki mindig Gödöllőre tartván. Tehát, hogy ugye általában... az a jó, szerintem az a jó város vagy köztér elnevezés, aminek van valamilyen ilyen köze, hogy tényleg az az illető ott valamit gyakran csinált, ott kocsizott ki, és akkor egy rövid időre Zrínyi Ilonáról nevezték el azt tehát a szocialista időszakban az utat, de aztán előtte és meg utána is elhagyták, tehát hogy az az érdekes, hogy van ugye Tököli út, meg minden, de Zrínyi Ilona út. Az
2: itt szeretném megjegyezni, hogy Zrínyi Ilona a rádióadás is rajta van az adás listán.
1: Na, hát ez nagyon...
2: De kellene ilyenek hozzá, történészek, meg ilyenek. Jó, megoldjuk.
1: Szerintem a nőtörténet írás most nekem, hát most egy kicsit így bele merültem, hiszen én úgy látom, hogy nagyon sok érdekes kutatás zajlik amúgy, tehát tényleg akár így, hogy híres nőknek nézzünk utána, ebből is annyi minden érdekes tud kijönni szerintem.
0: Igen, és amit mondtál, hogy Sissy the Badass, tehát hogy a Badass nem az első szó, ami a Sissy-ről eszembe jut, tehát hogy itt is élek a gyanúval, hogy így, hogy vannak olyan infók róla, ami...
2: Sziklát mászott, hegyet mászott a izé, mi az a nász útján. Én a Gödöllői kastélyban azon a vezetett kiállításon, amúgy nem szoktam gyakran arra járni, mert Gödöllőn lakom, tehát nem megyek oda, de hogy amikor ott voltam, akkor engem az lepett meg, amikor kiderült, hogy tehát ő nagyon ügyesen lovagolt, meg szeretett is lovagolni, meg mit tudom én, és egy két cirkuszi műlovarnőt hozatott Bécsből, hogy itt az itt töltött hetekben és hónapokban mindenféle lovas trükköket tanuljon meg. Tehát szerintem van ott mindenféle.
1: Aztán.
2: Ja. Az. Na hát akkor ez volt a reklámhelye.
0: Na szóval, hogy népszerű, mert hogy beszéltünk róla, hogy Kossuth utca, illetve Petőfi utca szinte mindenhol van. Van igen, olyan nő,
1: hát hogy azt mondom, Erzsébet királyné, aha, tehát hogy ő azért eléggé ott van. De akikről mostanában neveznek el, azok tipikusan amúgy ilyen közelebbi, hát jó, nem, mert végül 19. századi figurák abszolút vannak.
2: Úgyhogy kire gondolta? Vagy mi kikítottak eszedbe, kikről neveznek el, mert én most...
1: Ja, hát az
0: vannak ilyen Bud Spencer, meg ilyesmi. És lehet, hogy...
2: Komolyan?
0: Persze, nem hát tudom, ez egy új dolog. Elvis Presley.
1: Hát most tehát ezek a Nemes Nagy Ágnes, Rutka Éva, ezek jutottak aha. eszembe, akkor az Ungár Margit, aki az első ügyvédnő volt, az a 40-es Magda évek, is, Szabó Magda, tehát hogy...
0: Igen, nem ennyire új, mint Bud Spencer, de...
1: Igen, de hogy azért 20.
2: De kortársak volt.
1: Vagy hát... Ja, hát végül is
2: simán nézhettek Bud Spencer filmeket. Ebben még nem gondoltunk bele.
0: Nem, igen.
2: És Janikovszki Éva akkor...
1: Az is van.
2: Igen. Igen.
0: És a Slakta Margitról meg van pár percünk.
1: Hát Slakta Margit rakpart most, a rakpart, a budai rakpart egy része északi szakaszon, és ő volt az első női képviselőnünk, Két Liannát is megelőzve.
2: Felveszük még 6 percet?
0: Hát, vegyük.
2: Vegyük?
0: Szerintem.
2: Ja. Mindjárt.
0: Halló, hallgató, adásban vagy.
1: Én nem hallom.
2: Én se. Mégsem.
0: Most?
2: Letette. Szomik vagyunk. Hívjál újra.
0: Vagy ne.
1: Ja, és az volt érdekes, Slakta Margitban zsidómentő volt egyébként, tehát tipikusan a rakpartokat zsidómentőkről nevezték el, és keresztény szocialista volt, és ezért tök jó úgy beszélni róla, mondjuk egy városi sétán, ott mutogattam, Zuglóban van egy épület, ahol ők is éltek a családdal, hogy hát úgy érzem, hogy ő hozzá azért kvázi mindenki tud kapcsolódni, bármilyen oldalról is jön, szóval, hogy ahogy mondtam, hogy ezek a témák eléggé átpolitizáltak, és akkor tök jó egy olyan figura, aki így tud mindenkinek valami értéket jelenteni. Mármint, hogy szerzetes nővér volt a szociális testvérek.
2: Uh-huh. És ő mióta viseli a rakpart a nevét? Vagy
1: nem régóta. Viszont
0: én
1: azt mondanám, jönnék, hogy 3-4 éve, ilyesmi.
2: Uh-huh. És ez kerületi névadás, vagy ez...
1: Szerintem igen.
0: Arról tudsz valamit, hogy működik ez a névadás? Tehát, hogy ki találja ki engedélyezi, vagy milyennek a folyamata?
1: Igen, kicsit bonyolult, és annan változik, és nem tudom hány közgyűlési jegyzőkönyvet végigolvastam, és még mindig elfelejtem, hogy ja, mert én ilyen unalmas iratokat tanulmányozgattam, hogy meglássam, hogy kik mivel érvelnek, és milyen arányban szavazzák meg ezt vagy azt az átnevezést. És szóval, hogy alapvetően a kerület terjeszti föl, de a főváros hoz róla döntést. Azt hiszem most jelenleg is ez az eljárás. És akkor kerülethez amúgy magánemberek is nyújthatnak be indítványt.
0: Hogy... És valamelyik szünetben emlegetted ezt, hogy ilyen önkényuralmi...
1: Igen, tehát ez a 12 óta a Fidesz azt vezette be, hogyha akarnak közterület elnevezést, akkor vagy akár intézményekről, vagy utcákról, akkor az MTA-nak van egy bizottsága, aki megvizsgálja, hogy az adott személy mennyire köthető önkényuralmi rendszer a megalapozásához vagy fenntartásához, mennyire asszociálódik a neve ezzel, és ezért engedélyezi vagy sem. És akkor ezért mit tökolt olyannát engedélyezik.
2: Ők ezt hogy vizsgálják? Milyen hát módszertan
1: hát
2: vagy?
1: Számos ebből vérzik, de alapvetően történészek dolgoznak vele, és egyébként a Hálmán Kató ugyan hiába halt meg még a háború előtt, őt azt mondták, hogy ő túlságosan asszociálódik ezzel a szocialista rendszerrel.
0: És a szóval kicsit... más Piroska is erre a sorsa jutott, vagy az?
1: Szerintem őt csak egyszerűen ott megszavazta a kerület, szerintem őróla nem mondták ki ezt a verdiktet. Uh-huh. Tehát elvileg lehetne.
0: Uh-huh. És most nincs semmi róla elnevezve.
1: Nincs.
0: Várjuk, hogy legyen.
2: Ha valaki talál egy ficakot.
1: De akkor... igen, de mondom, most újabb és újabb új, tehát hogy már nem is tudom követni, mert nagyon sok új név felbukkan, szóval folyamatosan zajlik az emlékezet politika. Uh-huh. Annyiban.
0: Na, hát le is járt az adásidőnk. Nagyon köszi, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, ez volt a mai 2020. május 27-i Drágám, hol a vacsorám. Turai Ráhel szociológus volt a vendégünk. Női utcanevekről, női témájú városi sétákról beszélgettünk vele Évivel, és a pultban pedig András segített nekünk. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: 2026. június 11-én csütörtökön a Punk Reggae és a Bringa napon a Royal Fixi Klub is a Tilosban fog járni. Gyertek, forgassátok meg a golfsprintet 500 méteren, és akkor mindenki boldog lesz, úgyis, mint ti, mint mi, illetve a Tilos Rádió, hiszen a versenyen való részvétellel mindenki a Tilos Rádió éves működését támogatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3. Adás van!
2: Backyard Business. A Tilos Rádió 90.3.

Halló, halló, Tilos Rádió 90.3, ez itt a Backyard Business Rádió műsor, két évente szerdán, Turbóval és Bigellel. Ma én Bigell leszek veletek egy órán keresztül, a mai adásban is hanglőzekről fogok válogatni. A mai jelszavunk az itt a nyár, hív a napsugár, ennek tükrében fog eltelni ez az egy óra, innen a hátsó udvarból. Jó hallgatózás mindenkinek!

Halló, halló, Tilos Rádió 90.3. Az elmúlt egy órában a Backyard Business című műsort hallottátok velem Bigellel. Itt a nyár, éva napsugár volt a jelszónk, remélem tetszett. Két hét múlva turbó vár titeket ugyanitt ugyanebben az időpontban, tehát szerdán déltől egyig. És mondanék egy gyors programajánló, tehát programajánló következik. Június 6-án a Felsőgödi Dunaparton csinálunk egy naplementés bulit. Akaula Session néven, az Akaulát azt a Hawaii kultúrával választottuk, ez a vörös naplementét jelent. Ez délután 3-tól este 10-ig lesz. Lesz két DJ, finom atmoszférikus house és minimál muzsikákkal, Garpo, Bigel, és ott lesz önünk Dovi, a Komló és Zaccal a tricikliről, aki kiszolgál mindent, minden ínyel. Tehát várunk mindenkit június 6-án a Felsőgödi Dunaparton egy jó naplementés bulira, Akaula Session néven. Gyertek, jó lesz, este 10-ig tart, délután 3-tól, tehát nem egy túl hosszú buli lesz. Várunk mindenkit szeretettel, a műsorunk után nem menjetek sehova, mert természetesen jön a Sztyep. További szép napot mindenkinek, kellemes rádióhallgatózást, a napsüssön rátok, sziasztok!

0: Szevasztok, Dávid vagyok, itt vagyok az Andrissal, a Tilosnak a stúdiójában. Legyetek olyan kedvesek, az 1%-ot utaljátok.
1: Egy figyelskodjál, gyere be te is.
0: 1%-otokat szeretnénk elkérdezni, egy szép haladó hagyomány a Tilos Rádióban. Szia Marci, mondjál valamit. 1%-ot a Tilos.
2: 1%-ot rendelkezzetek.
0: Legyetek olyan jó fejek, jó? Mert ez egy nagyon szép hagyomány, és őrizzük meg. Tudom, hogy sok jó helyre mehetne, de nálunk aztán tuti jó helyen lesz. Az biztos, mint ahogy korábban is így volt. Mi voltunk a Kororlokát, szavaztok!

0: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffein tartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
1: Hallottuk Euronews hírét.
2: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
3: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió, FM 90.3, kezdődik a Szikvíz műsor. A mai nap kivételesen nem élőben a Palotai stúdióból, hanem két nappal korábban hétfőn veszem föl az adást, de ugyanúgy élőben a Palotai stúdióból. A mai nap egy évfordulós, speciális, tematikus, egy művészes adás lesz, tehát a következő két órában egy előadótól játszok lemezeket, és hogyha ezt kérdésként tenném föl, hogy ki is lehet ez az előadó, talán nem olyan nehéz kitalálni, hiszen ezen a héten, 25-én kedden van Miles Davisnek a 100 éves születésnapja, és hát ő szerte a világban emlékeznek rá, Magyarországon és a Tilos Rádióban is, ráadásul nem is én vagyok az egyetlen, hiszen például a Novébe biztos, hogy ment, de szerintem más tilosos kollégának is eszébe jut a nagy mester, és hát ritkán halljuk őt, vagy gyakran halljuk őt, nem tudom, de mégsem annyira mindennapos a jelenléte a, például a Tilos Rádióban, úgyhogy ez mindenképpen egy jó alkalom, hogy egy kicsit hosszabban hallgassuk a nagyszerű jazzzenésznek a felvételeit, mert elég sokféle zenét játszott a hosszú pályafutása alatt, hagyományos jazztől, aztán belement a legkísérletezőbb műfajokba, és a végén hát akár egész könnyed populáris szerzeményei is voltak, de hát mindig ott van mögötte Miles Davis és az ő jellegzetes trombita hangja. Szóval köszönjük szépen, mester, ezt a sok-sok jó zenét, és hát nagy tisztelet a 100. születésnapon. Kezdődjön tehát a mai összeállítása. Miles Davis legtöbb korszakából igyekeztem válogatni felvételt, és hát amik megvannak nekem, persze otthon jó pár lemez azért összegyűlt. Szóval lesz itt mindenféle zene. Miles Davis 100 éves.

Tilos Rádió FM 90.3 a Sick Quiz műsort hallgatjátok. Miles Davis 100 éves évfordulóján való köszöntése. Egész műsorban Miles Davis zenéi szólnak, és hát gondolkoztam, itt meg még fogok is a felvételek közben, hogy mi is lehet a jelentőség, az igazi jelentősége Miles Davisnek. Ugye ilyen könnyű kérdést tettem fel magamnak, de arra gondoltam, hogy ugye én mióta hány sok éve hallgatom őt is más szuperzenék mellett, és de hány ember, hány millió, vagy hány százmillió, milliárd ember lehetett, aki ült és hallgatott egy Miles Davis lemezt valahol, valamikor, valamilyen élethelyzetben is. És ez talán neki egyfajta szabadságot jelentett. Na, szóval Isten értesse Miles Davist!

Ez volt a Miles Davis 100 éves speciál, 2 óra a Mestertől a Szikvíz műsorban a Tilos Rádión. Az 50-es évektől egész a 90-es évekig, 91. szeptemberében halt meg egyébként 65 éves korában, fiatalon. Szóval egy hatalmas életút, rendkívül sok zene, ebből csak egy kis ízelítő volt. Köszönjük szépen, köszönöm szépen Miles Davisnek én is, és hagyj menjen tovább a műsor itt a Tiloson, jöjjön a Cöxpon Ambient. Sziasztok!

Halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cöxpon Ambient műsor. Én pedig Papa vagyok. És a mai nap egy adhok improvizatív szettet fogtok hallani sok-sok ambienttel. Például, amit most hallotok. Brian Eno, 1978-as Music for Airports című klasszikusáról. Ez egyik zene, ami, hát szokták mondani, hogy a, majd, hogy nem az első ilyen ambient concept album a sorozat első része, mármint, hogy a Brian Eno ambient sorozat első része. Lesznek még hasonló ilyenek a régmúltból. Jó csillezést, jó hallgatózást. Tilos.

0: azt hiszem, én olyan buborékokat fújítok, hogy se kezünk, se lábunk, se szárnyunk, se színünk.
1: Na jó, elég, elég. Tudom én jól, hogy a Viktor Lajos féle szappan buborék verhetetlen.
0: És törhetetlen, és foghatatlan, és érthetetlen, és mondhatatlan.
1: Már miért lenne érthetetlen, és miért lenne mondhatatlan? Nézem. Ahol boldogan időznék.
0: Melyik? Van talán valami akadálya?
1: Van egy Viktor Lajos. Végtére is mi költünk. Nem mehetünk akárhová.
0: De bárhová? Igen.
1: Egy új, egy sohasem volt világban, igen. A hold és a nap közé.
0: Mondjuk, Japán és a hold közé.
1: Éjszaka mulatunk, esszük a finom árpakását, írjuk a csodás verseket.
0: Festjük az édes képeket, fújjuk a szivárványos szappot.

0: szeretszeled édes mákosat és két pubár pakását, de forró legyen és erős. Igaz, rózsalovak? Te megéheztem.
1: Az éle éhez, nemes paprikum.
2: Két pubár pakása? Megbolondultál, paprik?
0: Talán paprik tizedes, ami a megszólítást illeti, kedves Bolbol anyu. Az árpakása viszont nem bánom lehet. Három pup is. Jól mondom, Viktor Lajos úr. Marcipánból persze kettő is elég.
2: Három pup árpakása, paprik?
0: Paprik tizedes, ha szabad mutatkét neve. De ne kisleked sokáig, mert fölfalom az egész cöpszoron cukrászdát. Pulipul bátyos, szólj egy szót Bolbol anyunak. Remélem, nem üres a cukrászdátok.
3: Rogyog már az árpakása, jó paprik, ne félj. S mert hosszú még az éj, és a cöpszpont cukrászda reggelig nyitva tart, hát aggodalomra semmi ok. Ne búsulj, és sem búsulj.

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Lassan véget ér a Cuxphone Ambient mai adása, ahol is egy elég vegyes ambientből, igazából ambientbe futó, de közben még mindenféle jobbnál jobb zenék szóltak. Fel is sorolnám, hogy kiket hallhattatok. Kezdtem egy Brian Eno-val 1978-ból, Music for Airports egyik zenéjét hallottátok. Aztán egy Martinius szám következett, és alatta Horgas Béla egy éj a holdon is túl mesejátékából hallottatok két rövid részletet 1987-ből, igen, megidézve Gulácsi szellemét, meg hát Nacong Szipán világát, meg a Cuxpon cukrászdát, ahogy a mesében hívják. És akkor utána szólt egy Philip Glass, egy Max Cooper, egy Higher Intelligence Agency és Pete Namluk közös albuma, aztán egy Otek, az első Otek albumról, ez pedig egy Aphex Twin. Hát ezek szóltak a mai Cuxponban, még annyi egy ilyen szolgálati közlemény. Meg egyben már ilyen előzetes programajánló, egyrészt a maraton, ami a jövő héten kezdődik, nagyon közeli. Én is napról napra izgatottabb vagyok, elvileg kikerült már a teljes program. A online lapozgatható verzió, meg a külön eseményeknél minden napra. Nézzétek őket. És ja igen, és még előzetesen így a nyárra Soundfesztiválon lesz, most már hivatalos, persze, hogy lesz majd egy új helyszín, amit Gátörházas Brigáddal, Majácskával, őt is ismerhetitek innen a rádióból, és Vaszkez barátunkkal csináljuk majd, javarészt tilosos előadókkal, majd inkább a Csillé lesz majd a főszerep, és mellettek teázó, workshopok, lehet, hogy merchpult is lesz, meg nem tudjuk, hogy ez egy ilyen előzetes program, és egyébként jövő héten a Pszichedelikus Napon Soundfesztivál csapata és Oleg felajánlásából három páros belépőt lehet majd nyerni. A tombolám többek között, meg még minden jót. Úgyhogy én el is köszönök. Gyertek a maratonra jövő héten, de hát addig még lesz egy műsor, amikor nem fogok tudni bejönni, színházozás. Úgyhogy a maratonon találkozunk legközelebb. Köszi a figyelmet mindenkinek. Nem maradjatok velünk, jön egy rövid hírek, aztán pedig a szamárpad. Sziasztok, papa voltam, Tilos.

0: a Tilos Maraton. A Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Kutatók megfejtették, miért jobb kezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lábon járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás feladat alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Telex.
3: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Hello, sziasztok! Ez itt a Szamárpad, Stirlitz vagyok, szevasztok. Élőben vagyunk megint, telefonszámunk 215-37-73, ugye a magyar emigráció műsora. Velünk van Báron Peti Báró Izraelből. Szevasz!
2: Sziasztok!
1: Veini Stockholmból. Hello, Veini!
3: Sziasztok!
1: Én Stirlitz vagyok, Spanyolországból. Sziasztok! Telefonáltok bátran. A elmúlt adásban már elkezdtük ezt a témát, akkor az izraeli és magyar választások a hasonlóságairól beszéltünk, illetve az izraeli majd elkövetkezendő októberben levő választásokról beszélgettünk, az izraeli belpolitikai helyzetről. Most ehhez kapcsolódnánk, de egy kicsit így kinyitnánk, és beszélnénk egyrészt aktualitásokról, amik most történtek Izrael kapcsolatban. Biztos, ugye hallottátok, ez most volt egy ilyen hír, egy tüntetőket, hát egy ilyen social media videó, ezt mindjárt belemegyünk, illetve a Hormuzi szoros Irán helyzet, Libanon, erről fogunk beszélgetni most, hogy itt van Péter velünk, meg tudta, szabaddá tudta magát tenni, úgyhogy ez, kihasználjuk ezt a lehetőséget. Először kezdjük már ezzel, jó? Ezzel a videóval. Oké?
2: Okay? Oké.
1: Okay. Veini, elmondott, hogy mi volt ez a, most ugye a Facebookon terjedt, meg azt hiszem, hogy a 444-en is be volt talán ez már linkelve, amikor az izraeli kormány egyik tagja, aki ki is?
3: Akiről múltkor úgy beszélt a báró, hogy ő ugye az izraeli torockai, és ő hát csinált ezt a showt, hogy az izraeli zászlóval táncolt az őrizetbe vett flottillások fölött.
1: Akik ugye
3: úgy térdelnek, mintha mindenki meg lenne egyébként bilincselve, de egyébként nincs, mert ez a szokásos módszer, hogy mindig úgy állnak, mintha meg lennének bilincselve, tudod? De ha megnézed, akkor látod, hogy minden, nem tudom, ötödiknek van ilyen kábel kötegelő egyébként a kezén. Na, és akkor Torocka jót táncol a fejük fölött, és akkor én a Petit kérdezném, hogy akkor ez most hozta neki a, hogy mondjam, népszerűségi pontokat? Nagyon sok Ruf Bálintot néztem a napokban, úgyhogy egy kicsit úgy kérdezzek,
1: mint a Ruf Bálint lenni. Mondjuk már, hogy akkor ez Ben Gvir, és mi a pozíciója a kormányban?
2: Itt áll Ben Gvir, az izraeli belügyminiszter.
1: Belügyminiszter, ha.
2: Konkrétan, tehát a rendőri erőknek a főnöke.
1: És kik voltak ezek, akik most ott demonstráltak, vagy nem tudom, aminek nevezhető ez?
2: A Sumut flottilla. Uh-huh. Tudjátok, akik... Hát ebből egyébként sajtóvita van, hogy ugye ez kalózkodás-e, vagy nem kalózkodás, ez törvénysértés-e Izraeltől, vagy nem, de hivatalosan egyébként jogi vita nincs belőle, mert hivatalosan háború van Izraelbe, ezért jogilag blokádot vonhat Izrael a tengerre, és megakadályozhatja azt, hogy szabadon közlekedjenek hajók.
1: Tehát, hogy... ilyen civil emberjogi aktivisták mindenhonnan a világból, ugye? Akik
3: a Hamas fizeti az odautazás, meg hajókat bérel rendszeresen, ugye? Hogy ezeket többnyire, ha jól sejtem, akkor most már tudják kötni az angliai ilyen Hamas pénztárnokhoz.
2: Meg Hezbollah, igen. Hezbollah pénzek. Hát figyeld, három darab reakció volt Izraelben. Volt egy jobboldali, ilyen szélső jobboldali reakció. Ők ugye Hamas barát provokációnak gondolják az egészet. És hogy igazából csak igazából ez egy ilyen blokádnak a megtörésének a politikai akciója. Itt vagytok?
1: Én itt vagyok, igen. Hát a Jitsivel volt most gond az elmúlt napokban, nem tudom, hogy lehet, hogy ki fog bennünket néha dobálni, vagy azon megy a felvétel. Tehát ők, ez egyébként a Giras, ő volt ezen, azt hiszem, hogy legalább egyszer, azt tudom.
2: Halló?
1: Halló, hallak, itt vagy? Hallasz engem?
2: Oké, fagyod, de a hang folyamatos. Én nekem most a Stirlitz le van halkítva.
1: Várjál, leveszem a képet magamnak.
2: Meg a Vein is. Nem hallak titeket.
1: Nem hallak?
2: Valószínűleg hallatok engem.
1: Én hallak téged, igen.
3: Jól hallunk, Peti. Szóval én nem tudom, hogy a Rasta volt-e a flottillán, én szerintem, hogy csak propagálja nagyban ezt a Walter Richard nevű srácot, aki volt.
1: Volt kint egy régebbin volt, azt hiszem, ha. Ami Egyiptomból indult talán, odáig repülővel mentek, és akkor, de lehet, hogy már nem is tudtak, már Egyiptomban lekapcsolták őket.
3: Gyalog indultak, mert a kikötőben nem engedték el őket persze, és aztán vissza is fordították őket szerintem a Rafahi határról, talán Peti ezt a jobban tudod.
1: Mm-hmm, az az egyben, ja. És akkor ezzel, ha oda mennek hajókkal az izraeli felségvizekre, és mi a terv? Mit akarnak ott csinálni? Partra szállni? Vagy csak ott, nem tudom, megtörni ott a, vagy ott konfliktusba keveredni ott a névivel?
3: Ez a céljuk, hogy megtörni a blokkádot, mondják, de hát ez, hogy valamilyen konfliktust generáljanak szerintem, de nem tudom, hogy ez hogy látszik Izraelből, Peti, te jobban tudod.
1: Tehát Gázába akarnak hajóval vinni mondjuk segélyt, vagy ilyesmi? Vagy pénzt?
3: Hát ezt állítják, hogy segélyt visznek.
1: Aha, értem.
3: De aztán nem nagyon szoktak szerintem segélyt találni.
1: Peti, és közben...
3: Most visszajön, most már fogjuk hallani.
1: Most hallasz, Peti? Nem hallunk-e. Na jó, addig folytassuk. És akkor most ugye ennek volt, ez volt a reakció az egyik, hogy a francia külügyminiszter egy ilyen uniós szintű szankciókat követelt Izraellel szemben.
3: De ezt a csehek, ha jól olvastam, akkor megakadályozták.
1: Lehet. Ugye az egyik érdekes dolog, hogy ezt mi is biztos megakadályoztuk volna mondjuk 2 hónappal ezelőtt, de most valószínűleg már nem fogjuk. Sőt, a tegnapi parlamenti ülést nézve...
3: Hát és a mait? Na igen.
1: Azt láttam, hogy vissza akarnak lépni a Nemzetközi Bíróságba. Elfogadták a határozatot, hogy újra ezt aktiválják. Mármint a Magyarország.
3: Hát én figyeltem a mai parlamenti eseményeket, ahol ugye vita volt az ICC-be való visszalépéssel kapcsolatos törvénymódosításról, és esetleg figyelted, vagy olvastál róla? Ugye ez a... Halló? Most én nem hallak, Stirlitz, vagy nem tudom, hogy itt vagy-e. Tehát szóba került az ICC-be való visszalépésünkkel kapcsolatos törvénymódosítás, és több kérdés is érkezett a kormányhoz, hogy akkor konkrétan a Netanyahu esetleges októberi látogatásával kapcsolatban mi az álláspont, és hát nem hangzott el erre konkrét válasz, hanem csak ez, hogy vissza kell lépnünk az ICC-be. Péter?

0: Most már adásban vagyunk.
1: Aha, visszajöttünk, bocsánat a technikai
0: zavarért. Most viszont röviden elismétlem, hogy akkor te hallja a stilisztát, ma több konkrét kérdés is elhangzott a parlamentbe az ellenzék részéről, hogy akkor egy esetleges Bibi látogatás októberben, erről mit gondol a kormány, most, hogy vissza akarnak lépni az ICC-be, de nem érkezett erre konkrét válasz.
1: Jó, hát gondolom most...
2: Na, most jó.

0: provokáció az egész, meg egy ilyen politikai akció, amivel a blokkádot igazából meg akarják törni, tehát nem, meg saját magukat ugye akarják egy kicsit is így spanolni, így a nemzetközi médiába. Aztán van ugye a liberális, meg a centristák véleménye, ugye, akik nagyon durván felháborodtak, mert ugye hát az Izrael évtizedeket ölt bele diplomáciailag, hogy elfogadtassa magát ugye a világgal, és ez így diplomáciailag borzasztóan vette ki magát, ugye, ez az egész, hogyha így néztétek ezt a videót, bárki látja, én is felháborodtam rajta egyébként. De a legmeglepőbb az a kormánypárti reakció, például Netanyahu, meg a Gideon Saar, a külügyminiszternek a reakció, aki elítélték Ben-Gvirt, és mondták, hogy ez nem Izrael igazi arca, és a herceg is, a köztársasági elnök is ugye elítélte. Tehát, hogy ezek
1: ez
0: voltak...
1: Ez nekem annyira furcsa, hogy egy kormány ennyire nem egységesen kommunikál. Egyrészt, hogy valaki ilyet megengedhet magának, annélkül tudod, hogy ez más kormánytag, nem tudom, tudta nélkül, meg kiposztolja. A másik meg úgy látszik, hogy tényleg azért repedések vannak, hogyha ugye elítéli a saját miniszterét, a saját belügyminiszterét, az egyik legfontosabb poszt. Nem csak Izraelben főleg.
0: Üdv a közel-keleten, Stirlitz.
2: Uh-huh. Neki mindig ekkora a káosz, vagy most mindenki kampányol?
0: Mindig ekkora a káosz. Uh-huh. Volt olyan, képzeljétek el, volt olyan politika időntése Netanyahu-nak, hogy az ellenzéknek a vezetőjét kinevezte pénzügyminiszternek, mert elkezdte politikailag sikeressé tenni azt a kritikáját Netanyahu-val szembe, hogy rossz a pénzügyi stratégiája, politikája, és fogta és megtette pénzügyminiszternek a csá. Tehát, hogy itt tényleg, itt teljesen másképp működik a politika, mint Európában. Nem tudja, meg itt ugye elképzelhetetlen például a koalíció nélkül a kormányzás. Mm-hmm. Tehát itt egy-két képviselőnyi különbség, az konkrétan már erő, tehát hogy kettőnél több, az már erős kormányzást jelent. Tehát itt teljesen másképp működnek a dolgok. Egyébként ebben teljesen igazad a Stirlitz. Nagyon meglepő volt nekem is, hogy ennyire szabadon működik a Ben-Gvir egyébként. Mm. Tehát ez még itt is egyébként szélsőség. Én egy nagyon szélsőséges figura. Egyébként a 90-es években tényleg ilyen urbán legendaszerűen benne volt a Rabin gyilkossága is. Egyébként el volt tiltva a közügyektől, bíróságilag volt elítélve, mint terrorista. Hmm. Tehát el volt tiltva a közügyektől.
2: De Peti, neki most már azt hiszem, most már lassan ez egy hete történt, valamikor csütörtökön vagy szerdán múlt héten, hogy most már ez hozza neki a pontokat? Tehát az ő szélsőséges szavazótáborában ez népszerű?
0: Hát most nézd, Veni, az a 6-9 képviselő, aki neki van, úgy, hogy a Smortics ugye a telepes párti az konkrétan bőven 5% alatt van, tehát hogy ők nagyon meggyöngültek, ők gyakorlatilag széttöredeztek. Tehát jó, még a Ben-Gvir az bejut a Knessetbe, ő neki még elég erős a párti az, hogy bejusson, a legszélsőségesebb, de a telepesek, a Smorticsék, aki egyébként most a pénzügyminiszter, ők kiestek, ők 2,9%-on állnak, és 5%-os itt is a határ, úgyhogy biztos, hogy hozott neki egyébként a saját szavazói között, de összességében, mondom, még a likudisták is kiakadtak, mert hogy a Netanyahu meg a Gideon Saar is felszólalt, hogy ez nagyon nem volt jó. Mm-hmm. Nagyon nem jött jó.
1: Hogy azért eddig azért volt egy ilyen európai kormányok részéről, vagy az európai diplomáciában, azért soha nem nagyon támadták Izraelt, igaz? Tehát Németország egyáltalán nem.
0: Így van.
1: Most azért Franciaország ezt elítélte, akkor Spanyolország már régebben is beszélt ez ellen. És azért ezek jelentős, tehát Európában azért ezek jelentős abszolút országok. Mit gondolnak erről vajon, hogy ez egyáltalán mennyire van szüksége Európának, vagy Izraelnek Európa támogatására, mondjuk a háború megvívásában, vagy nem tudom, gazdaságban.

0: milyenek a gazdasági kapcsolatok. Tehát mennyire ütheti ez meg Izraelt, mondjuk, ha most azt mondja, tehát most például szankciókat, a franciák szeretnének valami szankciókat bevezetni, de hogy mi lenne ez, azt nem lehet tudni még.
1: Figyeld, a realitás az az, hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon rosszul gondolja Izrael, hogy mindent arra fog állandóan, hogy hát persze a franciák, mert ott annyi muszlim van, mert ez nem így működik, tehát ez nem erről szól egyébként. Itt tényleg arról van szó, hogy nem véletlenül az, hogy évtizedeket ölt bele Izrael abba, hogy normális diplomáciai kapcsolatot építsen ki ezekkel az országokkal. A másik dolog, meg az európai országok se gondolják azt, vagyis hát a polgárok az európai országokban, hogy azokat a több milliárdos, meg több tízmilliárdos high-tech szerződéseket csak úgy fölmondják az európaiak az izraeliekkel. Tehát ez mind a két oldalról egyébként egy ilyen, szerintem a hipokrácia csúcsa az egész, egyébként ilyen szinten. Tehát az izraeliek is állandóan félreértelmezik ezeket, meg mindig ez a büszkeség, hogy jaj, mert biztos csak antiszemiták, meg ez egy baromság egyébként. Mert tényleg, ha megnézed, itt egy komoly véres háború van. Na most nem akarom felmenteni az izraelieket meg a háború bűnei alól, de egyébként az tény, hogy szerintem nem tudtok mondani olyan háborút, ahol nincs bűn, nem követnek el háborús bűnöket a katonák, ahol nem halnak meg igazság. A háború az egy igazságtalan dolog. Abban ne keressétek az igazságot. Én ezt vallom. Mert abban élek 3 éve, és látom. Az nem egy igazságos dolog. És nem kell minden kritikát antiszemitizmusnak vélni. Viszont meg kell különböztetni az antiszemitizmust a kritikától. Tehát ezt oda-vissza mondom. Tehát az európaiak se. Az, tudod, mi a baj most a diszkurzusban? Az a baj, hogy az izraeliek bemenekültek abba, hogy minden antiszemitizmus az európai, mondjuk a baloldaliak miatt, meg ők meg bemenekültek abba, hogy minden vérontás és minden bűn. És ezért nincs diskurzus. Nem lehet feloldani ezt a kettőt, annyira szélsőséges lett mind a kettő oldal. Konkrét. Nem lehet normálisan beszélgetni ezekről a dolgokról, mert az egyik oldalon megszületett az ítélet, és a másik oldalon is megszületett az ítélet. Ezért normális kritikának nem lehet egyszerűen se európai részről, se izraeli részről nem lehet teret adni. Én ezt teszem észre.
0: Igen. Meg vannak szerintem ilyen hamis narratívák erről olyan szempontból is, hogy azt szokták ezt úgy is definiálni, mint baloldal, jobboldal, európai baloldal mondjuk, és az izraeli jobboldalnak az ellentétét, hogy ugye ez a kolonialista, imperialista politika, amit Izrael visz, és ezt ugye az európai baloldal meg nagy részt, ugye, hogy mintha a bevándorlók képeznék, ugye, főleg az európai baloldal, de szerintem ez se igaz, mert ez nem egy ilyen politikai, ahogy mondjam, bal vagy jobbra definiálható egyáltalán. Ugye itt a biztonságról van szó, ott főleg Izrael biztonság.
1: Tökéletesen jól, konkrétan ez az igazság. Ezt akartam mondani, hogy most nézzük azt, hogy ti Európában ott éltek. És ti, mondjuk felhoztad, hogy beszéljünk egy kicsit Libanonról, hogy mi történik most ki a Litáni folyónál. És azt látja ugye egy átlag európai, mondjuk egy balos, hogy na, a kolonista Izrael most mit csinál, benyomul a gyerekgyilkos IDS-szel, és ott megöli az embereket, és elfoglalja ott a Dél-Libanont, és hát megint most már csak földeket foglal meg. Ugye ezt látják az európai. Na most itt mi történik? Itt az történik, hogy Észak-Izraelben 3 éve nem tudnak járni normálisan a gyerekek iskolába, nem tudnak járni az emberek munkába, nem tudnak élni Kármiától északra, Metulán meg Kiryat Smonin az emberek, mert folyamatosan bombázzák őket, rakétázzák őket a Hezbollakosok, folyamatosan. 40 ezer rakétát lőttek ki rájuk 3 év alatt. Konkrétan. És hiába van kipárt Bázel, az nem élet. Azt mondom nektek, ez nem élet. hogy mész, és folyamatosan beszól az Azaka, az a rakétariadó, és mész be a bunkerba, és nem tud elküldeni a gyereketet az iskolába, érted? És otthoni tanítás.
0: Meg gondolom nem volt egy ilyen hétvége, egy ilyen nyugodt hétvége, grillezni a haverokkal, vagy ilyesmi, mert semmit nem lehet gondolom.
1: És érted? Tehát, hogy és akkor az van, hogy most beküldik oda a litáni folyóhoz az IDF-eseket, és akkor hát na, hogy milyen kegyetlenek az IDF-esek, mert hogy egymillió embert elküldtek onnan azért, ne öljék meg, hogy ne robbanjon föl arra, mikor semmisítik meg a Hezbollah-os fegyverraktárakat, igen. Mert hogyha véletlenül valami történne, akkor megint ízzel lenne elővéve, hogy népírtó, ugye, hát természetesen elküldik onnan azokat az embereket, és akkor, hát, hogy miért kell elpusztítani a települést? Hát azért kell elpusztítani a településeket, én láttam IDF-es fölvételeket, mert 15 házból 14 házban rakéták vannak, meg kilövők, meg, tehát, hogy konkrétan ez van. Uh-huh. Ez van a litáni folyónál, a Dél-Libanonban, hogy sajnos a libanoni kormány nem tudja kézbe venni, nem tudom, 30 éve az országát. Van egy nagyon komoly terrorista szervezet, a Hezbollahnak hívják, nagyon komoly pénzeket kapnak Iránból, 120 ezer rakétájuk van, 100 000-es hadseregük, felszerelt hadseregük van, folyamatosan Szíriából kapják az utánpótlást, mi ezt folyamatosan bombázunk egyébként, hogy nekem. És most, hogy ugye a Irán megtámadta az Egyesült Arab Emírségeket is, Katart és minden, most ugye eléggé akadozik is a pénzügyi ellátás is. Tehát például majd beszéljünk a mostani békéről, hogy ez mennyire rossz lenne ennek az egésznek, ami...
0: Jó.
1: Vejni.
0: Na, közben Vejni lefagyott. Ott ül a hideg erkélyen, Stockholmba is lefagyott.
2: Megint. De szóval akartunk Iránról is beszélni, ahol végül is hát összejött a rezsimváltás, mert a szélsőséges iszlamisták helyett átvették a katonai terror irányítója hatalmat, ha jól ért látható, vagy hogy nem tudom, hogy látható-e, vagy talán ez a helyzet, hogy ezt tippeljük. Ti ezt most hogy látjátok, vagy mi ez a béke, vagy mit mutat az olajár? Tudom, hogy mindenki gondol erről közülünk valamit.
0: Na, én azt gyorsan meg tudom veletek osztani, hogy az olaj az most hát folyamatosan esik már talán több mint egy hete, de most már kezdi elérni ezt a hormuzi szoros lezárása előtti ára, tehát már az iráni háború folyt, mert mondjuk a WTI, ez a West Texas olaj, ez ugye Trump körül olyan 60 dollár volt, 65 talán a legalja, most 90 alá is bement már, de még fog, azt jósolják, hogy hamarosan le fog menni. Na mindegy, csak hogy az olaj árból már azt lehet látni, hogy...
2: Vettél jó drágán?
0: Most vettem még egy picit, még remélem, hogy visszamegy.
1: Az orosz olaj ezt hagyál? Az orosz olaj ezt hagyál?
0: Hát az tőzsdén nem jegyzik, de azt állítólag ilyen 30 dollár, 30-40 dollár.
1: Én csak az ukrán háború miatt kérdeztem. Mert hogy az oroszok ugye abból most nagyon durván sok pénzt szereztek.
0: Hát igen. De az mondjuk, ha erről beszélünk, az oroszoknak most ugye az ukránok a finomító kapacitásukat támadják főleg, tehát nem csak a tartályhajóikat is mondjuk, meg ezt a Ghost flottát, vagy szellemflotta, azt hiszem így hívják, ugye ezek, amik különböző panamai, stb. Zászló alatt hajózó öreg tankerek, amiket az oroszok felvásároltak, és azok szállítgatják ugye az orosz olajat. De most például elsülyeztettek egyet, azt hiszem, hogy a földközi tengeren, valahol nem messze Spanyolországtól egyébként, ami annyira nem jó. De az olaj nem folyt ki egyelőre belőle. Na viszont a finomító kapacitásukat, azokat folyamatosan támadják, úgyhogy csak nyers olajat tudnak eladni az oroszok. igazából finomítottat nem.
1: Nekem van egy is,
2: szerintem nehézség a szállítással, meg a bepakolással is szerintem. Hogy ezeket is támadják, ahol még egyáltalán lehet olajokat tölteni, nem? Vagy tankereket igen, igen. tölteni.
0: Hát ugye a Fekete-tengerét azt teljesen, szerintem az teljesen lehetetlen onnan vinni olajat már, és akkor a Baltin, hogy Európa
2: igen, még az a Leningrád közeli az megy, de onnan meg nem engedik ki a dánok a hajókat, ha jól sejtem. Ugye visszafordultak, amikor megpróbáltak néhány talán egy ilyen konvojjal kimenni.
0: Na mindegy, hogy ebből az árból azt lehet látni, hogy valami megállapodás közeledik, mert szerintem ugye egyrészt Amerikának úgy tűnik, hogy ez a hormuzi szoros lezárás ez eléggé keresztbe tett, hogy nem tudták olyan hamar, bár szerintem számoltak vele, de nem tudták olyan hamar ezt kezelni, ezt az ügyet, és már egyre érzékenyebb ez adja a világgazdaságra. Ugye azt prognosztizálják, hogy pár hét múlva a repülőgép üzemanyag az egy-két országban teljesen elfogyhat például, és ugye addig nem lehet elmenni. Tehát ezt most valamiképpen mindenképpen kezelni kell már. És hát gondolom, ugye cserébe Irán fog kérni valamit, nyilván azt fogja kérni, hogy hát a hadi potenciáját ne vagy újjáépíthesse.
1: Nem. Irán az 20 milliárd dollárt kér, amit föl fognak oldani neki. 20 milliárd dollár van most lefagyasztva a katari számlákon, azt szeretné. Irán az pénzt fog kérni a hormuzi szoroson való közlekedésért.
0: Baszki.
1: Ami eddig nem volt. Aha. Irán most tárgyal Ománnal. Ugye Omán, az ott a hormuzi szoros után van különbözetlen a csücsökbe, és most tárgyal az omániakkal erre.
0: Az ott a kijárat
1: gyakorlatilag. Az a hormuzi szoros után megint egy ilyen szoros, most tárgyalnak velük. Úgyhogy ha ezt így összehozza Trump, akkor minden sokkal rosszabb lesz Iránba is, és minden sokkal rosszabb lesz az egész világba is, mert nagyon sok pénzhez és nagyon sok hatalomhoz jut Irán. Én nekem van egy összeskés elméletem, hogyha megoszthatom veletek.
0: Persze.
1: Szerintem én nagyon, nagyon negatívan állok Trumphoz, és szerintem nem lesz megállapodás. Szerintem ezt az egészet azért csinálja most Trump, hogy rohadt sokat keressen. Szerintem most levitte az olajárat. Ő most nagyon sokat vesz. És mikor ez az egész bedől, akkor nagyon durván fel fog menni az olajára, és akkor eladja, és a haverja és ő is iszonyatos mennyiségű pénzt keresen megint ezen az egészen, mert ő le se szarja ezt az egészet. Csak az a lényege, hogy rohadt sokat keressen ezen az egészen. Szerintem ez van. Egyébként.
0: Én lehet ez lesz különben, mert én most például az összes ilyen katonai szakértő kommentár ezekben az amerikai csatornákon, ugye akik többnyire maguk is ilyen négycsillagos tábornokok voltak, stb., azok rohadtul ki vannak akadva, és azt mondják, hogy ezt nem lehet megtenni, hogy most egy ilyen, mikor már tudod végül is, katonailag a padlón van Irán tulajdonképpen.
1: Hát igen, egyébként most igazából lehetne ütni a vasat, csak hát nem csinálja a Trump. Ja, és tudod, mi lesz a vége? Elmondom neked, hogy az lesz, amit most én mondtam, mert nem biztos, hogy ez lesz, ez egy álmélet. De ha ez lesz, akkor Izraelt arra fogja használni, hogy a médiában azt fogja elhíreszteni, hogy ezt az izraeliek miatt volt.
0: Akarták.
1: Hogy besült az egész. Ugyanis erre használ minket. Emlékezzetek, mikor elkezdődött a háború. A mi gépeinket küldték előre, a mi gépeink ölték meg a Komeinit, mi kaptuk az első támadást az első nap azonnyomban. Uh-huh. Minket használt föl Trump. Egyébként ezért vagyunk ki a legdurvábban az izraeli társadalom, azért van ki Netanyahura, mert minden szuverenitásunkat elveszítettük, és úgy játszadozik velünk Trump, és azt csinál velünk, úgy használ fel minket, ahogy akar, úgy, hogy mi adjuk a gépeket, mi adjuk a katonákat, és még azon elhíresztelve Amerikába, hogy az izraeli hadsereg meg az egész háborút ők pénzelik úgy, hogy a Biden adott utoljára pénzt Izraelnek a háborúba még 3 éve. 10 milliárd dollárt kapott Izrael, és ennyi. Azóta egy félét, azért volt az a múltkori adásban, amit mondtál, hogy a szuperspártáról beszéljünk. A szuperspártát ezért hirdette meg Izrael, hogy a saját, tudod, hogy a Tamar rakéták, meg az Arrow System, meg ezeket, saját maga le tudja gyártani magának, mert már nem bízik Amerikában, már Izrael sem konkrétan. Főleg az amerikai technológiában, nem, amit nem Izrael fejlesztett. Például azt tudnotok kell, hogy most az iráni háborúban a Patriot rendszerek, meg ezek totál csődöt mondta. Totálisan, tényleg. Nagyon drágák, nagyon nehéz őket újra gyártani, évekig tart őket megtanulni, kezelni. Tehát nem ez a jövője a hadászatnak.
0: Nem. És ez azt láttam, hogy ugye ezeket a lézerrendszerekről nem tudom, már beszéltünk-e a múltkor.
1: Amit... Az Iron Beamről?
0: Igen, igen. Hogy az viszont eléggé ilyen előre haladott állapotban van most, ha jól láttam.
1: Hát az annyira előre haladott állapotban, hogy eladtuk. Itt volt a Modi, az indiai elnök, és eladtuk Indiának, most mondjuk Dél-Koreának. Csak úgy sugom, hogy Svédország is szeretne kapni egyébként.
0: Akkor ez működik most már gyakorlatilag.
1: Hát ez Izraelen belül már teljesen működik, és ez 2,5 dollárba kerül egy lövés. 2,5 dollár.
0: És ez milyen ellen jó? Ezek a lassan repülő célpontok? Ezek a...
1: Drónok ellen jó. Aha. Ugye ilyen balisztikus, meg interkontinentális rakéták ellen nem. De hát ez a jövő... Igen, tehát, hogy ez most indult, ez a program, viszont ilyen kasszamok ellen is jó, tudod, amik jöhetnek, ilyen nem olyan fejlett, ilyen Gázából rakéták meg. Tehát, hogy ilyen kisebb rakéták meg drónok ellen tökéletes, és azért 50 ezer dollárba kerül egy Tamar elfogó rakéta, és 2,5 dollárba kerül egy Iron Beam is. Tehát azért... Ja, és az ukránok, hogy mennyire komoly erőt képviselnek. Oké, Verni, látom, csak még az ukránokat kifejtem,
2: persze, jó? Persze.
1: Nagyon nagy balhé volt Izraelbe abból, hogy a Hezbollakosok komolyan drónoztak minket éjszakon, és meghaltak katonák is, meg elég nagy pusztítást okoztak. És ilyen izraeli szinten tudod, elővették a katonákat, ez izraeli katonáság nem úgy reagál, mint Európa, hanem nagyon gyorsan, ez egyetlen elő van. És azonnal az ukránokkal összefogtak. Az izraeliek is ukrán drónokat fejlesztenek, meg, tehát, hogy, és ez már történik. Tehát ezt 3 hónap alatt le is zongorázták. Ez lesz a jövő konkrétan, a drón lesz a jövő háború.
2: Igen, én kérdezni akartam, amikor az Iron Beam-ről beszéltél, hogy most ha jól értem, akkor kipróbálták már ezt a műholdra telepített lézerfegyvert is, ballisztikus rakéta ellen, mert sorok között, mintha ezt lehetett volna érteni valamelyik ilyen múlt heti hírből, amelyik számolt, hogy hány ballisztikus rakétát indítottak, és hányat, hogy
1: csak... Ez nekem is új. Utánnézek, erre te nem tudok, ez durva lenne.
2: Jó, mert szerintem az egyik ilyen múlt heti iráni támadás körül, ilyen mondom, hogy így lehetett érteni, mintha kipróbálták volna.
1: Az durva lenne egyébként, el tudom képzelni, hogy ennyire komoly az innováció. Tényleg az izraeli hadseregnek nem az az erőssége, hogy sokan vannak. Nem az az erőssége, hogy nagyon jó, sokkal jobban képzettebb, mint az átlag katona. Az izraeli hadseregnek az egyetlen erőssége az, hogy nincs benne bürokrácia. Nem lassítja a bürokrácia. Tehát ott összeülnek, eldöntenek valamit, és 3 hónapon belül már van eredmény a fejlesztésnek. Ott nem 10 évig tart egy haderőfejlesztés. Ott nem 10 évig tart az, hogy átmenjen a bürokrácián az, hogy akkor megszavazzuk, és akkor elkezdjük. Hanem 3 hónap.
0: Ja.
1: És már most már drónokat fejlesztünk. Ennyi.
0: És azt tudod egyébként, hogy a GDP-nek hány százalékát fordítjátok erre?
1: Hát figyeld, 60 milliárd dollár, és szerintem 200 valány milliárd dollár volt, tehát egy ötödét.
0: Ez elég sok. Csak ugye most nálunk Európában a legmenőbb ország ebben a szempontból Lengyelország, az már közelít az öthöz, ami ugye a NATO elvárás lenne, de mi szerintem kettő alatt vagyunk százalékban.
1: Igen, mi húsznál tartunk.
2: De azt hiszem az USA se volt 5%-on nagyon régen, szóval a hidegháború alatt utoljára talán.
1: Jó, figyeljetek, elfogjátok, figyeljetek majd meg a finnek, meg a, hát mondjuk a finneket, meg a svédeket miért vették be a NATO-ba? Hát nem azért, nem ő jó pofizásban, hanem azért, mert két nagyon durván fejlett hadsereg, meg a svédek is iszonyatosan durva a fegyvergyártók, a finnek is. Hát a finnek egyébként már hasonlítok az izraeliekhez, a finnek nagyon-nagyon, ugye ott is azt hiszem sorozás van, ott is általános sorozás van.
0: Hát azt hiszem mindenki, minden férfinek végnek kell, katonai, hogy szolgálni.
1: De tényleg óra is ilyen.
2: Meg akartam jegyezni, hogy már reklámozzák, nálunk is jön egyébként a riadó app a telefonokra, ami ugye beindul akkor is, ha ki van kapcsolva, vagy le van halkítva. Úgyhogy azt hiszem nyártól lesz itt is riadó app.
1: Meg majd nézzük meg utána velem, hogy milyen légvédelmi rendszeretek lesz nektek, mert egyébként szerintem szét fogjátok telepíteni az egész országot. Így.
2: Hát most mondtad, hogy a lézerbeam lesz, vagy akkor az nem lesz nekünk, nem hát adjátok el?
1: Hát biztos, hogy eladunk mindenkinek
2: mindent. Indiaiaknak eladtátok, gondolom.
0: Na, mindenkinek mindent azért nem. Azért nem, az ajándom, az sokáig. Vagy az most is azért tabu, nem?
1: Teljesen igazad van, Stirlitz, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly döntés volt, ahogy Indiának eladtuk, ugyanis az volt bejelentve, hogy senkinek nem fogjuk eladni. Csak ez azért volt, mert ugye a pakisztáni, a Irán-Pakisztán-Kína tengely megjött. Konkrétan Irán pénzhez jut most Kínából, ugyanis nem kell neki a szorost használni, amit ugye Amerika lezárt, mert Pakisztán megnyitotta, és ezért ez egy nagyon-nagyon komoly lépés, azért adtuk el Indiának, mert muszáj volt lépnünk, és mivel választani kellett egy másfél milliárdos országot, ezért Indiát választottuk. Kína sajnos foglalt volt, ugye? És akkor mi Indiát választottuk, az tökéletes Pakisztánnal szemben is, ugye? És konkrétan ezért adtuk oda nekik. Tehát ennek szimplán diplomáciai dolgot, ezt nem szerettük volna odaadni ezt a dolgot, de odaadtuk az Egyesült Arab Emirátusnak is. Úgy, hogy azt képzeljétek el, hogy Egyesült Arab Emirátusokban izraeli katonák képzik ki az arab katonákat az Iron Bean-re. Ezt csinálták, tehát ez történt most 3 hónap alatt. Ezt okozta az iráni háború.
0: Aha. Ezt hallottam, igen. Erre visszatérünk még. Jó, menjünk el egy picit zenélni, mert már sokat beszéltünk, de nem sok időnk lesz visszatérni, úgyhogy röviden tegyük be csak a zenét. Ez a Szamárpad, mindjárt jövünk. Sziasztok!
1: Fiat, tudtok valamit egyébként?

0: Elszívó.
1: Mi az elszívó?
0: Sziasztok, visszajöttünk, Stirlitz vagyok, ez itt a Szamárpad. 2.15.37.73 a telefonszám, itt van velünk Peti, Péter, Izraelből, Vejnyi, Stockholmból, én Stirlitz vagyok Spanyolországból.
2: Sziasztok!
0: Igen, szóval...
2: Salom aleikum!
0: Az Iron Dome, azt hallottam, ugye, hogy ugye Szaúd-Arábia gyakorlatilag nagyon szarul teljesítettek a légvédelmük, meg nagyon hamar elfogyott a Patriot rakétájuk, és akkor ezek szerint Izrael nyújtott neki segítséget, de ez azért nem volt annyira publikus, gondolom, ezzel nagyon nem dicsekedtek.
2: Hát ugye, nem tudom, ezt is... Tehát... Közel-Kelet az egy olyan dolog, hogy például az első iráni háború, emlékeztek, ami nyáron volt még, múlt évben. Az első iráni... Az. Akkor például a szaudi légvédelem az lőtt ki iráni ballisztikus rakétákat, meg drónokat, amik Izraelbe jöttek volna, ugyanígy a jordán légvédelem is. Tehát, hogy... Persze, így diplomáciailag most is például, amikor most mondta a Trump, hogy ki kéne terjeszteni az Ábrahám egyezményt minden arab országra, és akkor abban megerősíteni azt, hogy akkor mindenki Irán ellen van, és akkor azt mondta a szaúd-arábiai, mi van ott, király van ott? Nem, azt hiszem király van, ugye?
0: Olyan uralkodót szoktam én hallani.
2: Nem, és akkor azt mondta, hogy nem, szó se lehet róla, csak akkor, hogyha Palesztina létrejön, vagy valami ilyesmit mondott. Persze, ezek egy állandóan üzengetések vannak, de igazából itt már olyan összefonódások vannak így biztonságtechnikailag, hogy én is láttam egyébként olyan videófelvételeket, ami patriótok próbálnak kirőni iráni balisztikusokat, és nagyon nem sikerül neki. És azok nagyon drága rakéták. Tehát azok tényleg ilyen millió dolláros rakéták.
0: Azt gondolom, hogy ez a technológia egyébként, amit az irániak alkalmaznak, vagy amit fejlődtek így rakétatechnikába, az szerintem ilyen orosz közvetítéssel került egyébként hozzájuk valószínűleg.
2: Kínai,
0: igen, így van. Mert ugye az oroszokkal régóta együttműködnek, ugye eladtak a drónlicenszeket is neki.
2: Shahid drónokat.
0: Igen, és ugye Kínával is. Most volt, talán egy hónapja volt egy Irán-Kína ilyen magas szintű tárgyalás, katonai együttműködésről.
2: Bizony. Hát Kínának ugye nagyon jól jött ez a háború. Nagyon-nagyon jól jött. Tehát valószínűleg Tájvan az...
0: Sokat kerestek az olajon is. Szerintem Tájvant elengedi az Egyesült Államok, most szerintem nekem már egy ideje.
2: Van egy hírem erről. Uh-huh. A Tájvan így, tehát azok a chipgyártó cégek, akik ugye elengedhetetlenül fontosak a világgazdaságban, azok közül több is megjelent Izraelbe nem gyártani, hanem kampuszt alapított. Tanítani egyetemen. Aha. Ez az első lépés arra, tudod, hogy legyenek képzett mérnökök, és arra majd építenek gyárakat. Tehát, hogy telepítik át a tudást is, meg telepítik át mindent. Tehát, hogy amikor majd meg lesz, hogy nem fog összeomlani a világgazdaság, mert tovább tudják csinálni a csipeket, akkor Tájvannak a vége.
0: Okay. Egyébként ez az SMTC, azt hiszem, hogy az a cég. SMTC? Lehet, hogy nem. Na mindegy, ezek most már az Egyesült Államokban is hoztak, vagy építettek gyárakat.
2: Ja, igen, igaz, igen. Azt is, aha, tényleg. Ráadásul iszonyat milliárd, több 50-100 milliárdok érje nagyon. Hát igen, ez úgy néz ki, hogy Tájvannak kanyac van.
0: Ja, bár mondjuk szerintem Kínának simán megvan nekik a soft power is, hogy egyszerűen mi annyira tudják befolyasolni, vagy képíteni egy Tajvanon belüli ellenzéket, akik majd idővel, tudod, át fogják hangolni a közvéleményt, rá fognak jönni, hogy hát végül is Kína, milyen jól élnek ott az emberek, elektromos autóval járnak, meg arc felismerővel.
2: Hát ami Hongkongban is történt. Hongkongban is történt.
0: Ja. Úgyhogy szerintem ezt is meg tudják csinálni. Csak ez hosszabb idő. Bár lehet, hogy Kínának van az elég ideje, erre ugye szokták mondani. Na, 5 percünk van, uraim. Miről beszéljünk még?
1: Az utolsó szójogán.
0: Az utolsó szójogán.
1: Csőszkunyóban ismertem.
2: Mit szóltak a spanyolok ahhoz, hogy szétverték a szubit flottillásokat Bilbaóban? Én arra kíváncsi vagyok. Komolyan kíváncsi vagyok arra, hogy a spanyol közvényelmény, ez mit szól ez az egész, ez meg, hogy mit szólnak Sánchezhez, hogy az egész, hogy így hozzá ez a dologhoz. Engem ez tényleg érdekel egyébként.
0: Hát az én baráti köröm, akikben van mondjuk spanyol, azok ilyen középosztály. Ők nem szeretik Sánchez egyáltalán, meg nem szoktak Sánchez-re szavazni, mert ugye azért ez a Sánchez-féle kormány, ez tényleg egy elég baloldali kormány, abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon védi ugye az alacsonyabb rétegeknek, amiből sok van Spanyolország, például itt Andalúziában, rosszul keresőknek, vagy akinek nincs ingatlan, azoknak az érdekei. Tehát például több ilyen topik van, most sorolhatnék, de az egyik legismertebb az az, hogy itt ugye nem lehet kilakoltatni senkit, ha nem fizeti a bérleti díjat. Egyszer úgy gondolod, hogy te nem fizetsz tovább, nem tudnak kirakni.
2: És mi védi a tulajdonosnak az érdekeit?
0: A tulajdonosnak
3: gyakorlatilag... A Werner meg a Sattel.
0: Ezt a tulajdonosok úgy szokták megoldani, hogy fizetnek neki cashbe ilyen 10-20 ezer eurót, és akkor elmennek, akkor egy
3: átkötesztik.
0: Ez csak egy példa. Szóval szerintem ez nem népszerű, vagy nem
3: menjünk
0: tudom.
3: Menjünk ki squattolni spanyolban, ez nem hangzik.
2: Mennyi ideig van még a Sánchez? Mikor lesznek választások?
0: Nem tudom. Allah, de szerintem most már 1-2 éven belül biztos van lesz, mert nem régen volt. Vagy már egész elég régen volt. Most önkormányzati választások voltak, úgyhogy lehet, hogy 1 év múlva lesz. Csak az a baj, hogy az alternatíva az úgy tűnik, hogy itt is nem egy mérsékelt több ilyen centrista erő, hanem ez a Vox, ugye, ami a AfD, német AfD-nek.
2: Ez ugyanaz, mint a Farage izébe, a Nagy-Britanniában, hogy ilyen
0: szélsőséges. Hasonló, egy szélsőséges, bevándorló ellenes párt, ugye.
2: Te is bevándorló vagy.
0: Nem örülök ennek. A bevándorlás ellenesség itt nem csak abból áll, tudod, hogy az afrikai bevándorlók, vagy latin-amerikai, hanem a nyugat-európai
3: persze, az angolok, ingatlan, a németek, ugye, megveszik. Miattuk drága nyaralni nekünk a saját tengerpartunkon.
2: Bizony, meg a hülye svédek is jönnek, mi?
3: Igen.
0: Felnyomjuk az ingatlan árakat, és végighúzzuk a gurulós bőröndöt a kocog, a macska kövön, érted?
2: Akkor ilyen szempontból csak az... Akkor ilyen szempontból csak az az ország szeretne bevándorlókat, ahol én lakok.
3: Reggelre az utcákat, gondolom, a kocsma negyedekben.
2: Hát igen, a svédek az a kárnyok össze-vissza, imádják az alkoholt. Alkohol is a svédek.
0: Figyelj, ha Izraelbe bevándorol egy férfi, azt, ha az életkora olyan, az berántják a hadseregbe azonnal?
2: Dehogy!
0: Nem?
2: Dehogy! De erről majd beszélhetünk egyszer, hogy mi az izraeli hadsereg egyébként. Arról is olyan legendáriumok vannak, hogy ez borzasztó. Dehogy! Dehogy. Sokkal szigorúbb az, hogy bekerülni az izraeli hadsereg. Nem ez, nem arról szól.
0: Minden hülyét nem engednek be az.
2: Dehogy, meg hát a fegyveres alakulat is, hát hallod, de olyan sziometriai teszt van, meg sziológiai teszek minden, dehogy. Vérprofi katonasság.
0: Akkor ezt majd folytatjuk, meg akkor utánézek eztnek a Sumut flottillának, jó? És beszélünk.
2: Ja. Két hét meg most már ízé, most már venni is jöhetne a svéd dolgok, hogy mi a Svédországban.
0: Bizony.
2: Jó, majd elállok Svédországban. Olyan távoli ez a hely. Nem tudok róla semmit.
3: A hétvégén palesztinás felvonulásom már ilyen rendőrnek, katonának öltözött izék, és flottillásnak öltözött palesztin kendősök szerepjátékoztak, igen, ugye a
2: és Greta Thunberg, Greta Thunberg volt a főszereplő?
3: Nem tudom, mert állarcban voltak, de meg küldöttek ilyen videókat.
2: Puszinom a Grétát! Kérek autogramot Grétától, puszinom!
0: Lejárt az időnk, elköszönünk, köszönöm a közreműködést. Annyit mondanék a hallgatóknak, hogy két hét múlva elvileg nem leszünk még maraton idején, élőadás lesz helyettünk a helyi, nem tudom, a lakókocsiból, de majd azért meglátjuk, csak akkor is itt készüljünk.
2: Oké. Köszönöm szépen! Shalom aleichem!
4: Minket hallgat a jó Isten, és a pokolban az ördög a végét lesi a magyarnak, a bal sorsára harapnak, még sincs vége a dalnak.
5: Hó, a maraton, világzene napon, vár a Tilos Rádió, június 8-án a Dürerkertben. Gyertek, korán maradjatok sokáig! Koncertek, Amor Fatitól a Transglobal Undergroundig, tilosos DJ-k tömege, tombola, fantasztikus nyereményekkel, bográcskaják, vega és húsos változatban. Gyertek, gyertek!
6: A Tilos Rádió hírei következnek.
7: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok.
8: Ezek voltak a hírek.

Na, hello, hello, ez itt az Istimikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. A zene után nem sokára jövünk, maradjatok velünk, hallgassátok a Tilost, addig is. Mua.

0: Hello, hello, hello, ez még mindig az És ti mikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Nagyon sok, nagyon szuper érdekes témával készültünk nektek mára. Doktori petícióktól kezdve a Corvinuson át, Szerbiáig minden lesz. Itt van velem a stúdióban Miki. Hello, Miki, te vagy az sárga mikrofonnál. Szevasz, szevasz.
1: Üdvözlöm a sárga mikrofon mögül a kedves hallgatókat.
0: Igen, egy régi veterán is csatlakozik ma hozzánk, szevasz Orsi.
2: Sziasztok.
0: Crazy, crazy. És két új ember, Hanna és Miron. Bocsánat, ha elrontottam. Szevasztok.
3: Hello, sziasztok.
0: Őrület, őrület. És akkor kezdjük is Szerbiával, talán a legtávolabbi témánkkal. Mindjárt nem sokára becsatlakozik hozzánk Vörös Gábor, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa. Akár ez a nem sokára, ez már most is lehet. Szervusz, Gábor.
4: Ez így is van, szervusztok. Szép jó napot kívánok a Tilos Rádió minden kedves hallgatójának és a hallgatói szakszervezeteseknek.
0: Szervusz, Gábor. Elég sok minden történt szerb fronton, mióta utoljára beszéltünk. Hamis zászlós támadásoktól kezdve, belgrádi tüntetéseken át, mindenféle újvidéki, vajdasági, mindenféle happeningekig. Esetleg, hogyha ennek a hamis zászlós milyen robbantási kísérletnek a szervisz hangjáról tudnál nekünk beszélni, meg kicsit le tudnád írni, hogy ez hogyan, meg a szerb sajtóban így első körben, annak nagyon örülnék.
4: Rendben, természetesen, bár nagyon az a vélemény itt a szerb ellenzéki sajtóban, hogy az elsősorban a magyarországi választási kampánynak a finisében mondhatni Alekszandár Vučić itteni államfő egyfajta szívességtétele volt, hogy ezzel próbálja Orbán Viktor javára a választásokat és a választási eredményeket megfordítani, mint azt tudjuk, ez nem sikerült. Természetesen, hivatalosan, ha jól tudom, azóta elfogtak egy szemét, akit állítólag azzal vádolnak, hogy odavitte ezt az egyébként nem összeszerelt, és tehát nem is működésbe hozható bombát, de további sorsáról nem tudunk, úgyhogy ilyen szempontból meg kell mondanom, hogy meglehetősen érdekes és átlátszó ez az ügy. Hát szerintem ez a bombariadó, ha engem kérdeztek, ez pont ugyanolyan átlátszó, mint az, hogy múlt szombaton, amikor Belgrádban volt diák nagygyűlés, nagy tüntetés a Szlávia téren, akkor érdekes módon a szerbiai vasút közlekedést megint egy napra teljesen leállították. Reggel 4:45-kor jött az értesítés a szerb vasúton, hogy leálltak a vonatok, akkor nem indokolták. Délután 3 órakor egy második közleményt is kiadtak, hogy egyébként bombariadó miatt állnak a vonatok. De az a helyzet, hogy ez egy annyira egy átlátszó indok volt megint ez a bombariadó, mint amennyire átlátszó volt ez a magyar határhoz közeli, úgymond merénylet.

0: valami bombariadóra hivatkozva.
1: Igen, ez pont a tüntetés napján. Tehát ez már olyan dolog egyébként, hogy a MÁV szóvivője az mindig engem hív ilyenkor, hogy Gábor, már megint tüntetés van nálatok? Én ennyit szoktam mondani, hogy igen, nálunk megint tüntetés van, és akkor már tudják a MÁV csoportnál is, hogy itt mi a dörgés. Tehát ilyen szempontból én érzem magamat meglehetősen cinikus és kellemetlen helyzetben, hogy... Tehát ez komikus egyszerűen, én azt kell mondanom, és tényleg, tehát, hogy nem találnak ki semmi újat, ez azért már a kormánypárti sajtónak is feltűnt. Na de, ha lényegre térjünk rá, mi is történt egészen pontosan 23-án, nem mondhatnánk azt, hogy is nem szabad minden, és nem adhatjuk ki azt a tényt, hogy a Magyar Péter és a Tisza párt magyarországi választását követően, tehát április 12-ét követően Szerbiában a diák tüntetések, a diák mozgalom nagyon-nagyon új erőre kapott, megszaporodtak a helyi jellegű tüntetések, Újvidéken is volt már több megmozdulás, nem csak az egyetemisták, középiskolások is szerveztek egyébként éppen ma a Jovanovics Zmaj gimnáziumnak a szülők és szülei és diákok tüntetnek majd a egyik ideiglenes iskola intézményüknél, a gépipari iskolánál az igazgató távozása miatt, aki miatt a szülők is elmondása szerint tarthatatlanná vált a helyzet a gimnáziummal. Egyébként tiltakozva a tanári karból 30 tanár ment el egyszerre beteg szabadságra, tehát ez mutatja, hogy mennyire kilátástalan a helyzet Újvidék egyik legpatinásabb gimnáziumába. De valóban visszatérve a szombati dolgokra, tehát az a helyzet, hogy soha nem látott méretű tömeg gyűlt össze Belgrádba, tehát a tavalyi nagy demonstrációk, például Szentvidnapi, vagy azt megelőzően látható, tapasztalható demonstrációkhoz képest, mint például tavaly március 15, ez jóval nagyobb volt. Bár a belügyminisztérium hivatalos adatai szerint legfeljebb 35 ezeren vehettek részt, van egy független civil szervezet, amit úgy hívnak, hogy a Nemzeti Rendezvények Archívuma, és ez 180-190 ezer főre becsülte a tömeget. Az ő megállapításuk szerint Szobodan Milosevic, tehát a volt szerb diktátornak a bukása óta ennyi ember nem tüntetett a rendszer ellen egyszerre egy helyen. Nyilvánvalóan ezt Alekszandar Vučić, illetve a szerb haladó párt, a kormányzó párt ezt kisebbíteni próbálja. Amin elhangzott, az természetesen az, hogy eltelt immáron több mint másfél év a 2024. november 1-i tragédia óta, és nem történt semmi. A diákok 12 pontos vagy már azóta kiegészült követeléseitből nem valósult meg semmi, a tragédiának továbbra sincsenek felelősei. Ellenkezőleg továbbra is a hatalom, mondhatni, aggódva, vagy hát legalábbis most már a tűzzel-vassal küzd azért, hogy a hatalmát megőrizze, mondták legalábbis a diákok, a felszólalók. Közben a korrupció Szerbiában soha nem látott mértékben megnövekedett, az egészségügy, oktatásügy romokban van, az infrastruktúra megbízhatatlan, ugye itt a példa is mutatja, hogy a 2024. november 1-i újvidéki tragédiát, illetve... az a légkör, ami a diákmozgalom hatására Szerbiában a kormánypárt próbál szítani, tehát a diákok ellen hergelni, uszítani, olyannyira, hogy ez már tetlegességig fajult, és azt kell mondanom, hogy eddig csak a véletlennek köszönhetően, hogy diákaktivista vagy civil nem vesztette életét az összecsapásokban, vagy a kormánypárti verőlegények szimpatizások támadásaiban. Ez eddig egy kis csoda. Végletesen megosztódott a szerb társadalom, azt kell talán mondanom, hogy még rosszabb a helyzet ilyen szempontból Magyarországon. Az, hogy egyébként szombaton este demonstráció, vagy a demonstráció nagyülés követően összecsapás volt, erről tulajdonképpen még mindig nincsenek megbízható információink, hogy ki kezdte. Nyilvánvalóan a kormánypártiak azt állítják, hogy a diákok radikális szárnya támadta meg őket, a diákok azt mondják, hogy kormánypárti velőlegények begyűltek közé maszkokban és arcukat eltakarva, és ők támadták meg a rendőröket, hogy a rendőrségnek ürügye legyen az egyébként békésen a már nagygyűlésről hazavonuló diákokat feloszlatni. Maga a zavargás kint óráig tartott Belgrádban, ennek során 23 embert vettek őrizetbe. Megfigyelhető volt az is, hogy a rendőrség ezúttal is válogatás nélkül alkalmazott erőszakot, békés, illetve esetleg valóban feltételezhetően zavargó elemekkel egyaránt. Nyilvánvaló az is, hogy nagyon sok ellenzéki párt vagy civil szervezetek is már jelezték azt, hogy ez voltaképpen indokolatlan rendőri erőszak.

0: időszak volt, és hát tulajdonképpen ezzel a kormány csak azt bizonyította be, illetve Alekszandr Vucic államfő, hogy semmi nem drága neki, hogyha hatalmának megtartását szeretné elérni.
1: Így-így, ha már Vus is szóba került, arról esetleg van valami új információ, hogy az előrehozott választásokkal kapcsolatban mi van, vagy hogy itt sok egymásnak ellenmondó információ, illetve nyilatkozat is volt Vus is részéről, van-e valami újabb egymásnak ellenmondó, vagy ilyen kicsit zavaros
0: hát,
1: dolog?
0: Konkrétan még sajnos az a probléma, hogy továbbra sem tudok mondani, ugye Alekszandr Vucic már tavaly decemberben belengedte azt, hogy idén decemberben, tehát 2026. decemberében szeretne előrehozott választásokat. Na most ezt még egy hónappal, másfél hónappal ezelőtt azt mondta, hogy ez legyen nyáron. Most egyelőre ennek a dátuma megint bizonytalan. Nyilvánvalóan, hogy a diákok, illetve az ellenzéki politikusok is ezzel azt látják mögötte, hogy a szerb államfő csak az időt akarja húzni, illetve fárasztani akarja megint a diák mozgalmat, diák tüntetőket, addig is megfenyíteni a vezetőiket, mozgalaktivistáikat, hogy úgymond a szerb haladó pártnak a népszerűségét, amit egyébként már nagyon nehezen tudnak csak visszaszerezni, növelje.
1: Értem, értem. Érdemes lesz figyelni, hogy mi történik Szerbiában, most új erőre kapott ezek szerint a diákmozgalom, vagy legalábbis ez a soha nem látott méretű tüntetés, az ezt jelzi. Javíts ki, hogyha rosszul mondom, Gábor.
0: Ez abszolút így van egyébként, és egy magyar vonatkozást is meg kell most már, hogy említsek, ugye az egyszer már biztos, hogy a magyarországi választásokat megelőzően is nyilvánvalóan a magyarországi hatása, meg nyilván az itteni diákmozgalomnak a kialakulására létrejöttek vajdasági magyar ellenzéki pártok is, akik célul tűzték ki azt, hogy a VMS-nek az egyeduralmát, tehát a Vajdasági Magyar Szövetségnek, ami egyébként voltak éppen együttműködési szándékát jelezte a felállt Tisza kormánnyal, de nem tagadják azt, hogy a Fideszt támogatják, és elsősorban ők ahhoz a politikai közösséghez húznak. Tehát éppen ezért itt a Vajdaságban is ellenzéki pártok, magyar ellenzéki pártok létrejöttek. Sajnos azonban azt a roncskoalíciós, baloldali roncsderbit láthatjuk most, vagyis legalábbis elvenedik meg előttünk, mint annak idején Magyarországon is, hiszen ugye több ilyen magyar, vajdasági magyar ellenzéki szerveződés jött létre, és a vajdasági magyar plénum, ami elsőként jött létre, és a vajdasági magyar újrakezdés, egy másik szintén politikai ellenzéki platform, az most tulajdonképpen egy cicaharcot folytat egészen pontosan egy nap óta. Ugye a vajdasági magyar újrakezdés szeretné azt, hogy a plénumnak az elnöksége Surány Zoltán és Csányi Erzsébet lemondjon. Véleményük szerint ők az összefogás, illetve a Vajdasági Magyar Szövetségének legyőzésének akadályai, és ugye Surányi Zoltán és Csányi Erzsébet meg pont az ellenkezőjét állítja, sőt meg is nevezték, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Bizottságának elnöke Rózsa Zsombor, aki információik szerint 10 nappal azután, hogy kilépett a Vajdasági Magyar Szövetségtől még áprilisban a magyarországi választások eredményét követően, szerintük Rózsa Zsombor bomlasztja és akadályozza a vajdasági magyar ellenzék összefogást. Tehát sajnos úgy néz ki, hogy a vajdasági magyar rónákon még egyelőre az összefogást nagyon gyakorolni kell.
1: Na, mindebből, amit elmondtál, hát érdemes lesz vigyázó szemünket még mindig Szerbián tartani. Köszönjük, Gábor, hogy velünk voltál, várunk vissza legközelebb is.
0: Állok rendelkezésére mindenkinek, további szép napot kívánok a Tilos Rádió valamennyi kedves hallgatóinak. Örös Gábort láttátok és hallottátok, vagyis csak hallottátok Újvidékből, a vajdasági tartományi szépvárosból.
1: Köszönjük, köszönjük. És akkor evezzünk is át, szökjünk át a szerb-magyar határon, és evezzünk át doktori vizekre, mert hogy most ott is kicsit felbújdult az állóvíz, meg áldóvíz is, hogyha van ilyen, de lesz, legyen. Szóval Miki, át is adom a szót, illetve Orsi, ne, tiétek a pálya.
2: Hello, hello. Üdvözlöm még egyszer minden kedves hallgatót a jövő életetek legenyhébb elnényú nyarában. Hát igen, a DocHáló nevű új szervezet, új...
1: Doktori hálózat?
2: Igen, de röviden, vagy hát így hivatkoznak magukra, hogy DocHáló, vagy Anselmus Excelsius, ugye az egy olyan pókfaj, ami Közép-Amerikában és kollektív hálókat üzemeltet, tehát ilyen kolóniában él egy három, szerintem zseniás metafora. Na szóval a petíció, amit ők összeállítottak, az arról szól, hogy a doktori ösztöndíjakat emeljék a mindenkori garantált bérminimum, tehát a legalább középfokú végzettséget igénylő...
3: Kevés lesz ez.
2: Igen, középfokú végzettséget igénylő szakmákban kötelezően adott bruttó bérszintjére.
3: Szerintem ez még mindig túl alacsony.
2: Ez egy nettó 240 valahány ezer forint, ez is elég kevés, igen. Miért, mennyi volt eddig a doktori ösztöndíj?
3: Hát az első két évben a komplex vizsga előtt nettó 140 ezer forint, és utána nettó 180 ezer forint, ez 2016, vagy mikor vezették be, azóta változatlan, és azért ne feledjük el, hogy hát ez 2020-ban elkezdett inflálódni, és amikor én letettem a komplex vizsgát, addigra az a maradék 40 ezer forint, amivel nőtt az ösztöndíjam, az el is vitte az infláció rögtön, de egyébként én azt mondanám, hogy ez most azért is fontos ez a petíció, mert hogy a doktoranduszok ügye az mindig elsikkad, akkor is, hogyha hallgatói jogokról van szó, meg akkor is, hogyha a tudományos szférán belüli oktatói vagy kutatói jogokról van szó, illetve fizetésekről, ugyanis mi, azaz én már nem, mert ledoktoráltam, de hogy a doktoranduszok egy ilyen szürke zónában vannak, én Schrödinger munkavállalóinak szoktam hívni őket, mert hogy a doktorandusz jogilag hallgató, a gyakorlatban viszont dolgozik, ugyanis, ezt két oldalról megközelíthetjük, az megy el PhD-zni, aki tudományos pályára akar lépni. Tehát ez lényegében a tudományos pályának az első bemeneti szakasza. És hát gyakorlatban úgy néz ki a dolog, nekem például fél évente egy darab órán volt, amikor a programon belül mindannyian összeültünk, és mindig egy valakinek a disszertációjáról volt szó, és ezt leszámítva mi hát nyilván kutattunk, konferenciákat szerveztünk, tanulmányokat írtunk, köteteket szerkesztettünk, órákat adtunk, magyarul dolgoztunk, és ez az is hozzátartozik, hogy hiába volt nekünk nyári szünet, mert hogy a tanévhez kötődik ez is, hát az egész nyár azzal telt általában, hogy tanulmányokat írtunk. És én erre így tehát az a nagy kérdés, és szerintem ezt mindenki gondolja át saját maga, hogy ki az, aki egy mesterszakos diplomával elmenne teljes állásban havi nettó 140 ezer forintért dolgozni, ugyanis mi ezt kérjük, vagyis az állam ezt kéri a jövő értelmiségétől.
2: Ez azért is nagyon izgalmas, mert az egyetemi órát jelentős része a szemináriumok gyakorlatot tartása, a laboratóriumoknak a üzemeltetése, akár gyakran könyvtári munkák, egy csomó minden doktorandusoknak az ilyen kuli munkáján múlik. Hát az óratartás az hát néha fizetett.
3: Néha... nektek!
2: Nekem volt fizetett. Nekem, amikor még doktorandusz voltam, volt néha olyan órám, amit nem túl sok pénzért neki fizettek. De a cserében nem kaptam egy kreditet, tehát ez a másik, hogy kötelező órát tartani a doktorin, ami ugyan kapnak kreditet, tehát a tanulmányi előmenetben beleszámít az óratartás, de ugye fizetetlen munkában az értelemben, vagy hát nincs pluszban kompenzálva a doktori ösztöndíjon kívül. És azért is nagyon jó, mert...
3: de beleírhatod a CV-dbe, Miki.
2: Ez nagyon hasznos lesz, hogy bevezető fizikát tartottam. A CV, jól csak a CV-vel lát az ember. Na jó. És ugye nem csoda, hogy a doktori hallgatók, doktorandoszok tömegesen hagyják ott a képzést. Rengetegen nem teszik le, hiszen hát nem
3: tudom. Oké, egyáltalán elkezdi.
2: És hát is nagyon kevesen kezdik el.
3: Tehát már hálóval kell összevadászni a doktoranduszokat. És most ugye az a megoldás, és itt most hallgatóknak mondom, hatalmas idézőjeleket mutogatok a stúdióba, mert hát amikor, tehát az én évfolyamomnak még nem volt szabad munkát vállalni mellette, hanem maximum releváns szakterületen részmunkaidőben dékáni engedéllyel. Ha most, hogy ezt a megélhetési problémát megoldja az állam, ezért, vagy az egyetem, ez szerintem egyetemi hatáskör, most már lehet teljes állásban dolgozni a doktori képzés mellett, de hát nem véletlenül nem lehetett, és én felháborítónak tartom, ha valaki szerint az a megoldás erre a helyzetre, hogy a doktoranduszokat lényegében egyre durvább önkizsákmányolás felé tereljük, ami nyilvánvalóan a tudományos tevékenység rovására megy, mert teljes állás mellett egy ilyen hatalmas szellemi energiákat felhasználó munkát nem nagyon lehet végezni. Délután 5-kor hazaérsz a munkahelyedről, és még akkor kezdődik a doktoranduszi munkát, tehát ez azért nem reális.
2: És
1: enyhén szólva.
2: Igen, és hát gyakorlatilag vagy ténylegesen a tanulmányok rovására megy az önfenntartás, vagy pedig csak olyanok tudnak munkavállalás nélkül tudományokat végezni, akinek szüleihez nem tudják
3: pontosan,
2: engedni,
3: én is azért álltam ebbe bele páros lábbal, mert pontosan tudom, hogy ez óriási privilégium volt, hogy eljutottam ideig. És hát nyilván semmi sem motiválja jobban az embert a kemény munkára, mint hogy hetente, végignézed, hogy heti szinten inflálódik el a fizetésed, és hogy először, jó, akkor sajtot nem veszek, aztán jó, akkor most már zöldséget, jó, akkor most már gyümölcsöt se veszek, és mi zacskós levesen élsz, mint BS korodban.
1: Slimfit hallgatók és doktoranduszok. Nagyjából még 2 percünk van sajnos erre a témára, mert nagyon-nagyon sok érdekes téma van.
3: De innen folytatjuk, ugye?
1: Innen folytatjuk, bizony, ez bizony. Még csak egy kis ízelítő volt abból, ami következik majd.
3: Sokkal borzalmasabb dolgokról lesz szó két
1: vad promó. Hát mondjuk 2 hét múlva pont tilos maraton van, alternapon leszünk, 10-én élőben, szóval lehet, hogy nem akkor, hanem egyed utána. De meglássuk. Szóval, hogy doktorisok.
2: Írjátok alá a petíciót.
1: Igen, ja, igen, van egy petíció, most ennek apropóján beszéltünk.
2: Írjátok alá a dokháló petícióját, hogy emeljék a garantán, bérjön úr, hogy hülyeség, mert túl kevés, de mindegy. Szóval emeljék legalább addig, és aztán kicsit tovább.
3: A semminél kevésbé megalázó.
2: Igen, igen, és emeljék meg az egyetemeken tanító, oktató és nem oktató munkavállalóknak a bérét is, ez is része a követelésnek.
1: Így, mert éheznek a szegény doktoranduszok, vagy halálra dolgozzák magukat, ezt senki se akarja, én se akarom rossz nézni, szóval írjátok alá, aztán erről még majd beszélünk, és valami szörnyűséges doktoris horror sztorikkal jelentkezünk valamikor, akár 4 hét múlva, akár később, most megjön a zene, és utána Corvinus.

0: Na, hello, hello, hello, ez itt még mindig az Éstimikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádió. Most, hogy valahogy kimásztunk a doktoris mocsárból, kúszunk be valahogy így a Corvinusnak a berkeibe, akár a katakombákba a Corvinus alatt, vagy az ilyen omló felépítménybe, ami maga a Corvinus. Vannak szuper vendégeink, akik vágják, hogy mi van a Corvinuson, szóval át is adom nektek a szót. Sziasztok, kik vagytok?
1: Én Hanna vagyok, én abszolút szeretelem, hogy mi van a Corvinuson. PPS vagyok, és hát így megszenvedem azt is, hogy új szakunk van, azt is, hogy a Corvinusra járok, és hogy mennyit változott az elmúlt 3 évben, csak mióta én itt vagyok, és remélem, hogy tudunk mondani bármi hasznosat erről. Ezen kívül tagja vagyok egy ilyen egész Budapest szintű szerveződésnek hallgatók között, amit több egyetemet fog össze, ez a C20 nevű valami, és így megírtuk a felforgatókönyv felsőoktatás fejezetét, amiről majd valószínűleg szintén szó lesz.
0: Tőleg, igen.
2: Én pedig Miron vagyok, én a Corvinuson hallgatok kommunikáció és médiatudományt, és idén fogok végezni, ahogy Hanna is remélhetőleg.
0: Várjuk ki a végét az adásnak.
1: Ajaj, ez már egy fenyegetés. Nem a rektor. Ja, nem tud magyarul.
0: Na, igen. Egy rövid ám,
2: de... Rövid bemutatkozás.
3: Ez is milyen biztató már, hogy a rektor nem beszél, és egy diákja nyelvén.
2: Angolul is alig.
1: Van valami szép irónia, egyébként ilyen gyönyörű franciás kiejtéssel beszél angolul is, és a Corvinus, az így, ahogy kiejti a Corvinus Egyetemet.
0: Oh, lala.
1: Meg a Kékva.
0: Kékvá,
1: erről sokat beszél mostanában.
3: És mit mond a francia akadémia? Le Kékvá, vagy la Kékvá?
1: Fogalmam sincs, de így a rektor kísérőadást tartott pár hete arról, hogy ő a Université Libre Brüsszelről jön, és ezért a DNS-ében van a szabadság és az autonómia.
3: Ez az, amit egy belga mondaná, de nézzük meg, mióta tart az új kormány, és van éppen kormányvás.
0: Igen, még annyi gyors kérdés. Igen, na, még annyi gyors kérdés, hogy a C20 az minek a rövid, vagy ez így mit akar ez a betű, és ez a szám? Csütörtök akár, és 8 óra esetleg.
4: Ez egészen konkrétan azt jelenti.
0: Értem.
2: Ennek van egy hosszú története. Alapvetően tavaly nagyjából egy évvel korábban indult ez a szerveződés, és több Corvinusos szakkollégium összegyűlt, és aztán kiterjedt így többféle szakkollégiumra is, és jellemzően csütörtök este 20 órakor találkoztak a hallgatók, és aztán én nyáron csatlakoztam be hozzájuk, amikor már kicsit kiforrottabb volt az elképzelésük, és elkezdtek gondolkodni a felsőoktatásnak a problémáiról.
0: Yeah! Na hát, Miki, akkor át is adom a szót, mint a felkészült műsorvezető. Vidd a dolgokat, kérlek.
5: Le merde! Ez akkor, gondolom, valakinek az ítélete valakinek a munkássága, mindegy, engem majdnem kirúgtak helyekről azért, mert csúnyákat mondta a Corvinus rektoraira. De ez még korábbi rektorok voltak a basszál a villamos, mindegy. Szóval...
0: Ikonikus.
5: Anyway, nem az én hülye viccem miatt vagyunk itt, hanem a ti remek fejleményeitek miatt. Mit pezsegnek mostanában a Corvinuson?
4: Corvinuson most azt pezseg, hogy a rektor próbálja
2: megismertetni velünk az álláspontját a Kekvának a működéséről, vagy ahogy ő elképzeli a jövőben.
3: Milyen
2: nyelven?
3: Ha egy szóba került.
1: Marketing nyelven, hogyha egy szóval igen. Kell válaszolni.
2: De ezt franciásan nem tudom, hogy ejtik.
1: Le marketing
2: nyelven. És erről tartott néhány hete egy fórumot, vagy beszélgetést a Corvinus egyik oktatókutatójával, vitatkoztak arról, hogy hogyan lehet jó kekvákat, vagy hogyan lehet a kekva nélkül létezni, és itt a hallgatóknak is jó lett volna, ha szóljuk, de viszonylag kevesen kérdeztek, és a hallgatók gondolatai kevésbé kerültek napirendre, mint kellett volna.
1: Ja, itt ilyen kis háttérinfó, hogy egyébként ez a folyamat már egy pár hete beindult. Először május 13-án volt egy privát leülés szakkollégiumi szinten a rektorral, amit ő kezdeményezett abszolút, és volt egy ilyen nagyon nagy beharangozás az egésznek szakkolis berkekben, hogy ő mennyire nyitott ötletekre, mennyire várja azt, hogy közös diskurzus alakuljon ki, hogy mi majd itt együtt kitaláljuk, hogy mik lesznek a megoldások, és ehhez képest nagyon sokan úgy jöttek ki erről az eredeti beszélgetésről, hogy hát volt egy ilyen általános csalódottság érzet, kicsit azt éreztük, hogy tényleg marketing szlogeneket ismételgetett, és leginkább arról próbált meggyőzni minket, hogy az ő ötlete mennyire szuper, illetve arról, hogy ez a rendszer egyébként jelen formájában is mennyi előnyt tartalmaz számunkra, és ilyen minimális változtatásokkal ez fantasztikus lenne, és így a hallgatók pedig egyáltalán nem ezt érzik. Próbáltunk bele is kérdezni a dolgokba, amiket mondott, de az volt a tapasztalat, hogy nem volt arra nyitott, hogy átgondolja az álláspontját a kérdések alapján, hanem inkább csak újra és újra elismételte, hogy de ő bebizonyítja nekünk, hogy egyébként amit ő kitalált, az mennyire jó.
2: A legutóbbi, én ezen a fórumon nem voltam jelen, mert a egyik szakkollégiumnak sem vagyok tagja a Corvinuson, viszont a fórumon vagy beszélgetésen, amit így összhallgatóságnak szerveztek, ott is azt tapasztaltuk, amikor kijöttünk, hogy ez kevésbé szólt a hallgatókról, mint egyfajta ilyen bürokratikus beszélgetés lett volna. Tehát, hogy arról vitatkoztak legfőképpen, hogy akkor most a szenátus hogy és milyen tagokból kelljene, hogy felépüljön, mint arról, hogy a hallgatóknak milyen problémáit kell megoldani, ha a Corvinus átalakul, ha átalakul.
1: Igen, illetve ami még érdekes volt, hogy annak ellenére, hogy a HÖK kapott felszólalási jogot, és ezzel éltek is, nagyon azt éreztem, hogy semmit mondó volt a nyilatkozatuk, egyáltalán nem képviselte szerintem az általános hallgatói érzéseket vagy álláspontot, egy kicsit olyan volt, mint hogy csak így maguktól megírtak volna egy szöveget, és nem kifejezetten konzultáltak volna a hallgatókkal. Ez egy ilyen nagyon szolíd, nagyon semmit mondó, kicsit ilyen pragmatikus elmondása volt annak, hogy hát hallgatóként tök jó lenne, ha bele tudnánk szólni dolgokba, de semmi konkrét követelés nem volt benne, semmi konkrét álláspont, hogy ezzel és ezzel van problémánk. Ami például meglepődtem, hogy mondjuk az Ádám Zoltán ügy az így meg lett említve, hogy akkor is egyébként a hallgatók álltak ki Ádám Zoltán mellett, de hogy így nem lett igazából ebből követelést csinálva.
0: Ki az az Ádám Zoltán? Csak egy rövid frissítő hallgató.
1: Igen, szóval az Ádám Zoltán dráma, ez egyetemem első évében tört ki, ami így most, hát kb. 3 évvel ezelőtt volt, és ősszel, és az történt, hogy kirúgtak egy oktatót a Corvinusról, azért, mert egy MOL részvényes gyermekét szerette volna megbuktatni annak ellenére, hogy a szülei MOL részvényesek voltak, és utána ebből lett egy ilyen egész egyetemi hercehurca, de igazából röviden ez volt az első olyan probléma, ahol nagyon nagy port kavart az, hogy itt valami gond van az egyetemi autonómiával, hogy ilyenek miatt kirúghatnak embereket.
0: Szerintem a MOL és a Corvinus kapcsolata az még lehet, hogy vissza fogunk térni. Köszönöm, és visszaesedem a szót.
5: Hát és akkor beszéljünk arról, hogy mit éreznek a hallgatók, mit éreznek problémának, mi az a Corvinusos probléma halmaz.
0: Mik be vannak a
5: mik
0: hallgatók.
5: Mik be vannak a hallgatók, és lesz esély ennek a megoldására.
1: Én most általánosságban leginkább azt érzem, hogy van egy nagyon nagy félelem azzal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha elveszítjük azt a rengeteg pénzt, amit kapunk, és egy ilyen, hát nincs egy biztosság azzal kapcsolatban, hogy az állam ugyanolyan állapotban el tudná tartani az egyetemet, és ez egy félelmet vált ki, de közben meg van egy nagyon nagy fokú elégedetlenség, és érzik a hallgatók, hogy most nyílt tér arra, hogy ezen változtassunk bármit, hogy most mennek a dolgok. És ezzel kapcsolatban pedig így relatíve sok olyan követelés van, amik sajnos még nincsenek összegyűjtve egy helyen, és nincs egy egységes hallgatói kiállás Corvinuson belül. Annak ellenére, hogy valószínűleg elkezdenénk összeírni, akkor minden ember ugyanazt az 5-10 dolgot nevezné meg legnagyobb problémának. Például az, hogy tényleg így megszűnnek szakok folyamatosan, a társadalomtudományok terület az kb. Kiszorul lassan az egyetemről. Ilyen business school-lá kezdünk válni, ami persze így akár lehetne egy jó dolog is, de hogy a legtöbben, akik ide jelentkeztek, így nem erre iratkoztak be, vagy hogy nem ezt szeretnék. A nagyon kompetitív Corvinus ösztöndíj, amit nagyon könnyű elveszíteni, és ilyen közepesen unfair módon van elosztva, meg tényleg az, hogy például kb. Egy MOL reklámmá vált a kampuszunk, a MOL-os Fresh Corner büfékkel minden épületben. To the point, hogy egyébként már az eredeti egyetemi büfék, azok így bezártak. Vagy hogy így azok már nem nagyon léteznek. Azt hiszem egy van még.
2: Amelyik épületben nincs Fresh Corner, ott van büfé.
1: Az egy épület. Hát a igen, kb. Jól állunk. Szóval kicsit így úgy érzem, mintha az egész életem egy marketing kampány lenne egy cég számára.
2: Vagy nem feltétlenül csak egy cég számára, de mondjuk a vezetőség számára.
3: Vagy egy ilyen molos Sixtusi kápolna kéne. Ahol lehet kontemplálni, hogy mennyire csodálatos szponzoraitok vannak.
5: Melyik a C-nek valamelyik, talán a 9-es terme, nem tudom, egy óriás ilyen.
0: Hallgatók biztos tudják. A mindegy, C9-es terme, hát
5: nem tudom, a C például azt mondta, hogy jó nagy ilyen előadott terem, ahol szép nagy morfreskók vannak, úgyhogy ez az ilyen...
3: De ezt hogy kell elképzelni?
0: Igen, mit ábrázol egy morfreskó?
5: Nem, hanem ilyen szépen mosolygó emberek, akik kávézgatnak egy padon, és így felé kívánni, hogy mol, meg a másikon pedig a...
0: És olajat tisznak.
3: Kicsit olyan, mint ezek a régi...
5: Lehet, hogy olajat tisznak, igen.
3: Tudjátok, voltak azok a régi szovjet plakátok, hogy a kirándulás jó, meg igen. Így a toktaját, mert ez csak molos?
5: Hát igen, csak még nem is kirándulnak, nincs is semmi jó benne igazából, legalábbis kirándulás az legalább tényleg jó. Na igen, hogy meg a Nerhettenes irodaház, a Nerhetten.
3: Ja, ami egy anatómiailag pontos emberi hímvesző, ott Dél-Budán?
5: Igen.
3: Na.
5: Az díszeleg ott. Na igen, szóval az az állítás, hogy valamilyen pénz elvesztésétől félnek a hallgatók, ugye?
2: Ja. Nem feltétlenül ez az állítás, mert én azt is tapasztalom Hanna állításai, vagy észrevételei mellett, hogy vannak olyan hallgatók, akiket ez egyáltalán így hidegen hagy. Tehát, hogy a külföldi hallgatók szerintem ez iránt egyáltalán nem érdeklődnek, a magyar hallgatóknak nagyon nagy része nem foglalkozik ezzel az egész problémakörrel, inkább a szakkollégistákat és azokat foglalkoztatja, akik közel állnak ehhez a jelenséghez, vagy foglalkoztatja őket úgy egyáltalán a közélet. Tehát nem beszélhetünk általánosságban Corvinus olyan problémáról, amit a Corvinus minden hallgatója magáénak érez, inkább olyannak, ami fontos, hogy beszéljünk róla, de kevesen beszélnek róla.
1: Ja, és egyébként részben szerintem ez egy probléma is, hogy annyira nincs sem egy oktatók és hallgatók közötti közös kiállás, sem egy unblock csak hallgatók kiállás, hogy nincsenek közös követelések sem, és azért is, mert annyira nehéz így kommunikálni az emberekkel, nagyon nincsenek kialakulva közösségek az egyetemen belül, és ez valószínűleg egyébként nem teljesen, de kicsit betudható annak, hogy konkrétan egymást könyököljük, meg egymással verekszünk az ösztöndíjakért, hogy bent lehessen maradni, és szerintem ez szül egy ilyen picit rossz közhangulatot.
0: A piaci verseny a hallgatók közt. Na, bocs, még.
5: De egyébként ez legit, ha jól értem a megszólásait a Bruno barátunknak, akkor ez abszolút benne is van. De amúgy ez, meg korábban is ez volt az elképzelés, hogy a Corvinus ösztöndíjról, nem, hogy így, mikor bárki panaszkodott, hogy ez mennyire igazságtalanul van elosztva, vagy mennyire terhelhetek, hogy többet kell dolgozni, hallgatói kiválóság, stb.
2: Az is szerintem ilyenkor megjelenik, hogy azért van jelen a Corvinus ösztöndíj, hogy ne legyen állami függés, tehát ne kelljen utána Magyarországon maradni bizonyos ideig, és ez is erősíti azt a nemzetközi hangulatot, amit a Corvinus próbál megteremteni a hallgatói számára, csak nem mindig sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy ők szeretnék.
1: Igen, meg szerintem tényleg van egy ilyen nagyon erős késztetés, hogy próbálunk az úgymond egyetemi rangsorokban így feljebb csúszni, és ez is így folyamatosan dobálózik az egyetemi közbeszéd, meg így a rektor, hogy lassan bekerülünk az európai top 80 business schoolba, meg nem tudom, hogy a top 200 valamiben valahol, valami regionális szinten, és hogy alapvetően közben meg hallgatói szempontból, meg amúgy oktatói szempontból is nem látjuk ennek a gyakorlati hasznát. Úgyhogy folyamatosan el van mondva, hogy majd bekerülünk a top 200-ba, és közben így nem tudjuk azt átérezni, hogy miért lenne bárkinek jó, hogyha bekerülünk a top 200-ba, hogyha ehhez olyan változásokat visznek véghez, ami így senkinek az érdekét nem szolgálja. És most így tökre örülök, hogy a kuratórium nem tudom hány tagja jobban fog aludni attól, hogy mennyire menők vagyunk, de senkinek nem jó igazából. Sem az akadémiai teljesítménynek nem jó az, hogyha ilyen piaci alapokra van helyezve, sem az oktatói autonómiának, meg alapvetően szerintem annak se így a hallgatók ki tudjanak teljesedni, mert egyszerűen csak romlik a minősége például a szemináriumoknak.
2: Nem csak annak nem jó, hogy a szemináriumok minősége romlik, hanem hogy az oktatók is annyival leterhelhetőbbek. Tehát olyan követelményeket támasztanak feléjük, hogy ugye bizonyos szintű publikációt kell produkálniuk, annak bizonyos folyóiratban meg kell jelenniük, és hogyha ezt nem teljesítik, az ugye valamilyen fokú reputációvesztés jelent a számukra. És ez a magyar oktatóknál szerintem jelentősebben megjelenik, hogy ők, vagy nekik fontosabb az, hogy ezeknek megfeleljenek, míg a külföldi oktatók kevésbé érzik magukének ezeket a követeléseket, vagy ezeket az elvárásokat, mert ők szerintem el tudnának helyezkedni akármelyik európai egyetemen később, magyarok viszont nem feltétlen.
1: Sőt, egyébként nem fontos kiemelni, itt nem csak ilyen reputációbeli veszteség ez, hanem tényleg embereket, hogyha mondjuk kutatási trekken vannak, akkor kirúgnak azért, hogyha x éven belül, hogyha mondjuk 3 éves a szerződése, hogyha nem tudtál x darabot publikálni, akkor ki fognak rúgni. Akkor is, hogyha mondjuk hivatalosan szerződés szerint neked így a munkád 20%-át vagy 40%-át kéne, hogy kitegye a publikáció, de a realitásban az történik, hogy annyi órát el kell vállalnod a túlterheltség miatt, hogy igazából 100%-a az óratartás, és akkor még plusz 20-ba valahogy kutas, akkor is ugyanúgy, ha nem sikerül megfelelő publikáció, ki fognak rúgni.
3: Meg ehhez, ha szabad hozzátennem, nagyon sok jó minőségű, nagy presztízsű folyóiratnál sok időbe telik, amíg átmegy egy publikáció, és éppen erre a problémára reflektál egy ilyen teljes iparág, a predátor vagy ragadozó folyóiratok, ami azt garantál, hát ezek open access folyóiratok, hogy fizetsz egy valak pénzt, és akkor az ingyenesen elérhető mindenki számára, és azt ígérik, hogy hát vagy nincsen peer review folyamat, és hát akkor a minősége az elő sem megkérdőjelezhető, vagy pedig formálisan létezik, viszont ilyen nem tudom, 2-3 hét alatt át tudják nyomni a tanulmányt, és ezekre a folyóiratokra egyébként jellemző, hogy folyamatosan jelennek meg online számok, meg ilyen külön számok, tehát ilyen évi több ezres mennyiségben, és hát Közép-Európában, de különösen Magyarországon kezd ez egy nagyon súlyos probléma lenni, hogy mivel óriási a publikációs kényszer, talán még nagyobb is, mint máshol, ezért egyszerűen ha megjelentetsz bizonyos ilyen kétes reputációjú folyóiratokban tanulmányokat, akkor az van olyan ország, ahol a karrieredet elvágja, mert hogy ez egy ilyen folt lesz a te személyes presztízseden, hogy a nem tudom milyen gyanús folyóiratba te publikáltál. Úgyhogy tulajdonképpen minden szempontból rossz ez a publikációs kényszer, ami a magyar kutatókon van.
1: Szerintem így ez reflektál egy ilyen nagyon nagy eltolódást a prioritásokban, hogy amiatt, hogy fontosak az egyetem rankingek, úgymond, emiatt fontos az, hogy minél több publikációt kinyomjunk magunkból, és így nagyon elveszik a hangsúly, és már nem az oktatáson van, meg az oktatás minőségén, meg mondjuk azon, hogy tényleg egy olvasó szeminárium, meg egy szeminárium az maximum 20 fő legyen, hanem akkor oké, legyenek 45 fős szemináriumok, cserébe akkor majd biztos több ideje lesz az embereknek publikálni, és az majd nekünk tök jó lesz, amikor a rangsorokban helyezkedni kell felfele, és így egyszerűen csak nem jó helyen vannak a prioritások, és szerintem ez egy olyan dolog, ami nem elválasztható a kekvásodástól.
5: De gyakorlatilag az egyetemi rangsorokban való emelkedés az oktatás romlásával jár együtt. Tehát gyakorlatilag a negatív korreláció van a két szám, vagy két jelenség között.
2: A mi tapasztalataink szerint igen. Tehát én most olyanról is hallottam, hogy az a szemináriumon való hallgató részvétel szám, ez nem 45 fő, hanem 60 vagy 80 is lesz most már. Ami egyrészt elképzelhetetlen, hogy ennyi ember be tudna férni egy terembe, mert amúgy a termek alapvetően 40 fősek, a legtöbb, de az E-épületben, a főépületben ott vannak magasabb létszám vagy befogadói kapacitású termek is, és hogyha az órákat ilyen keretek között próbálják megtartani, akkor az egyértelműen az oktatásnak a romlását fogja előidézni.
1: Igen, de hogy ez már most is valamennyire megtörténik, például azáltal, hogy felemelték a minimum létszámot a szemináriumokhoz, a szabváloknak mindenfél évben nagyjából 70-80%-a lassan nem tud elindulni, ami szürreális, mert hogy legtöbb ember, akivel beszéltem, hogy azok voltak így a legélvezhetőbb órái, amikből legtöbbet tanultak, amiben tényleg így ki tudták élni a kis különlesebb érdeklődési körüket, ami nem a kötelező körök voltak, hogy megkapják a diplomájukat. És a tanároknak is ez egy ilyen nagyon nagy morálcsökkenés, hogy te is megtervezed a kis tök jó órádat, ami tényleg az érdeklődési körödről szólna, és aztán jelentkeztek rá 20-an, de ja, nem indíthatod el, mert csak 45 felett lehet, bocsi.
2: Ehhez még azt tenném hozzá, hogy vannak olyan órák, például a kommunikáció szakon, ami stúdiós munka, vagy olyan munka, ami tényleg gyakorlati tudást igényel. Tehát nem csak arról van szó, hogy prezentálunk, vagy beszélgetünk egymással, hanem arról van szó, hogy egy eszközt fogunk a kezünkben, és hogyha ezt egy 40 fős vagy 35 fős teremben kellene megoldani, 35 fővel, az lehetetlen, tehát hogy nem fog tudni mindenkihez, nem fog tudni mindenki hozzájutni ahhoz az eszközhöz, nem fogunk tudni tanulni, megnehezíti a tanulást, vagy el lehetetleníti egyenesen. És például a Gellért kampuszon van egy új média stúdió egyébként, amit ritkábban használunk emiatt, mert kevesen tudunk bejutni abba a stúdióba. Tehát ez egyértelműen az oktatásnak a romlásához vezet.
5: És még egy témát szeretnénk kinyitni a korvinuszos problémák kapcsán, és pedig a kollégiumok, illetve hogy általában a szociális helyzetű, a szociális vonatkozású problémái hallgatóknak, különösen annak fényében, hogy hát ilyen szépen kifestettem volna a kampuszt, akkor biztosan ad egy kis kest is hozzá. Ez mennyire fordul le a lakhatási helyzetére és a támogatására a hallgatóknak?
1: Alapvetően van tényleg egy nagyon nagy ilyen pénzügyi előnye annak, hogy mi kekvások vagyunk, viszont ez egy olyan előny, amit nem feltétlenül a jó módokon használ az egyetem, és nem is biztos, hogy ez lenne az ideális. Alapvetően kollégium szinten már most is nagyon magasak a koli árak, jelenleg 55 ezer, ahol például én lakom, és ez emelkedni fog egyébként következő fél évtől. Ezek még nincsenek hivatalosan bejelentve, szóval így nem mondhatok semmit, vagy így nem spoilerezem el, de fogalmazzunk úgy, hogy emelkedni fog, és eredetileg 50-100%-kal akarták emelni a koli árakat mindegyik épületben. Ezt szerencsére a Hőknek sikerült egy kicsit lealkudnia, és most egy ilyen sávos rendszer lesz, hogy mondjuk első évesként kicsit olcsóbb, szakkolisként kicsit olcsóbb, de alapvetően így is emelkedni fog, miközben már így is szerintem szürreálisak az árak, és nem tudják kifizetni az emberek, egyébként meg kevés a kollégiumi hely. Arra valahogy így nem gondoltak, hogy kollégiumot kéne építeni, helyette építettek egy olyan kampuszt, ami kb. Rendezvényközpontként funkcionál, és hát így essentially nincsenek ott órák szerintem.
2: A mesterképzések ott vannak a Gellérten.
1: Meg felnőtt képzések is.
2: Felnőtt képzések is vannak, meg konferenciák, hogy kihasználják azokat a nagy előadótermeket. De ott is vannak kollégiumok, csak oda nem nagyon tudnak magyarok bejutni, tudomásom szerint.
1: Nagyon kevés szoba van, és ilyen speciális feltételekhez van kötve, hogy ki felvételizhet oda, szóval csak bizonyos szakokról, meg például igen, istipiseknek könnyebb bejutni. Ez a Stipendium Hungaricum ösztöndíj. Nagyon sok külföldi kornuszos hallgató ezzel van itt egyébként. És ez amúgy egy bevételforrás például az egyetemnek.
5: Bocsánat, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy van egy valamilyen gazdasági erő az egyetem mögött, ami abban csapódik le, hogy színépületeket építenek, de az egyetem egyébként rászorul a Stipendium Hungaricumból származó bevételre, és csak úgy tudnak, nem tudom, lakhatáshoz jutni a kollégistek, hogy 75 ezer forintot fizetnek egy olyan szobában, hárman lakhatnak. Vagy négyen. Igen, három az meg optimistik, inkább 4-5-en, igen.
1: Igen, szerintem van egy olyan aspektus, hogy folyamatosan, exponenciálisan nő az, hogy mennyi pénze van a Corvinusnak. Ezt egyébként teljesen nyilvános adatok alapján a Corvinus éves jelentéseiből le lehet olvasni, így tényleg exponenciálisan nő, hogy mennyi bevétel van, és közben olyanokra költjük el, amik egy kicsit szürreális beruházások. Szóval én azt nem gondolom egy racionális döntésnek, hogy szauna van a Gellérten, meg azt, hogy mászófal van.
5: Még egyszer, mi van?
1: A szauna, a felső emeleten tényleg
5: van. Lányok is van szauna, mert nem ment a Corvin, nem ment a légkondi az eltén.
1: Ja, igen, szóval én nem gondolom azt, hogy egyébként racionálisan ennyi pénz lenne szüksége egy egyetemnek, és mindeközben főleg úgy, hogy ezt úgy költik el, hogy a hallgatóknak egyébként van, amiben jobban járunk, szóval, hogy például a tanulmányi ösztöndíjak relatíve magasak nálunk, illetve tényleg az is jó, hogy luxusban tanulhatunk, nagyon menő, örül mindenki neki, de hogy közben meg az van, hogy ha visszalennénk államosítva, és ahogy a jelenlegi ígéretek hangoznak, úgy lenne, hogy eleve a felsőoktatásra több pénzt szeretnének költeni, mint ami eddig volt költve, és én ezt egy valid megoldásnak látnám, ahelyett, hogy vannak egyetemek, akik ilyen csilliárdos összegeket kapnak, és aztán pedig szauna meg mászófal épül, meg 28-szorát építik az E-épület belsejét, ahelyett, hogy mondjuk tudnánk kollégiumban lakni olcsón.
2: Én vitatkoznék azzal, hogy a mászófal az egy rossz dolog, mert nem magával a mászófalnak a jelenlétével van a probléma szerintem, mert hazzáépült egy olyan sportközpont, ami szerintem jó dolog a hallgatóknak, tehát hogy tudnak órák, olyan sportórákra járni, ami máshol egyébként nem megoldott, és így biztosítva van számukra, hogy viszonylag olcsón hozzájussanak, ha az órarendi kereteken kívül szeretnének sportolni, akkor meg tudják ezt tenni. Viszont nyilván jobb lenne, hogyha ugyanez a pénz, ez nem csak ezekre fordulna, hanem a kollégiumoknak a felújítására is. Én például laktam fél éven keresztül a Kinizsi kollégiumban, ami a Pálna mellett van, és szinte minden héten leszakadt valamelyik plafon a fürdőszobában, mert ugye szintenként van egy zuhanyzó, és három zuhanyzó közül valamelyik be mindig beleszakadt a plafon az egyik héten. Szóval ezt is fel lehetett volna újítani a Gellért Campus felépülése helyett.
1: Azzal egyébként teljesen egyetértek, hogy nem a sportközponttal van a probléma, hogy maga, hogy létezik, meg ez tök király, csak tényleg inkább az van, hogy ez egy olyan dolog, amiről le tudnék mondani, vagy hogy inkább elfogadnám azt, hogy legyen tényleg mondjuk a szenátus kezében az egyetem irányítása, ne legyen egy kuratórium, és mondjuk ne legyen ennyi pénzünk, és esetlegesen nem tud megépülni egy sportközpont, de mondjuk tényleg van autonómiája az oktatóknak, meg így tudnak teljesíteni dolgok, amiket a hallgatók szeretnének. Szóval szerintem itt van kicsit egy ilyen valamit valamiért dolog, és én abszolút tudnék élni azzal személy szerint, hogyha kevesebb pénzünk van, kevesebb luxusunk van, de van egy élhetőbb, autonómabb felsőoktatás.
2: Ezzel egyetértek.
5: És ha már erre ráfordultunk, egyébként zárjában jegyzem, hogy például a mászófal a BM-en meg az LT-n is van, úgyhogy korábban volt a korábban, lám-lám. Mindegy. Szóval, hogyha ráfordulunk itt a jövőre esetleg, hogy a jövőbe tekintünk, milyen változások lehetnek most szerintetek a Corvinuson? Mit kínálnak a Corvinus vezetői? Ez mennyire reális? És ti mit szeretnétek?
1: Én nagyon azt érzem, hogy több szintje van ennek a diskurzusnak. A szakszervezet nálunk kijött egy követeléslistával, egy nyilatkozattal, hogy ők például mit szeretnének. Ezt amikor legutóbb néztem, kb. 150-en írták alá, nem tudom, azóta lehet, hogy többen. Ami eléggé ellentétben van azzal, amit például a rektor ilyen kis víziója felvázol, de közben meg az oktatók személy szerint, ha így külön-külön oda mennénk hozzájuk, legtöbben azt mondják, hogy most még nem érdemes követelésekkel előállni, mert hogy nem tudjuk, hogy a kormány mit dönt, és lehet, hogy egyik napról a másikra hoznak egy olyan döntést, hogy mondjuk kirántják a szőnyeget alólunk, és akkor tényleg így nincs kek van, nincs pénz, hello, sziasztok, és hogy ezt muszáj kivárnunk, mielőtt elkezdünk gondolkodni a részleteken. Közben meg vannak olyanok, akik pont azt mondják, és én kicsit ebben a csapatban vagyok, hogy el kell kezdeni előre gondolkozni, munkacsoportokat csinálni, meg így tényleg összeszervezni magunkat, hogy oké, lehet, hogy a fő döntést a kormány fogja meghozni, de utána nyílik egy nagyon nagy tér arra, hogy a mi saját kis igényeinket meg tudjuk valósítani, és ezeket ki kell alakítani, közös álláspont kell, ebbe sok munkát kell majd valószínűleg belerakni, hogyha azt akarjuk, hogy meg legyünk hallgatva, és ennek most van itt az ideje.
2: Én azt érzem, hogy a Corvinuson szerintem bizakodóak azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi rendszer az át fog alakulni, és jó irányba fog alakulni, és hallgató és oktatócentrikusabb lesz a rendszer, mint ami most van. És ehhez egyetértek, hogy szerintem előre kell készülni, tehát nem szabad csak úgy a hideg zuhanyként, hogy érjen minket a teljes változás, hanem fontos rákészülnünk beszélgetések, fórumok vagy egyéb módok által arra, hogy mi az, amit szeretnénk hallgatóként, mi az, amit szeretnénk oktatóként, és mit szeretnénk, hogy az egyetemünk képviseljen.
1: Illetve én abszolút megértem a rektor kezdeményezéseit annyiban, hogy ő is kitalált valamit, ami szerint a legjobb megoldás, ő szeretne ebből egy ilyen konszenzust csinálni, hogy legyen közös egyetemi álláspont, próbál kezdeményezni diskurzust. Egyébként én egyáltalán nem feltételezek tőle semmi rossz szándékot, egy aranyos kis biciklizős bácsika. Én őszintén elhiszem, hogy azért jött ide, mert valamit akar csinálni, de közben az a probléma, hogy ez a valami, amit csinálni akar, az nem egyezik azzal, amit mi szeretnénk, és itt most nagyon fontos keresztúthoz érkeztünk, hogy el kell dönteni szerintem, hogy a Corvinus az egy business school legyen, aminek mondjuk van egy board of trustees, ötfős board of trustees, akik így döntenek a pénzügyekről, vagy pedig egy egyetem legyen, ami mondjuk közelít ahhoz, ahogy az ELTE működik, vagy közelít ahhoz, ahogy a Corvinus működött korábban, és hogy ezt előbb-utóbb el kell nekünk dönteni, és hogyha nem azt szeretnénk, ami miatt a rektor ide lett hívva, amilyen feladatnak a teljesítésére kvázi ő így magát ide száműzte Budapestre, akkor nem biztos, hogy egyébként meg kéne tartani ezt a rektort, ezt így csak halkan csendben mondom, mielőtt nem lesz diplomám.
0: Eddig nagy tétekben játszunk akkor itt ezek szerint, Miki.
5: De akkor ez egy ilyen kicsit ilyen ego dolog is, nem, hogy így eljöttem a vadkeletre, és megcsinálok egy top 200-as business school-t.
0: Falad Brüsszel.
5: Egy falad Brüsszelt, igen. Mellé. De igen. És akkor hát ezért kerül, amiben kerül, a kis balták potyognak az égből akkor is.
2: Igen, ez látszik az ő részéről, hogy szerintem próbál az oktatókkal is jó viszonyt ápolni. Tehát, hogy igyekszik arra, hogy mindenkivel jó viszonyt alakítson ki, és hogy

0: magyar valóságba, és például szerintem ő abszolút úgy látja, hogy tök jó, hogyha a Corvinusnak jó, neki alapvetően azért nem kell felelnie, hogy így a teljes magyar felsőoktatás jó legyen, és ez egy olyan dolog, amit én például hiányolok abban, vagy emiatt hiányolom azt, hogy nem egy magyar rektor van, mert én nem gondolom, hogy egy magyar rektor tudna úgy gondolkodni, hogy csak a Corvinus előnye, és neki mindegy, hogy a felsőoktatásnak amúgy unblock milyen, és így valahogy ő ezt nem tudja kultiválni, ezt a nézőpontot, hogy így az overall jól lét az országban.
1: Igen, ő nem ismeri szerintem annyira a magyar közéletet, vagy a magyar felsőoktatási helyzetet. Tehát nem ismeri a másik egyetemeknek a működését annyira, mint kellene szerintem. És ő abból indul ki, hogy egy egyetemnek valahogy ki kell néznie egy nyugati modell szerint, de Magyarországon lehet, hogy ez a modell ez alapvetően kivitelezhetetlen a mondjuk akár a szocialista múlt, akár bármiféle történelmi háttér miatt, nézzük a legutóbbi 16 évet, és hogy ezt figyelembe kell venni ahhoz, hogy mit akarjunk a Corvinuson.
0: Igen, szerintem ő képvisel egy olyan megközelítést, amivel itt az emberek nagy része nem tud azonosulni, hogy egy ilyen kisebb egyetem, business school-szerű egyetem, amit ilyen cégszerűen kell menedzselni, és ő ezt is csinálja.
2: De akkor a hallgatóknak pedig hát valami nagyon mást akarnak, és az a feladatunk most, hogy ezt el tudjuk érni, és felszűnjük szerveződni, hogy ezt. És akkor szerintem azt hiszem, hogy ezzel búcsúzhatunk is el lassan a műsortól, hogy ha el akarunk érni bármit az ország felsőoktatásában, akkor a kezünkbe kell venni az irányítást.
0: Én valami ilyesmit mondanék, szerintem ne bízzuk a véletlenre, hogy a fejünk felett döntsenek. Persze vannak dolgok, amiket el fognak dönteni a fejünk felett, de ettől függetlenül előre kell tervezni, eldönteni, hogy a részletekben mi az álláspontunk, és tényleg egyszerűen csak összefogni, összeállni, annak ellenére, hogy persze tudom, nincsen általános hallgatói álláspont a Corvinuson, meg valószínűleg nem is lesz soha, de ettől függetlenül vannak problémák, amikkel mindenki azonosulni tud.
1: Egyetértek, szerintem is Corvinusosként fontos tisztában lennünk azzal, hogy mi az, ami a mi egyetemünkön működik, és mi az, ami mondjuk máshol működik, és ezért kellene, hogy legyen egyfajta nyitottság is a Corvinusosok részéről, mert ez lehet, hogy nem mindig van meg, vagy nem minden hallgató részéről van meg, hogy más egyetemek felé nyitott, pedig érdemes kiszakadni a saját kis világunkból, és megismerni más hallgatókat, más nézőpontokat, és ezt nem csak a Corvinusosoknak fontos megtenni ezt, hanem minden alapítványi egyetem hallgatójának, aki most azelőtt áll, hogy esetleg megváltozik a rendszer, amiben eddig szocializálódott, vagy ebben tanult.
3: Így. Szóval ez volt az Istemikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Legközelebb 2 hét múlva, nem ugyanitt, és valószínűleg nem ugyanekkor, de a Tilos Maratonon, az Alter napon hallhattok majd minket. Hallgassátok továbbra is a Tilost, utánunk pedig a Csodálatos Mandarin című parádés műsor következik. Hallgassátok a Tilost, szevasztok, köszönjük a vendégeinknek, sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
2: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy tea fogyasztás segített megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
3: Hallottuk Euronews hírét.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió FM 90.3, itt a csodálatos Mandarin műsorát halljátok éppen. Most pedig egy kis zene következik.
1: Mondra,

Körsel FM 90.3, ez a csodálatos mandarin kínai műsor, halljátok éppen. Adásunk, most kínai fogjuk folytatni a műsor. Köszönjük, hogy mondani, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenki, 调频道 FM 90.3， 如果大家是在不达佩斯境内收听我们节目的话，大家可以登录到 www.tilos.hu 来收听我们的节目。我们的节目的电话号码是 0612153773， 如果大家有任何的建议或者意见，或者是在节目中与我们沟通和分享的话，可以拨打这个电话。 然后呢，如果大家想回听我们的节目呢，可以登录到 www.tilos.hu， 这是我们的 网站，然后里面找到我们电台的节目单，上面呢有我们节目的名字是《Chodalo Shmandarin》，然后找到周三的晚上7点半至6点半至7点半这个时间段的这个节目，就是我们的，大家可以回听我们的之前的节目，我们进段音乐。

这样，充满着忧伤。

是

要一人做

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, aki megbillengeti részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki részkilincseket billengessen, ablakot nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg boros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze?

0: Kinyílt az ablak a házon, a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes pogácsa illatt. Gondolt egyet, és ráírta az üvegére.
1: Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen ki benne éjjel, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen ki átnézzen rajtam, világot nézve billegesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem.
0: Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Nap-nap után nőttek, és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy
1: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.

0: Végül valóban karácsony ideje lett. Méhavú, méhámú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővette gyufás katonyányi dobozt, kibontotta a recsegős fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba a gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek, kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak. Az egyik részkilincse.
1: Pókok vagyunk.
0: Aztán egyik pókszálat a másik után. Aztán egy másik pókszálat a másik részkilincse. Az összesre. Majd húzták a szálat, billentették a kilincseket. A legapróbb pókok pönögették a szálakat, mint a hárfán a húrokat. Olyan szépen muzsikáltak. Épp azt muzsikáltak, hogy
2: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Az ablak nemrég még mélyámú fejébe alig fért bele ez az egész. Hogy billengetik a kilincseket? Hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, meg szép muzsika? Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik. Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik.
3: Nem álmodom.
0: Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak.
3: Elhozta az angyal, amit kértem. Jó hely lettek lakói a háznak, de jó pók lakók, lakó pókok.
0: A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes bogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, és benne angyal lábnyomok.

0: 2026. június 11-én csütörtökön a Punk Reggae és a Bringa napon a Royal Fixi Klub is a Tilosban fog járni. Gyertek, forgassátok meg a golfsprintet 500 méteren, és akkor mindenki boldog lesz, úgyis, mint ti, mint mi, illetve a Tilos Rádió, hiszen a versenyen való részvétellel mindenki a Tilos Rádió éves működését támogatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3. Adás van! Jó.

0: felhívás következik.
1: Drága hallgató, aki most is a Tirost hallgatod, adj 20 másodpercet nekünk az életedből. Csinálj videót vagy hangfájt, és mondd el, hogy miért adod az SZJA 1%-át a Tirosnak. 20 másodperces üzeneteket kérünk tőletek, amit egy csendes helyen vesztek fel, ami úgy kezdődik, hogy azért éri meg, hogy a Tirosnak adom az 1%-omat, mert a fájt a szöveg@tiros.hu e-mail címre küldjétek, a tárgymezőbe írjátok be, hogy 1%. Legyetek bátorak, szóljatok ti is az éterben.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.
2: A Tilos Rádió hírei következnek. Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
3: Hallottuk Euronews hírét.
1: Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.

Seja sem casa.

some of them.

tuyos mi corazón, tu sol de mi querer.

Na jó, kedves hallgatók, hát nem sikerült egy hét tabut egymás után összetenni. Lehet, hogy az Istenek akarták így, mert ha összeraknánk a hét tabut, akkor kinyílna a frigyláda, ami már kinyílt. Há, nem emlékeztek? Korábban kinyitottam a frigyládát is nektek. Jó van, menjünk tovább a magyar zenei százalék irányába. Következzen a Magyar Rádió Tánczenekara és a... Igen, Balog Tamás vagy Tibor szerzeménye a Bakfist, tehát magyar zenei százalék. Ha-ha!

És most egy filmzene következzen, a Hölgyek öröme és bánata című 1982-es filmből következzen egy részlet, esetleg tippeljétek meg, hogy milyen országból való ez.

És igen, Litvánia volt a helyes megfejtés, a litván Zodiac együttes, aki 1982-ben még a Szovjetunió csapatában focizott. Következzen 1982-ben egy a föld másik oldalán született dal, biztos, hogy nem ismerték az előadók, zeneszerzők egymás nótáját. Az előadó Grand Mixer, DST és Infinity című nótáját. 1982-ben járunk.

és a boldog új év eljött. Ha-ha-ha, kedves Tilos Rádió hallgatók, tudjátok, hogy ki van itt a Káosz Kapitány kalandjai? Hát, meglepetés vendége, személyesen a 8-9 Tisztelet című műsor házigazdája, fő DJ és egyben MC mestere, aki wow. Már több díjat is nyert MC kategóriába. Például emlékszem, hogy freestyle-ban megnyerte mikrofonpartit wow. 2000-ben. A fiatalember, köszönj el a Tilos Rádió hallgatóktól, és mondjad, hogy a maraton alkalmával adjanak adományt a Tilos Rádiónak, hogy még több ilyen mókás és egyben szomorú műsort is közvetíthessünk.

Kellemes nyárba hajló éjszakát kívánok mindenkinek. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Zsolttal és Pavóval az éjszakás műszakot.

0: És akkor még egyszer sziasztok, szia Zsolti!
1: Jó estét kívánok én is!
0: Mit szólsz a beköszöntő nyárhoz?
1: Hát nem mondanám, hogy boldog vagyok tőle, de hát ez már sajnos így van. Ráadásul most ugye lehet olvasni, hogy milyen iszonyú meleg van minden. Angliában 30 fok fölött van. A Giron ott nem bírnak magukkal az emberek, szegények. Jeget pakolnak a hátukra, meg egyfolytában locsolják magukat, pedig még nem is hegyi szakaszon voltak, vagy nem hegyre mentek, tehát nem tudom ott hány fok lehet, de hát ez... Na.
0: Képzeld, semmit nem láttam a Giron-ból. Fogalmam sincs, hogy kik a versenyzők, ki vezet összeszedve. Nem merem megnézni, mert úgy leragadok a kerékpárnál, hogy annak a rendje mondja szerint. Hát,
1: már csak három nap van belőle, vagy négy, úgyhogy elkezdheted.
0: Te nem mondd meg, hogy általában izgalva gyertek el is. Hogy...
1: Hát szerintem már eldőlt a verseny.
0: Igen, akkor mondd el, ki nyeri.
1: Vingegaard. És ráadásul most úgy vettem ki a mai közvetítésből, mert azért én se aktívan figyelem, csak úgy megy a háttérben, hogy el akar indulni a túron is, hát... De most azért más ellenfelek lesznek, mint itt.
0: Itt most kik a ellenfelek?
1: Hát van egy Felix Gall nevű osztrák pali, akiről én nem sokat hallottam eddig. Van egy Alulal nevű, valamilyen talán ekvádori vagy dél-amerikai gyerek, tehát azért nyilván ezekkel is meg kell küzdeni, de hát nem egy Pogacsár szint nyilván egyik se.
0: A nagy szlovénok közül senki nincs?
1: Nincs, Roglic sincs ott.
0: Hoppá. Na, akkor megnézem az utolsó összefoglalókat. Engem össze már szinte csak a hegyi szakaszok érdekelnek. Hogyha nincs hegyi szakasz, akkor nem sok látni való van.
1: Hát igen, mondjuk szökés esetleg, de hát azt ugye meg lehet előtte az útvonalon nézni, hogy melyikek lesznek hegyi befutó szakaszok.
0: Persze.
1: Nem tudom, hogy lesz-e még egyébként. Most én nem néztem meg, mert annyira a Giro olyan nagyon engem nem izgat föl.
0: Amikor a Sipi vendégünk volt a műsorban, meg utána megmutatta nekem a Eurosportot, és ott jóban is lettem a technikusukkal, akkor megmutatta azt a felületet, amit ők információs felületként megkapnak a képernyőre, és hát az olyan, mintha te két napig vadásznád össze egy szakaszok meredekségétől kezdve az eddigi győzteseket, a legjobb időket, a érdekesebb történeteket, meg mindent, amit kell tudni. Az összes csapatnak az összeállítását, az orvosnak a nevétől kezdve, hogy milyen típusú kerékpárjaik vannak, meg ki szponzorálja őket, meg stb. És de sajnos az ilyen titkos jelszóval lehet csak belépni, tehát nem publikus az egész.
1: Mert a roadbookokat le lehet tölteni minden ilyen esetben, PDF-ben, amit egyébként szoktak kisorsolni is, mert ők megkapják nyilván nyomtatásban, hiszen az sokkal könnyebb olvasni, mint egy képernyőt görgetni, aztán hol lesz az, amit keresek. De ez a roadbook, ez letölthető, és a szakaszokról utolsó 3 kilométer, az, amit ott mondanak, hogy majd lesz egy körforgalom, az benne van a roadbookban. De mondjuk tényleg ilyenek, tehát ennyire részletekbe azért nem mennek ott.
0: És arra mindig kiállítottam, hogy ilyen utazásirodák, vagy nem tudom, hogy szponzorálják-e, hogy olyan képeket mutatnak, hiszen helikopterről, meg a fontosabb településeken a láthaladnak káprázatos képeket mutat, kolostorokról, templom belsők, tehát amennyire rá lehet közelíteni a templom udvarra, vagy kertre, meg ilyen nevezetességeket. Tehát ezt nem hiszem, hogy magánszorgalomból csinálják. Lehet, de nem biztos.
1: Nem, hát itt ezt maguk a települések fizetnek ezért szerintem, ahogy én tudom.
0: Vagy azok, igen. El tudom képzelni.
1: Hát ugye a rajtváros, meg a célváros, az komoly összegbe kerül. Aztán nyilván utána adódik egy útvonal, tehát a Turmaléra nem tudsz fölmenni csak egyfelől, hogyha valahonnan indulsz, mondjuk Pau felől. De hát igen, tehát ugye csinálják ezeket az installációkat, ahol gyerekek ilyen bicikliket imitálnak, ami csak helikopterről látszik. Hát ez nyilván azért rá kell venni a rendezőt, hogy mutassa már meg, ha úgy van. Egyébként volt egy tök jó, ez lehet, hogy már mondtam, a Netflixen volt egy Tour de France sorozat, vagy lehet, hogy csak egy, mindegy, nem tudom már, de az kimondottan a szurkolókkal foglalkozott, hogy ezek egy hegyi szakaszra ilyen nyugdíjasok, ráérő nyugdíjasok ilyen lakóautókkal kimennek egy héttel korábban, és letáboroznak, hogy milyen jó helyük legyen, de ott még senki nem megy, tehát ezek olyan félreeső utak, hogy ott sétálgatnak az úton, és egy autó, egy motor, semmi nem jön szembe. És akkor ott piknikezgetnek, és várják, hogy jöjjön a mezőny, ami ugye nagyjából 3-4 perc alatt elmegy előttük. És akkor nyilván a kanyarokban vannak a legtöbben, és akkor a versenynek a napján meg megjönnek ezek az idióták, akik rohangálnak a bánami jelmezben, meg nem tudom mibe a versenyzők mellett, és ezek odaállnak eléjük, és nem látnak szerencsétlenek semmit. Mert jönnek ezek a barmok, volt olyan ebbe pont, hogy 4 ember egy Kenut vitt a fején, és úgy rohantak a biciklisek mellett. Tehát az egészen elképesztő idiotizmus dühöng ezen a valamin, és akkor azt próbálták kitalálni, hogy melyik oldalra álljanak, hogy látszódjanak a tévében, hogy majd legalább otthon a lányuk lássa őket, de sajnos nem találták el az oldalt, mert a másik oldalon ment a motoros, és amarra nézett. De ez hagyján, hanem hogy ugye van tévé a lakókocsiban, és akkor ők nézték volna a befutót. És akkor odajöttek ezek a sihederek, és elkezdtek ott ordítozni vele, hogy kapcsoljam át a foci meccsre a tévét, mert ők meg azt akarják nézni, és teljesen ki voltak akadva, hogy a francnak jöttek ezek ide, ha még csak arra se kíváncsiak, hogy ki fog nyerni. Hanem inkább néznének valami francia bajnoki meccset.
0: Igen, pont a Giro kapcsán volt, hogy elég nagy hype van körülöttem, meg ez a, ugye egy újság szponzorálja az egészet,
1: a
0: gazetta, de hogy nehogy azt higgyük, hogyha van a sportrovatban egy harmadosztályú futballmeccsről, a hír az nem vezetőbb hír, mint a Giro akár.
1: Hogy... Jó, hát ez nem tudok hozzászólni.
0: Szóval annyira elsőbség van a focinak a Giroval szemben, hogy nagyon nagy szenvedély, nagyon nagy respekt, de ha a fociba tőzik valami, akkor el van felejtve. Az mindenképpen nem. No, még akartam mondani, hogy hát a rossz nyelvek szerint a Velencei tónak az utolsó évét.
1: Hát azt...
0: nyüstöljük, legalábbis nem persze, ott marad, meg látogatható lesz, de olyan állapotban van most, hogy egészen katasztrofális. A Stégre ilyen meredeken kell lemenni.
1: Ja, ezt mondtad már
0: a ez a legkisebb baj. A víz az tökéletesen kávébarna, és már szinte mindenhol leér a lapát.
1: És él ebbe valami élőlény ilyenkor?
0: Hát biztos.
1: Hal vagy valami?
0: De szerintem lesz hal pusztulás, mert kevés oxigén a vízbe. És a szigetektől 30-40 méterre kell elmenni, meg kell leír a lapától, és nem tudsz elvezni. És én egy kismerülésű hajóval megyek. A vitorlás telepek, a mólók teljesen üresek. Uh-huh. Alig van hajó a vízben. Csak a kismerülésekkel lehet úgy, ahogy kimenni. És ott már nem nagy a terület, de mégis rengeteg ilyen jachtszerű hajó van. Ez a, úgy kell érteni, hogy a Balaton 24-es és még 31-es is van. A 31-es, amikor a Szent Jupát, amivel megkerülték a földet a Fanándiek. De vannak ilyenek, és nagyszerű hétvégeket, meg időket töltenek ott el, és még sorolán vitorláznak is jó pár kilométert. Na, ezek kaput nincsen, úgyhogy elég szomorú. Nemzetközi versenyt nem lehet már rendezni a Kovács Kati komplexum előtti kibolyázott 2000 méteres olimpiai pályán.
1: Ja, az a tóban van?
0: Persze.
1: Ja, azt hittem, hogy ez egy külön épített pálya.
0: Nem. Ott a tónak egy részét kiegyenesítettek teljesen a partját, és kikutolták egy, hát ilyen 80-50-80 méter szélességbe, és kifelé egy nádas is védi, és most már elég nagyok a fák az északi oldalon, és hát mivel uralkodó szél észak-észak-nyugati, elég jó szélányék van a pályát, tulajdonképpen klassz pálya, de már csak 1.60-1.70, és 2.20-nak kell lenni a minimumnak a nemzetközi versenyre. Hazai versenyt lehet rendezni, most már nevezősen Budapest bajnoksága volt, ez Velencén van, de Mert nincsen Budapesten kibolyázott pálya. Egyáltalán kibolyázott pálya a Magyarországon kettő van, a Matyér. A Matyér, és ez.
1: De hát itt is volt a Soroksári Duna ágon, vagy hol?
0: Ott nem volt.
1: De hát valahol ott Csepel környékén.
0: Ja, a Dunavarsányi.
1: Hogy arra gondolok.
0: Országos bajnokságon. Hát azok ilyen, azok nem így kibolyázott, ezek állandóra kibolyázott, vannak kibolyázott, tehát azok meg csak versenyre egy néhány helyen, 500-as rajtnál, 1000-es rajtnál, és útközben inkább csak a cél környékén van, kivel különben nincsen. És, de főleg nem az evezősöknek, ők azért nagyon haklisak, a kajakosok az ilyen kisebb helyen is elfér, meg könnyen szállítható, meg mindent kívül evezős hajók, azok nagyon drágák, nagyon érzékenyek, nagyon sok technika van beleépítve.
1: Bocsak, adott pályaszélesség az ugyanakkor egy evezősnél, mint egy kajakosnál?
0: Igen.
1: Mert azt gondolnám, hogy az evezős szélesebb.
0: Igen, de ugyanazt a pályát használják. Aha. Teljesen jogos a kérdés, igen, hogy de felül, hogy sokkal szélesebb lapát fesztával együtt, de nem is túl jó különben kajakban, nagyon messze vagy a többiektől, és
1: nem látod
0: igazából a többieket, vagy nem érsz rá, hogy messzire megfigyelni őket.
1: Ez tök érdekes, hogy egy ilyen ennyire eredményes sportágnak nincsen egy épített pályája.
0: Hát ez lenne az végül is, csak a természet közbeszólt, és szerintem újkorában kikotorták egészen biztosan, de azóta nem. Uh-huh. És nagyon izgalmas dolog, különben ilyen kibolyázott olimpiai pályán egyedül levezni, és elképzelni magunkat, hogy milyen lehet, amikor óriási tömeg van, meg lelátok a parton, meg időmérők, meg mindenféle. És most a evezős bajnokságon én is kipróbáltam, hogy milyen a bringával kísérni a versenyt, és nézni, hiszen egy egész konvoj megy mindig a futamokkal.
1: Kell tekerni.
0: Hát egyébként az evezősöknél, a nyolcasnál azért meg kell tekerni, a négy pár evezősnél, azok ilyen futóember gyorsaságával mennek. Olyan gyorsan nem mennek el, mint a balatoni világcsúcs, de egy átlagos futóembernél gyorsabban mennek. És mit is akartam mondani, valami érdekeset? Na mindegy, majd eszembe. De a sporttelepen mondják, hogy valószínűleg ez lesz a hatyúdat. Például a motorossal nem tudják kísérni a versenyzőket edzésen, mert csak hogyha a pályát mennek, mert ne menj ki, mert le fog érni a lapátod, el fog törni, edződ nem tud utána menni, nem, ott már nem működik a propeller.
1: De 1,60 mélység az nem elég egy csónak, motorcsónaknak?
0: Azon a pályán túl nem menjél.
1: A pályán túl.
0: Az van egy védő nádas, de rengeteg átjáró hely van ott, és hogy ki van, hogy nem menj túl, mert bajod lesz. Uh-huh. És amúgy, amikor kajakoztam, akkor nagyon egyedül voltam a vizen. Szinte néhány horgászom kívül senki nincsen.
1: Hát ez az ottani vendéglátásnak is gondolom beteszi.
0: Ja, hát az rettenet is.
1: Kaput.
0: Például van egy kis hajó közlekedés, az ilyen legendás, a Gárdony Gárdonyból átmegy a szemközti, Pákozdi Szúnyog-szigetre, és ott van egy ilyen átfedeles csárda, ezek ilyen kultikus utak, meg így a hajóval a csárda menni. Ez a hajó, ez csak az iskola kezdet után indul be, és csak augusztus 20-áig. Nem érdemes. De most úgy megy le a vízszint, és annyira gázos helyzet, hogy lehet, hogy nem fog elindulni, mert nem tud menni. Ezeket azért úgy gyártják, hogy nagyon lapos az aljuk, nincs nagy merülésük egyáltalán, de a propellernek mélység kell egy bizonyos mélység, úgyhogy aggódó vagyok, hogy mi lesz. No, egy nagyon érdekes zenét hoztam. A nagy hype van körülött az interneten. Egy a külsőjükkel teljesen elvarázsolnak mindenkit. Egy duóról van szó. Egy dobosról, meg egy gitárosról. Valami egészen döbbenetesen mi jelmez van rajtuk. azt sem tudod pontosan, hol kezdődik a feje, vagy mi tartozik hozzá, és a nevük szerényen a szívkoszorúér görcs, angina pectoris, és annak a franciás változata, amit azt hiszem úgy kell mondani, hogy angine de Poitiers. És ők minden koncert elején bemutatkoznak, ami úgy néz ki, hogy így maguk elé tartják így a ilyen négyzetet, az ujjuk a kezet így kinyújtva, és kimondják a zenekar nevét, ahogy ő szerintük kell kéne mondani. Hát ezt most megmutatom, mert nagy élmény. Ez volt a bemutatkozás. Azt mondta, hogy Angine de Poitiers. Angine de Poitiers. Na, és akkor elkezdenek játszani. A kétnyakú gitáron a pasinak, egy basszus, és egy rendes hathúras. De nem annyi bunt van rajta, hanem negyedelve van, tehát nem fél hangok vannak rajta, hanem negyed hangok. És úgy is hívják, hogy ilyen mikrotóniás zenét adnak elő. Azt nem mondom, hogy nagy zenei magasságok, de kíváncsi voltam, hogy mit mond a szakma. És például a Foo Fightersnek a nagy alapító dobosa, aki a Nirvánából jött,
1: Dave Grohl.
0: Egészen szuperlatívus.
1: A Foo Fightersbe gitározik, a Nirvánába dobolt.
0: Igen. És egészen szuperlatívus beszél. Van néhány olyan ilyen jazz elemző, ilyen youtuber, aki bizonyos koncerteket így elemez meg, hogy mikor lép be a bőgő, meg hallgassuk meg ezt a futamot, hogy így magyarázza a zenét, és nagy elismeréssel szól, nagyon jó kell. Kivétel mindegyik ki van nyúlva. Én azt hittem, hogy ez egy tök szar zene, megmondom őszintén. És most sem azt mondom, hogy ezt szoktam hallgatni Andalító szerelmes pillanataimban, de nagyon érdekes azt, de most már én is elkezdtem figyelni, hogy mit mondanak róla, és például ezt a tőlük tanult ezt a mikrotóniás hangközöket, meg egyébeket, és nagyon nagy elismerésre szóltak, hogy a két hangszer hogy működik együtt, és egyébként a pasi, aki gitározik, az a lábaival ilyen lupos, effektes pedálokat mozgat, és előállítják a saját kísérletüket is az elején, aztán arra rájátszanak, aztán megint. De nem jön ki nagyon összetett hangzás, de nagyon, nagyon, nagyon intenzív és nagyon fárasztó különben egy idő után oda figyelni, mert mindig történik valami. És bármilyen érdekes, de a szakma teljesen ki van nyúlva tőle. Egy rosszat nem mondott senki, hogy nagy átverés, meg pojátszák, meg itt tudom én. És a Kex, a KX-fény, tudod, ez az amerikai testvérrádiónk tökében 90,3, működnek ők is, de ők a koncertekre nagyon híresek, és nagyszerű, progresszív, új hullámos, érdekes előadókkal csinálnak ilyen 20 perces, 25 perces sűrített koncertet, és nagyon sokukat így ismeri meg az egész világ, hát többek között például ezt a Angine de Poitiers, és akkor a következő számnak az a címe, hogy Sherpa. Ez nem az. Nehogy megint elszerződjön. Nem, jó van.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, éjszakás műszak Zsolttal, Pavóval. Hogy tetszett a mű? Nem, te
1: ja, most
0: jó.
1: Hát figyelj, először azt hittem, hogy a dobos nem fog elfáradni, de aztán utána csak elkezdett dobolgatni. Érdekes egyébként, bizonyos pontokon engem az Emerson Lake & Palmerre emlékeztetett, meg azon gondolkodtam, hogy azt mondta, hogy két nyakú gitárja van, hogy ez hogy fogja le egyszerre a két nyakat?
0: Mert nem,
1: hogy...
0: nem, az mondja, a lupokat veszett, hát most itt ja. A később lépett a basszus gitár, de általában azzal kezdi, akkor játszik egy alapot, aztán azt már visszajátsza neki a
1: ja.
0: Készülék, és akkor ő arra rágitározik.
1: Aha. Hát úgy egy kicsit egyszerűbb.
0: És elég sokat, így nem látszik rajta, vagy nem hallatszik rajta, nagyon sokat táncolott a pedálok fölött, tehát szinte állandóan aktivitásban, néha ilyen 10-20 másodpercig, és akkor nem egy helyen megnyomja, szóval ott is fölengedi el,